Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Köszöntöm a legkitartóbb éjszakai baglyokat és a legkorábban kelőket június 17-én szerda hajnalban. Ha már megy a kávéfőző, vagy még csak most készülsz vízszintesbe tenni magad, jön egy gyors ünnepi és történelmi koktél. Kezdjük a legfontosabbal, mert hogy nagyon boldog névnapot kívánok minden Laura és Alida nevű hallgatónknak, és persze minden születésnaposnak is sok-sok boldogságot. Kulturális téren ma két igazi óriás előtt tisztelgünk, pontosan 99 éve született a Herder és Kossuth Díjas erdélyi magyar író, fejedelem Sütő András, akinek az Anyám könnyű álmot ígér című megrázó és gyönyörű művét sokan ismerjük. De ma emlékezzünk egy igazi rádiós legendára is. 98 éve látta meg a napvilágot Marton Frigyes, rendező, a Rádió Kabaré színházának alapító atya, akinek a zsenialitása nélkül a hazai humor és a rádió szórakoztatás egészen biztosan nem így néz neki. Végül egy kis technikatörténeti érdekesség. Ma 189 éve fogadták el Charles Goodyear gumiszabadalmát, szóval ha autóba ülsz és éppen suhansz a melóba, akkor gondolj az öreg Charlesra, hogy neki köszönhetjük a vulkanizált abroncsokat. Gurulunk is tovább az erdahajnalunkban, most Kőkény Danival, ez a Sose feled, itt a

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Még mielőtt meghallgatnánk a szerda hajnalunkban az Ocsó Macsótól a Lélekben című dalt, nézzük meg, hogy milyen időjárásra is számíthatunk. Itt kifejezetten eseménydús, de füllett nyári a szerdát kapunk a nyakunkba, bár a napos időszakoknak ma is örülhetünk. A felhők azért a tegnapinál gyakrabban megzavarják majd a kék eget, sőt, több helyen is kialakulhatnak hirtelen záporok és zivatarok, úgyhogy ne érjen váratlanul, ha esetleg valahol hirtelen leszakad az ég. A hőmérséklet viszont rendesen megugrik, a hajnali 10-17 fokos friss indulás után napközben alaposan fokozódik a felmelegedés, délután már 26 és 32 fok közötti igazi kánikulát mérhetünk, és ez még csak a kezdet. Készülj fel a füllettségre, igyál sok vizet, és hallgass rengeteg jó hazai zenét. Jön már is a beígért Ocsó Macsó, itt a Lélekben a Petőfin.

keserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szenvedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó, mélylapos, befelé forduló vakság. Homályos szemüvegen csak se.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Lépkedünk előre a szerda hajnalunkban, itt a Petőfin, egy újabb óra eltelt, a mikrofonnál pedig Medgyessy Gábort hallod, üdv a fedélzeten, a The Flemmel, a Living Roommal is találkozhatsz pár perc múlva, de előbb a Siami and Friends érkezik, ez a Megint Tiszta.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag

0: Hogy legyen jó nap.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar őszinte, sallangmentes és méről jövő történetek. A mindössze 23 éves énekes dalszerző Mocskonyi Dörgő az élő példa arra, hogy a hazai dalszerzői hagyományok elképesztően jól működnek a mai ritmusokkal is. Dörgő hihetetlenül laza magabiztossággal csapong az intim, egyszálgitáros popballadák és a pörgős rock'n'roll között. Első nagylemeze még 2023-ban jelent meg, a szélesebb közönség pedig a Most is ott a parton című dalát zárta őt a szívébe. Ezzel egészen a dal döntőjéig menetelt abban az évben, és azonnal kibérelt magának egy igencsak előkelő helyet az országos rádiós játszási listákon. A szakma is gyorsan fejet hajtott a tehetség előtt, hazavihette az Újfalusi Gábor kiemelkedő zenei tehetségért járó elismerést, a Füles Bagoly tehetségkutató budapesti döntőjéből pedig a legjobb dalszerző díját hozta el. Idén újra visszatért a dalverseny színpadára, hogy megmutassa, hogyan kell megtölteni energiával a teret. Itt a Mindenkinek jár egy kis rock'n'roll Mocskonyi Dörgőtől a Petőfi.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Mihály Rékát a Gruppenswing Reticule című slágeréből, vagy éppen a Masni és Pocó kapcsán biztosan ismered. A fonogramdíjas énekesnő már gőzerővel a szóló karrierére koncentrál, és tavaly megérkezett a második nagylemezének első előfutára, a Minden elmúlik, egy végtelenül lírai érzelmes utazás, melynek zenei világát Réka férje Rományi Áron teremtette meg. A dal gyönyörű szövege arra buzdít, hogy a hullámvölgyek ellenére is éljünk teljes szívvel, és sose féljünk a változástól. Itt van Mihály Réka, és a Minden elmúlik a Petőfin.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó hírem van, egyre közelebb járunk a hét közepéhez. Szerda van, június 17-e. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, itt az éterben pedig rengeteg jó hazai zenével találkozhatsz. A kezdés például már is a Dreamflow ebben a körben. Itt a kezem a kezed elé.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Adjunk egy kis szószt a szerda hajnalunknak. Láttad már a neten pörgő legújabb háztartási őrületet, ahol mindenki ketchupot ken az elszíneződött serpenyőkre, késekre és ékszerekre? Bár elsőre fura tévéshoppos trükknek tűnik, a dolog a valóságban is működik. A titok nyitja a ketchup két fő összetevőjében, a paradicsomban és az ecetben rejlik. Ezek az enyhe savak nagyon jól fel tudják oldani a fémek felületén lévő matt oxid réteget, kisebb rozsdafoltokat és a vízkövet. Ráadásul a szósz sűrű állaga miatt sokáig a felületen marad, így kifejezetten hatékony rézre vagy ezüstre. Amire viszont nagyon figyeljünk, hogy természetes kövekre, például márványra, valamint alumínium tárgyakra soha ne kenjük a ketchupot, mert a savas közeg végleg tönkreteheti ezeket. Nem csodaszer, és egy sima ecet vagy citromlé sokkal tisztább megoldás lehet, de ha hirtelen kell megmenteni az edényt, akkor a hűtőben ott a segítség, vagy de nem a hűtőben tartod a ketchupot, na ez egy másik téma, majd egyszer kibeszéljük. Most viszont Nádas Barbival folytatjuk a szerda hajnalunkat, ez az Ő mondja ki. Itt

nyakunkon a napfelkelte. Megyünk tovább a szerda hajnalunkban, itt a Petőfin, ahol minden magyar. A 80-as évek egyik legnagyobb R&B klasszikusa kell új életre a következő percekben. 1987-ben a Lövert együttes valósággal felrobbantotta a sláger listákat a Casanova című zenéjükkel, ami egészen a Billboard top 5-ig menetelt, és még egy Grammy jelölést is kiérdemelt. Már a címe egy hírhet szívtiprót idéz, a dal üzenete némileg más. Egy olyan átlagos férfiről szól, aki nem akar sem Casanova, sem Rómeó lenni, egyszerűen csak hűségesen és tiszta szívből szereti a párját. Ezt a fülbe mászó dalt porolta most le és öltöztette modern, mai köntösbe Denebs, vagyis Zólyomi Dani. Már is érkezik a Casanova, itt a Petőfin.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szép jó reggelt, jó ébredezést így szerdán, június 17-én itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Mindjárt az Escape My Shadows csapata csap a húrok közé, de előbb a Dubai nevű formációt hozom. Az elektronikus zene világából szól a No Space For You.
0: Itt egy újabb óra. Kizáró.

a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A 2025-26-os Hajrá Magyarok évad a végéhez ér hamarosan. Még 3 stúdiókoncertet hallhatsz és láthatsz élőben itt a Petőfin, a YouTube csatornánkon, valamint a Facebook oldalunkon. Ma 13 órától a Drazsé zenekar, csütörtökön egy akusztikus felállásban Nikosz érkezik hozzánk, pénteken pedig Kozombolisz teszi fel a koronát az évadra. Úgyhogy igen, csak változatos zenei műfajokkal, stílusokkal találkozhatsz még ezen a héten is. Tehát ne feledd, minden hétköznap 13 órától Hajrá Magyarok Mákatával. Jó reggelt, a folytatásra Nikót hozom most neked itt a Petőfin.

Szép jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ma még jól jöhet a táskába egy esernyő, de lélekben már elkezdhetünk felkészülni az idei nyár eddigi legkeményebb kánikulájára. Ma a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja meg, majd felhősödés és több helyen is kialakulhatnak hirtelen záporok, zivatarok. A friss 10-17 fokos hajnal után délután már 26 és 32 fok közötti füllet meleget érezhetünk, és ez még csak a felvezetés. A hét második felében délfelől egyre forróbb, sivatagi levegő árasztja el az országot, a hétvégére aztán teljesen elszabadul a kánikula, a hőmérséklet többfelé a 35 fokot is vígan átlépi majd, úgyhogy élvezzük ki a mai záporok frissítő hatását, és lassan elkezdhetünk betánazni jégkockákból. Most pedig menjünk tovább a szerda reggelünk felé Gudics Mátéval, ez a vihar, szól a Petőfim.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az éjszakai műszakunk véget ért. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallottad. Délután 4-től jövök majd vissza. Akkor is számítok rád. Most pedig számíthatsz Habucki Máté kollégámra. Már is rajtól a Halló Magyarok. Legyen nagyon szép a szerded.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Visszatér a kánikula. Olcsóbb lehet az üzemanyag a védett tárnál. Idén is több ezer diák táboroztatását támogatja a Katolikus Caritas.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Munkavégzés miatt lassabb haladásra kell számítani a 13-as úton, az M1-es autópálya csomópontja és Kisigmánd között. A 12-es kilométernél félpályás korlátozás érvényes. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Idehaza az uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat, és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint ugyanis a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint az értékelési rendszer helyett egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalaton alapuló struktúrát kell létrehozni. Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával kezdődik a Katolikus Caritas nyárvégi tartó országos programja. A kezdeményezésben összesen 4000 hátrányos helyzetű fiatal vesz részt. Az ott alvósokon kívül vándor és napközis táborokban, illetve fejlesztést nyújtó élménynapokon is várják a résztvevőket 40 magyarországi helyszínen. Ma van az elsivatagosodás és a szárazság elleni küzdelem világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a talajromlás megállítására, a víztakarékosságra, valamint az aszályok elleni hatékony védekezésre. Az idei kampány a legelők helyzetére összpontosít, ugyanis az ENSZ 2026-ot a legelők és pásztorok nemzetközi évének nyilvánította.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulhatnak futó záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél, délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 6 óra, 2026. június 17-én szerdán indul a Halló Magyarok. Reggeli ébredezés mellé pedig jöhet egy kis álmodozás, elsőként az Airi Mafia csapatával. Ők indítják a napot. Kezdve volt egy álmom.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

0: vagy, mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Megvan.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: nyereség, amire régóta vársz, itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfirádió.hu.
0: Zené vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.
2: Ma a lehetőség a Drazsi zenekaré a bemutatkozásra. 2013-ban alakultak Sopronban, kortárs versek megzenésítése volt a fő irányvonal, majd szép lassan saját szöveges dalok is bekerültek a repertoárba. Az évek során olyan írókkal dolgoztak együtt, mint Lackfi János, Csukás István, Sebők Éva. A dalok pozitív fogadtatásának köszönhetően pedig elkezdték gyerekműsoraikkal járni az országot. 2025 végén jelent meg egy kerekesztendő című nagylemezük, ami dalos könyv formájában vált kézzelfoghatóvá. A csapatot mai napig gyakorló óvoda és zenepedagógusok alkotják, így kellő szakértelemmel és hitelességgel közvetítik a klasszikusnak mondható gyerekdalokat a kisgyermekes családoknak. Csodás koncertre van tehát kilátás majd délután 1 órától Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon élőben nézheted is. A következő pillanatokban pedig a Follow the Flow csapatát hallgatjuk, akiket a héten a Fezenen nézhetsz majd élőben. Ez a tavasz, itt a Petőfi.

0: Remix zenéje szólt, ez volt a Nem alszom ma nálad, így a reggeli ébredezés mellé. Fél héthez érkezünk, úgyhogy már is jönnek a legfrissebbek. Ne feledd, hogy mára is van nálam egy páros mozi belépő a Supergirl című film premier előtti vetítésére. 11-ig bármikor felcsendülhet az óra zenéje, akkor várom majd az előadó dalcímet SMS-ben a 0630303380-ra. A hírek után a Zaporozsettszel várlak vissza, akik a hétvégén majd Pilis Szentivánon játszanak. Mr. Gorski, hamarosan a Petőfi.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Visszatér a kánikula. Olcsóbb lehet az üzemanyag a védett tárnál. Kiváló minősítést kapott a legtöbb hazai természetes fürdőhely.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Folytatódnak az útfelújítási munkák az 52-es főúton Solt és Fülöp szállás között. A 34-es és az 51-es kilométer között irányonként váltakozva halad a forgalom, emiatt napközben továbbra is lassulásra, torlódásra lehet számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3033-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Az 1956-os és az 1989-es magyarok is nemet mondtak az őket megelőző évekre, évtizedekre. Bátor és naív ígéretet tettek arra, hogy minden más lesz. Nem az ő hibájuk, hogy ez nem, vagy csak részben valósulhatott meg. Az 1956-os forradalom elbukott, az 1989-es rendszerváltás részben kudarcba fulladt. Mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben, ahol Nagy Imre miniszterelnök és Mártír 1989-es újratemetésének napjára emlékeztek. A miniszterelnök hozzátette, nem egy emléknap dolga, hogy megértsük, miért történt mindez, azt azonban meg kell értenünk, hogy mit tanulhatunk az akkori fiataloktól.
4: Jövendőlésében igaza volt. Kádárék hazahozták, társaival bíróság elé állították és halálra ítélték. Bár a kivégzésen előestéjén feleségének írt levele soha nem került elő, de egy hónappal korábban ezt írta neki. Ha elpusztulok is, a nép majd győz. Ez ápolt bennünket, az ő ügyéért estem el. Nagy Imre kegyelmet nem kért. 68 évvel ezelőtt, 1958. június 16-án hajnalban a budapesti Kisfogház udvarán kivégezték őt, Maléter Pált és Gimes Miklóst.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról. Közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget, belső konfliktust generált, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. A területért felelős miniszter azt mondta, szakmailag indokolt, hogy az értékelési rendszert felfüggesszék, helyébe pedig egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalaton alapuló struktúra lépjen. A változás senkit nem érint hátrányosan, hangsúlyozta Lannert Judit.
5: A felülvizsgálat célja nem újabb terhek bevezetése, hanem éppen azok csökkentése. Olyan értékelési rendszert kívánunk kialakítani, amely a mindennapi nevelő oktató munkát támogatja, valódi szakmai értéket képvisel és nem terheli indokolatlanul adminisztratív kötelezettséggel az intézményeket. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy a szakmai visszajelzésnek helye és szerepe van a közoktatásban. Minden pedagógus számára fontos, hogy visszajelzést kapjon a munkájáról, felismerhesse erősségeit és támogatja kapjon a további fejlődéshez. Egy jól működő értékelési rendszer nem bizonytalanságot vagy szorongást kelt, hanem bizalmat épít, megerősíti a kiemelkedő teljesítményt és érdemi szakmai fejlődési lehetőségeket teremt.
3: A mennyiség helyett a minőségre helyezi a hangsúlyt az egészségügyben a Tisza kormány. Erről az egészségügyi miniszter beszélt Luxemburgban az uniós tárcavezetők ülése előtt. Hegedűs Zsolt mérföldkőnek nevezte, hogy 16 év után Magyarország újra miniszteri szinten képviselteti magát az uniós egyeztetésen. Kiemelte, az átláthatóság és a szakmaiság fogja jellemezni az egészségügyi rendszert.
6: It's very important.
7: Nagyon fontos számunkra, hogy új egészségügyi rendszert építsünk Magyarországon. Az új rendszert három dolog jellemzi majd. Becsületesség, átláthatóság és szakmai hozzáértés. Olyan rendszert szeretnénk, ahol a mennyiség helyett a minőségre kerül a hangsúly. Kiemelt figyelmet fordítunk a mérhetőségre, a számokat pedig nyilvánosságra hozzuk.
3: Korszerű, kiszámítható, az eddigieknél is hatékonyabb működési modell kialakítását nevezte fő céljának az Országos Mentőszolgálat új megbízott főigazgatója. Konstantinovics Miklós a közmédiában hangsúlyozta, továbbra is épít a csak nem 130 éves szervezet hagyományaira. Folytatódnak a megkezdett digitalizációs fejlesztések és megújul a minőségbiztosítás. Az új vezető arról is beszélt, hogy már felvette a kapcsolatot a szakszervezetekkel és meghallgatja kollégái véleményét is. A legfontosabb feladatnak a mentőszolgálat alapos átvilágítását nevezte.
8: Egy keresztmetszeti képnek a pontos megszerzése az elsődleges cél, hogy az átadás átvétel megtörténjen, és a szervezet transzparens átvilágítása is megtörténjen. Ezt követően lehet elindulni a fejlődés további útján, vagy folytatni a fejlődést. Ehhez szükségesek indikátorszámok és indikátorkörnyezetnek a megteremtése, amivel tudjuk a mentőszolgálat saját minőségbiztosítását megteremteni, és saját magunkat viszonyítani.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Hamarosan a védett árnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Kezdődik a magyar dinnye szezon. A következő hetekben egyre több helyen jelennek meg a hazai természetesű görög és sárga dinnyék, amelyek a nyári időszak legkeresettebb gyümölcsei közé tartoznak. A termelők szerint megfelelő minőségű kínálatra lehet számítani. A szezon várhatóan ősz elejéig tart. Búza László, élelmiszergazdaságért felelős államtitkár a magyar dinnye iránti kereslet növelésének fontosságát hangsúlyozta. Emellett arról is beszélt, hogy az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős minisztérium hosszú távú célja nem csak az egészséges életmód népszerűsítése, hanem az életminőség javítása is.
9: Azt mondta a miniszterelnök, hogy nagyon egyszerű a feladatotok. Azt szeretnénk, hogy Magyarországon 10 éven belül szebb, jobb, boldogabb, egészségesebb és kultúrált, műveltebb emberek éljenek. Amit ehhez hozzá kell tenni élelmiszer oldalról, na az a ti dolgotok. Tehát ez a feladat, amiben hiszünk.
3: A természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos Európában, így a vizsgált strandok 96%-a megfelel a minimális uniós előírásoknak. Az Európai Bizottság és a Környezetvédelmi Ügynökség közös jelentése szerint a tengerparti vizek minősége általában jobb, mint a tavaké és a folyóké. Magyarországon a vizsgálat több mint 260 fürdőhely, csak nem kétharmada kiváló minősítést kapott, míg a rossz kategóriában mindössze a helyszínek alig 1,5%-a tartozik.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Melegszik az idő, de még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. A reggeli 12-18 fok után napközben 25-30 fok várható. A hétvégén visszatér a kánikula, akár 35-37 fok is lehet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: Petőfi Rádió. Sport.
10: Messi ismét futballtörténelmet írt, Mbappé és Haaland is duplázott a labdarúgó világbajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, Szabó Bence vagyok. A legutóbbi ezüstérmes francia válogatott 3-1-re legyőzte Szenegált az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság I csoportjában New Yorkban. A találkozón Kylian Mbappé 2 gólt szerzett. A csoport másik mérkőzésén Irak-Norvégia 1-4 Bostonban. A norvégok klasszisa Erling Haaland már az első játékrészben duplázott. Magyar idő szerint szerda éjjel 3 órától bemutatkozott a címvédő és a labdarúgó világbajnokságon. Argentína Lionel Messi mesterhármasával 3-0-ra legyőzte Algériát a J csoportban, Kansas Cityben. Az Eto FC az izlandi Víkingur Reykjavík ellen kezdi meg a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjét. Derült ki a tegnapi sorsoláson. Az Európa Ligában a Ferencváros a Vojvodinával találkozik majd. A szerb csapatnak magyar játékosa is van Szűcs Kornél személyében. Mindkét magyar együttes idegenben kezd. A portugál élvonalban folytatja pályafutását Szűcs Tamás. A Debrecen hivatalos közösségi oldalán számolt be arról, hogy a 22 éves labdarúgó átigazolási díj ellenében szerződött a Famalicaóhoz. A válogatott középpályás a portugálok beszámolója szerint 2031-ig kötelezte el magát. A Magyar Kézilabda Szövetség elnökségének döntése alapján távozik a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségkapitánya Csema Rodriguez. A 8 közé jutott a franciaországi vívó Európa-bajnokságon a férfi párbajtőrözők között Andrássy Tibor, a női kardozók mezőnyében pedig Battai Sugár és Szűcs Luca. Ám az éremért vívott asszóikat mindhárman elveszítették. Andrássy 6., Szűcs 5., Battai pedig a 8. helyen végzett. Győzött Molnár Attila 400 méteren síkfutásban az osztavai aranykategóriás atlétikai versenyen. A magyar futó 44,56 század másodperccel ért célba, ez idénybeli legjobbja. És egyetlen századra volt az országos csúcstól. Takács Boglárka 100 méteren, Kozák Luca 100 méter gáton 5. helyen végzett. A férfi 100 méteres futamokban a magyarok közül Pázmándi Dominik volt a legjobb, 10,48 század másodperccel összesítésben a második lett. Ezek voltak a sporthírek Szabó Bencétől.
2: A hírek után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: aktualitás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, már is 7 órához érkezünk, úgyhogy jönnek a legfrissebbek. Az Alidáknak, Lauráknak boldog névnapot kívánok, Isten éltesse őket, ma ők ünnepelnek, úgyhogy egy kedves üzenetet mindenképp küldje számukra. Én pedig küldöm a következő órában is a magyar kedvenceket, a fontos információk mellett, mert hogy érkezik a nyári szünet, vele együtt pedig a gyerkőcök felhőtlen közlekedése is, ami néha nem is annyira felhőtlen. Hamarosan a részletek, elsőként pedig Sopron felé veszük az irányt, a Road Movie All-Stars-zal. Mindjárt 7 után a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
3: Drágám, az a tányér a dédié volt.
4: Van jobb ötletünk a feszültség enyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek.

0: esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
1: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Egy reggel indulhat így is.
3: Meg így is.
2: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
4: One, two, three, let's go!
3: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás,

0: gondoskodunk.
1: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
3: Notino.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Visszatér a kánikula. Az uniós forrásokhoz szükséges törvényeket tárgyalta a parlament. Ma kezdődik az ünnepi könyvhét Veszprémben.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Két autó és egy kamion ütközött az 52-es főúton Kecskemét térségében. A 4-es kilométernél forgalom korlátozásra kell számítani. Munkavégzés miatt lassabb haladásra kell számítani a 13-as úton az M1-es autópálya csomópontja és Kisigmánd között. A 12-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok. Emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor a védelmi mechanizmusokat is tartalmazza, arra az esetre, ha az amerikai vámintézkedések hátrányosan érintenek az uniós gazdaságot. Idehaza az uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat, és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. Felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettségeket, és szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint az értékelési rendszer helyett egy átfogó valós igényeken és szakmai tapasztalaton alapuló struktúrát kell létrehozni. Könyvbemutatók, dedikálások, szerzői beszélgetések és interaktív gyermekprogramok várják az érdeklődőket a ma kezdődő veszprémi ünnepi könyvhéten. Idén 12 stand kínálatát tekinthetik meg az érdeklődők a zeneiskola előtti téren. A háromnapos esemény idején a látogatók több kortárs szerzővel és alkotóval találkozhatnak, beszélgethetnek.
5: Az időjárás jelentés támogatója, a vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Pharma Hungary Kft.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulhatnak futó záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 7 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. június 17-én szerdán. Ballagunk a tanév vége felé, ez pedig közlekedés szempontjából igen-igen fontos. Hamarosan majd bővebben kezdés a Road Movie All-Stars-zal, velük pedig Sopron felé vesszük az irányt.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: úton, az iskolába, óvodába.
1: A reggeli készülődés közben is magyar zenék.
0: Ez a Halló Magyarok.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: A 2025-26-os tanév lassan véget ér, a nyári szünet ideális esetben a szabadságról, a pihenésről és az élményekről szól a gyerekek számára, de a közlekedési szabályok nem mennek szabadságra, erre figyelmeztet az ORFK Baleset Megelőzési Bizottsága. A nyári hónapokban is különösen fontos, hogy figyelj a gyerekekre, hiszen ilyenkor megváltozik a napi rutinjuk, többet vannak úton, többet mozognak, és sokszor önállóan közlekednek, és egészen mások, mint azok, akik néhány évtizeddel ezelőtt nőttek fel. Itt van rögtön a telefonnyomkodás, és sajnos sokan az utcán is folytatják. A mobiltelefon, a közösségi média, a videók görgetése és a fülhallgatók egy teljesen új veszélyforrást hoztak létre a mindennapokba. Nem csak a járművezetők figyelmét vonhatja el a telefon, hanem a gyalogosokét és a kerékpárral vagy rollerrel közlekedő gyerekekét is. A szakemberek ezt gyakran digitális vakságnak nevezik. A gyerek fizikailag jelen van a közlekedésben, de a figyelme valójában a kijelzőre összpontosul. Sokan úgy közlekednek, hogy közben üzenetet írnak, videót néznek, vagy fülhallgatóval teljesen kizárják a külvilág zaját, márpedig a közlekedésben nem elég csak látni, hallani, érzékelni és folyamatosan figyelni is kell. A nyári szünetben egyre több gyermek közlekedik kerékpárral vagy rollerrel, a túlzott sebesség, a mobiltelefon használata, a fülhallgató viselése, a védőfelszerelés mellőzése, vagy éppen az elsőbségi szabályok figyelmen kívül hagyása pedig súlyos következmények. Járhat. Mindjárt visszatérünk még a témára, előjáróban annyit, hogy a szülői és a felnőttek példamutatása kulcsfontosságú, a példamutatás mellett pedig a kellő beszélgetés is a gyermekekkel. A beszélgetés mellett pedig az együtt megélt élmények is meghatározóak lehetnek, akár egy jó koncerten. A következőben a 4 Street csapata vár ránk. A héten a Fezenen láthatod, hallhatod őket élőben. Itt a Hadd Menjen, a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, ez volt Herceg Erikával, a Sebzett ezzel érkezünk 7:30-hoz. Itt a nyári nagy melegben pláne elkél a türelem, hiszen ingerlékenyebbek lehetünk, a következő napokban pedig igen-igen nagy hőhullám vár ránk. És hát itt a vakáció is a nyakunkon, a nyári szünetben pedig a gyermekek önálló közlekedése bizony hordoz veszélyeket, erre hamarosan visszatérünk. Több türelem, erre bíztat a hősök és a halott pénz is hamarosan a Petőfi.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Visszatér a kánikula. Az uniós forrásokhoz szükséges törvényeket tárgyalta a parlament. Jó minősítést kapott a legtöbb európai fürdőhely.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Két autó és egy kamion ütközött az 52-es főúton Kecskemét térségében. A 4-es kilométernél forgalom korlátozásra kell számítani. Az erős forgalom miatt szakaszos lassulás alakult ki az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, a 25-ös és a 18-as kilométer között. Vezessenek óvatosan, ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Idehaza az uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat, és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. Erdő Péter bíboros prímással egyeztetett Magyar Péter. Az Esztergom budapesti érsek a prímási palotában fogadta a miniszterelnököt. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok. Emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. Az Egyesült Államok és Irán között létrejött megállapodás Libanonra is kiterjed, ezért az izraeli hadseregnek ki kell vonulnia a megszállt területekről, jelentette ki az iráni parlament elnöke. Mohamed Kalibaf hangsúlyozta, hogy a dél-libanoni lakosoknak vissza kell térniük az otthonukba. A természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos Európában. A vizsgált strandok 96%-a megfelel a minimális uniós előírásoknak. Az Európai Bizottság és a Környezetvédelmi Ügynökség közös jelentése szerint a tengerparti vizek minősége általában jobb, mint a tavaké és a folyóké.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulhatnak futó záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Otthon, az iskolába, óvodába.
1: A reggeli készülődés közben is magyar zenék.
0: Ez a Halló Magyarok.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: Lassan itt a vakáció, de a szabályok nem mennek szabadságra. Erre figyelmeztet az ORFK Baleset Megelőzési Bizottsága. Na, a közlekedésben a gyerekek továbbra is a legvédtelenebb szereplők közé tartoznak. Figyelmüket könnyen eltereli bármi, és sokszor még nem képesek megfelelően felmérni a veszélyeket. Úgyhogy amennyire lehet, figyelj helyettük is, hogyha vezetsz. A nyári szünet azonban nem csak az önálló közlekedésről szól. Családi utazások alkalmával a biztonsági jövő és a gyermekbiztonsági rendszer használata sem csupán jogszabályi kötelezettség, hanem életmentő eszköz. A hátsó ülésen utazók számára ugyanúgy kötelező a biztonságjöv használata, mint elől. Arra is érdemes figyelni, hogy egy hosszabb utazás során a gyerekek természetes módon igénylik a figyelmet, kérdeznek, játszanak, beszélgetnek, esetenként veszekednek, ami ugyan zavaró lehet és könnyen elvonhatja a vezető figyelmét, a legfontosabb azonban ilyenkor is az, hogy sofőrként a forgalomra koncentrálj, hogyha kell, állj meg, nyugtasd meg a gyermekeket és önmagad, aztán mehet tovább az utazás. A közlekedésre nevelésben pedig szülői, illetve a felnőtt példamutatása meghatározó, de a gyermekek ugyanis nem elsősorban azt teszik, amit mondunk nekik, hanem azt, amit nap mint nap látnak. Hogyha vezetés közben telefonálsz, nem használod a biztonsági övet, vagy figyelmen kívül hagyod a szabályokat, a gyermekek számára is ez válik természetessé. A tankönyveket tehát el lehet pakolni, de a szabályokat nem lehet félretenni. A legszebb nyári élmények azok, amelyekről mindenki épségben tér haza. Vigyázz magadra, a gyerkőcökre és a többi közlekedőre egyaránt, hiszen mindenkit hazavárnak. A következő percekben pedig Moriones vár ránk, akit a nyáron több helyen is láthatsz a Balaton környékén, például a Keszthelyfeszten, vagy épp a Strandfesztiválon Zamárdiban. Ez a Végtelen, itt a Petőfi.

0: Bioritmus indítás. Habóczki Mátéval.
1: Halló magyarok!
2: A bioritmusunkat majd meglehetősen meleg idő borzolja a következő napokban, hiszen 36-38 Celsius fokos maximumok is jöhetnek a hétvégére. Ebben az időszakban pedig különösen fontos szabály, hogy gyerkőcöket vagy akár állatokat soha ne hagyj egyedül a parkoló autóban, pláne tűző napon, hiszen néhány perc alatt is életveszélyesen magas hőmérséklet alakulhat ki az utastérben, amely tragédiához vezethet. Minden évben elmondjuk sokszor, de sajnos mindig adódik egy-egy olyan eset, amiből aztán nagyobb baj történik. Úgyhogy mindenképp légy körültekintő, hogyha pedig ilyen esetet észlelsz, akkor hidd a 112-es segélyhívószámot. Ha viszont úgy érzed, hogy nincs idő megvárni a segítséget, akkor a kellő körültekintés után a gyerkőctől vagy az állattól legtávolabb eső ablak betörésével tudsz segítséget nyújtani. De természetesen ez csak a legszükségesebb esetben. A következőkben jönnek az információk, hírek, hiszen 8 órához érkezünk, aztán a Random Trip vár minket. Aki bújt, aki nem, itt a Petőfi.
3: Jártam az utcán gyermekként, aki bújt, aki nem, ez így ment rég.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
4: Jár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/Citan oldalon.
6: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
1: Notino. Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go!
0: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
0: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
0: a Petőfi Rádióban.
8: Nyár, vízpart, napfény, és amit nem vártál.
9: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
8: Ne várj! Használd az Urzinol!

0: Urzinolt. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Visszatér a kánikula. Az uniós forrásokhoz szükséges törvényeket tárgyalta a parlament. Ma kezdődik Győrben a Magyar Táncfesztivál.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Két autó és egy kamion ütközött az 52-es főúton Kecskemét térségében. A 4-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Az erős forgalom miatt szakaszos lassulás alakult ki az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, a 25-ös és a 18-as kilométer között. Vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok. Emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. Idehaza az uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat, és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. Felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint az értékelési rendszer helyett egy átfogó valós igényeken és szakmai tapasztalaton alapuló struktúrát kell létrehozni. Nagy színpadi bemutatókkal, kortárs és néptánc előadásokkal, táncszínházi, valamint szabadtéri produkciókkal, illetve koncertekkel is várják a látogatókat a ma kezdődő 21. Magyar Táncfesztiválon Győrben. A többi közt láthatja a közönség a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, a Székesfehérvári Balettszínház, valamint a Győri Balett Társulatának produkcióját.
2: Az időjárás jelentés támogatója, a vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulhatnak futó záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Jó reggelt kívánok, 8 óra múlt, folytatódik a Halló Magyarok 2026. június 17-én szerdán, és folytatódik a labdarúgó világbajnokság is. Hamarosan mindenről majd bővebben, kezdés ezúttal a Random Tip csapatával. Jön az, aki bújt, aki nem.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a Kárszunkóma zenélt nekünk, 8 óra 16 perc a pontos idő. Egy műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat az M0-as autóúton, a déli szektorban, az M5-ös felé vezető oldalon. A 6-os főút csomópontja előtt a 14-es kilométernél kell útszűkületre számítani a lassítósávon. Hogyha erre közlekedsz, akkor vezess körültekintően, mert a kamion mögött törmelék is került a burkolatra, az Útinform tájékoztatása szerint. Az M1-es autópályán Budapest felé Szárliget és az M0-ás csomópont, a 45-ös és 18-as kilométerek között az erős forgalom miatt szakaszos torlódás, lassulás van. Az 5-ös főúton Dabas belterületén egy autó és egy tréler ütközött, a 39-es kilométernél a félútpályát zárták le, és baleset nehezíti a közlekedést a fővárosban, a Hűvösvölgyi úton befelé, a Bölöni-György utca előtt, illetve a 18. kerületben, a Csévéző utcában befelé a Gyömrői útnál. 06303030380 az SMS számunk, hogyha neked is van információd, akkor itt várom, avagy a Messengeren, illetve a Viberen. Nemrég ért véget az Ausztria-Jordánia találkozó a labdarúgó világbajnokságon, most pedig már a Gól című játéknap összefoglaló műsoré a főszerep. Voltak egyébként ikonikus megmozdulások a mögöttünk hagyott éjszaka, úgyhogy érdemes megtekinteni akár ezt, vagy hogyha lemaradtál mindenről, akkor majd az N4 Sport YouTube csatornáján a különböző hosszúságú összefoglalók valamelyikét, ahol természetesen a végeredmények ismerete nélkül láthatod az összefoglalókat. Ami pedig a mai napot illeti, este 7 órától Portugália-Kongó találkozó vár ránk, este 10-től Anglia-Horvátország, aztán holnapra viradóan éjjel 1-kor kezdődik a Gána-Panama, hajnali 4-kor pedig az Üzbegisztán-Kolumbia mérkőzés, természetesen mindezt az M4 Sporton, illetve az m4sport.hu-n élőben követheted. A Dunavördön pedig a Vívó Európa Bajnokság női tör és férfi kart küzdelmeit láthatod majd 19-15-től. Kellemes időtölt és jó szurkolást a helyszíneken, illetve a képernyők előtt egyaránt, ahogy szoktam mondani. És a folytatásban pedig Péter Fiboriék szórakoztatnak minket, ez már a Vámpír a háttérben. Ma este majd a Szolnoki Tiszavirág Fesztiválon játszanak, de a héten ott lesznek még Tatabányán is, illetve Szentendrén is elcsípheted őket.

0: hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Győrben az FM 93.1-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: magyarok. Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Varga Viktor énekelt nekünk, jó reggelt kívánok, 8:27 a pontos idő. Nagyon meleg lesz ma, írja Marika, vigyázzunk magunkra. Hát bizony így van, az országos hőmérsékleti átlag már most 20 Celsius fok fölött alakul. Mindez pedig a következő napokban csak fokozódik, de már is hallhatjuk majd a részleteket. Jelenleg egyébként Berettyóújfalu, Békés, Szeged térségében riasztás van érvényben zivatarok miatt. Na, a következőkben majd Wolf Kati vár ránk, aki a Várkert bazárban koncertezik holnap este a Budapest Jazz Orchestrával. Lángolj, ezt hallgatjuk a 8:30-es hírek után itt a Petőfin.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Összegzette több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
2: Egy reggel indulhat így is.
0: Meg így is.
2: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
4: One, two, three, let's go!
0: Minden hétköznap reggel 6-tól bioritmus indítás a korán, az időben és a későn ébredőknek Habóczki Mátéval.
2: Ha már kora reggel szeretnéd kimaxolni a napot, akkor keresd az óra magyar zenéjét.
0: Yeah! A reggeli kómától függetlenül legyél a leggyorsabb.

0: reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
0: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
3: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
2: Neked Sedacur Forte kell.
3: Sedacur Forte?
2: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna.
0: Ez a Petőfi Rádió.
5: Visszatér a kánikula. Az uniós forrásokhoz szükséges törvényeket tárgyalta a parlament. Kezdődik a hazai dinnye szezon.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Baleset történt az 5-ös főúton Dabasbel területén. A 39-es kilométernél a félútpályát lezárták. Műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat az M0-ás déli szektorában az M5-ös autópálya felé. A 14-es kilométernél útszűkületre kell számítani. A torlódás már csak nem 3 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
5: Idehaza az uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat, és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. Az egyszerűbb ügyintézés érdekében egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit az MVM. Az átállás miatt átmeneti korlátozásokra kell számítani, ezért a társaság azt javasolja az ügyfeleknek, hogy lehetőleg június 30-a előtt vagy július közepe után intézzék ügyeiket. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékre kivetett uniós vámok. Emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. Az Egyesült Államok több mint 1 milliárd dolláros humanitárius és katasztrófa elhárítási segélyt jelentett be az ENSZ gyermekalapjának és világélelmezési programjának. A támogatás célja, hogy több mint 40 országban életmentő segítséget nyújtson, közölte az amerikai külügyminisztérium. Hamarosan kezdődik a hazai dinnye szezon. A magyar görög dinnye várhatóan jövő héten jelenik meg a boltokban, majd fokozatosan átveszi a külföldről érkező gyümölcs helyét a polcokon. A dinnye termesztés komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon. A termelők kemény munkájának és kitartásának köszönhetően több mint 120 fajta terem.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulhatnak futó záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél, délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Bájalex zenéje szólt, az én országom 8.44 a pontos idő. Jó reggelt kívánok. Bájalexékkel szombaton Szombathelyen, vasárnap pedig a Fezenen találkozhatsz majd. Na, az M7-esen Letenye felé Pákozd és Székesfehérvár között szalagkorlátot javítanak. Na, az 53-as és 54-es kilométerek között a mozgó terelés mellett a belső sávot zárják. A torlódás jelenleg 3-4 kilométeres, némi plusz menetidővel számolhatsz, hogyha erre jársz, vigyázz magadra, légy türelmes. Jön a jó idő, a nyárias délutánok, esték megtelnek élettel a terek, teraszok, és talán könnyebben vesszük rá magunkat a kimozdulásra, mint a téli időszakban. Győrben sem érdemes otthon ülni, hiszen ma kezdődik a Magyar Táncfesztivál a városban. Nagy színpadi bemutató, kortárs és néptánc előadások, táncszínházi és szabadtéri produkciók, valamint koncertek várnak. Na, az ötnapos programsorozat a táncművészet gazdagságán túl az emberi kapcsolódások, az együttélés és a kommunikáció sokféle formáját helyezi fókuszba. Ma a Győri Balett új darabjának bemutatójával indul a sorozat, felép a Magyar Nemzeti Tánc Együttes. Mesebalettot, táncmesét is láthatsz. Holle anyó pompom meséi is megelevenennek, úgyhogy a legkisebbek számára is érdekes időtöltést kínál. Na, a szabadtéri programoknak pedig a II. János Pál pápa tér ad otthont idén is, ahol minden nap ingyenes koncertek, táncelőadások és közösségi események várnak, sőt, a magyar népmeséket megidéző divat bemutatóval is készülnek. Győrben egyébként a késő délutáni esti órákra ma 24-28 Celsius fokot jósolnak, úgyhogy fázni biztos nem fogsz, és megázni sem, hiszen esőt nem ígérnek. Ígér viszont akár táncoltatós élményeket a Magyar Banda, ők adják a talp alá valót a következő percekben, no meg holnap Nagyenyeden, holnap után pedig Tatán. Ez a Csavargó, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, a Zanzibár zenélt nekünk az óra végén. 8:58-at mutatnak az időjelzők. Június végén majd Csíkszépvízen is találkozhatsz a csapattal. A következő órát pedig majd Majkáékkal indítjuk. Elvitted a szívemet, hamarosan a Petőfi.
1: Vitted a szívemet. A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán. Gyógyító állatok.
4: Olyan közeget teremtenek, ahol nincs ítélkezés, és ők ugye feltétel nélkül szeretetet árasztanak.
2: Egy kiképző, aki mindent tud az állatokról.
4: Az egyik fő feladatunk, hogy állatokat mentünk, és akkor kb. 300-350 állatról gondoskodunk.
2: Amikor egy érintés is segít.
5: Mit éreztek, amikor a lovakkal lehettek?
6: Jó érzés.
2: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Reklám. A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
3: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Vagy ki sem látsz a dugóból.
3: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
3: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
3: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
8: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
3: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
8: a Petőfi Rádióban.
7: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Találkozik két zenész.
9: Rögtön láttam rajtad, hogy nem egy sima fiú bandás csávó vagy.
10: Te meg túl jó vagy mulató zenésznek.
7: Az egyik sztár, a másik lúzer.
11: Ez az én dalom, én írtam.
12: Szerinted olyan könnyű slágert csinálni egy dalból?
7: Paul Rudd, Nick Jonas, életem legjobb száma.

0: a mozikban.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Visszatér a kánikula. Az uniós forrásokhoz szükséges törvényeket tárgyalta a parlament. Kis repülőgép zuhant egy autópályára Texasban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt az 5-ös főúton Dabas belterületén. A 39-es kilométernél a félútpályát lezárták. Műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat az M0-ás déli szektorában az M5-ös autópálya felé. A 14-es kilométernél útszűkületre kell számítani. A torlódás már csaknem 3 kilométeres. Szintén több mint 3 kilométeres a kocsisor az M7-es autópályán. Letenye felé az 53-as és az 54-es kilométer között. Ott a szallagkorlát javítása miatt lezárták a belső sávot. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 33 180-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Idehaza az uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat, és bővítik az integritáshatóság hatáskörét. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykonvoj ügyben, a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál. Ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Az egyszerűbb ügyintézés érdekében egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit az MVM. Az átállás miatt átmeneti korlátozásokra kell számítani, ezért a társaság azt javasolja az ügyfeleknek, hogy lehetőleg június 30-a előtt vagy július közepe után intézzék ügyeiket. Az Egyesült Államok több mint 1 milliárd dolláros humanitárius és katasztrófaelhárítási segélyt jelentett be az ENSZ gyermekalapjának és világélelmezési programjának. A támogatás célja, hogy több mint 40 országban életmentő segítséget nyújtson, közölte az amerikai külügyminisztérium. Kis repülőgép zuhant tegnap este egy texasi autópályára. A rendőrség szerint 6-an tartózkodtak a fedélzeten, egy ember meghalt. Az autópályán közlekedők közül senki sem sérült meg. A baleset röviddel este 10 óra után történt.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulhatnak futó záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Jó reggelt kívánok! 2026. június 17-e van, szerda, 9 óra után járunk, ez a Halló Magyarok. Az órában fókuszban majd a múzeumok éjszakája, természetesen a magyar kedvencek mellett. Ezúttal a kezdés Majkáékkal, Elvitted a szívemet.
1: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: 9:17 a pontos idő, jó reggelt kívánok, a Carbon Fuzz zenéje szólt, ez volt a Closer. Az idén is megnyitja kapuit a Hagyományok Háza a Múzeumok Éjszakáján, ahol a múlt élményé válik és a hagyomány új értelmet nyer. Na, a Budai Vigadót egy izgalmas házbejárás során ismerheted meg, 5 különböző kiállítást is láthatsz tárlatvezetéssel, és a szövő, nemezkészítő, bútorfestő műhelyekbe is bepillantást nyerhetsz, megismerve a mesterségek világát. Lehetőség lesz tésztagyúrásra, nemezelésre, hímzésre is. Gyermek és családi programokkal is készülnek, este pedig a zenés és táncos élményt kínálja a Körforgásban című divat színházi műsor a Magyar Állami Népi Együttes művészeivel, valamint a népi koncert és a beavató táncház. A hagyományok mellett pedig zenei újdonságok, itt a Petőfin egy pörgős nyári hangulatú dallal rukkolt elő, Dash és Youngfly, a mediterrán életérzést hozzák el nekünk. Szerpentineken szágódunk át az életen, ez a Kiskece itt a Petőfin.
2: Ez a legújabb magyar zene.
3: Kecelány a sötétben.

0: Petőfi Rádió.
1: Jöjjek vagy maradjak, jöjjek vagy szaladjak, mikor vele vagyok olyan happy minden, de ha távol vagyok másul elég éppen, menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Tudom, azt mondtam, nem trilapálja, de egy darab belőlem ott maradt fenn a kis szobádban.
2: Várom a percet, már rég múlt, azt a lányt, aki a kezem után nyúlt, ne fogta rendesen, elillant csend.

0: minden magyar.
1: Már nem látom igazán, hova tűnt el a határ. Felkapott az ár, ki lesz ki haza talál. Más lett ide kevés, a vértől vörös a kés. Hátba szúrt halál, ki lesz ki haza talál. Mégis hova tovább, minden hazahúz még egy másik úton át.

0: magyarok. Kalandozz egész évben aktívan Magyarországon.
1: Ezúttal irány Békés vármegye, ahol a múzeumok éjszakáján dinoszauruszos programokkal, gasztronómiai és zenés eseményekkel, ismeretterjesztő előadásokkal, templomi padlástúrával és világító kisvonatokkal is várnak. A Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeumban az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című tárlathoz kapcsolódva zseblámpás tárlatvezetésen vesz részt. A Gyulai Várban keleti ízek kerülnek fókuszba. A keleti étkezési szokásokat, konyhaművészetet bemutató gasztronómiai előadások mellett török teát is kóstolhatsz, illetve tűzfegyver bemutatóval, szabjavívó iskolával, működő kovácsműhelyel, solymászattal, ijászattal, gitárkoncerttel is várnak. Az Almási Kastélyban csokoládéleves kóstolás és VR szemüveges időutazás is lesz. A Kohán Képtárban krasznahorkai workshop a programok között, az Erkel Emlékházban, a Szarvasi Tessedik Sámuel Múzeumban, az Evangélikus Ótemplomban és Újtemplomban, illetve a Mini Magyarország Makett Park területén is készülnek, akár csak az Orosházi Nagy Gyula területi múzeumban. Mindez tehát Békésen. Hát szerencsére a forgalom is jelenleg viszonylag békésen zajlik országszerte. Az M3-as bevezetőn volt egy koccanás az M0-ás után, úgyhogy itt számíthatsz egy kis megtorpanásra, de egyébként jól lehet haladni. És haladunk az idei első 30Y koncert felé is. Jövő héten a Fishing on Orr fűn esedékes majd. Itt a Révbe ér a Petőfi.
2: És ez az is.

0: magyarok.
1: Kalandoz egész évben aktívan Magyarországon.
2: A múzeumok éjszakáján Pécs is jó választás. A város 18 pontján várnak, köztük világörökségi és püspökségi helyszínekre. A Mohács 500 jubileumhoz kapcsolódóan a középkori tábori élet is megelevenedik. Reneszánsz illatszertár, íztár idézi meg a múltat. Az idén 50 éves megújult Vazaredi Múzeumban az elektronikus zene és az optikai művészet találkozik, és a Csontvári Múzeumban is zenei kísérettel merülhetsz el a művekben. A modern magyar képtárban új időszaki kiállítás nyílik, a Zsolnai Múzeum szintén új tárlata, a nagymúltú gyár kerámiáin megjelenő édenkert motívumok köré épül majd, míg a Néprajzi Múzeumban népzene, gyermekjátszó, kézműves foglalkozások, malomköves őrlés lesz a nyári napfordulós hagyományok mellett, és természetesen a csillagles és a napvégi tűzugrás táncház sem marad el. Első alkalommal nyílik meg egyébként a nagy közönség előtt a Káptalan utca 6 és 5 szám alatti pince, amely a föld alatt köti össze a püspöki kincstárat és a Janus Pannonius Múzeum igazgatóságot. A pécsi római kori ókeresztény síremlékek is misztikus élményekkel várnak. A Széchenyi téri Pécsi Dzsámi, Gázi Kászim Pasa Dzsámia, jelenleg gyertyaszentelő boldogasszony templom különleges élményt kínál esti fényekkel, emellett a pécsi négytornyú Szent Péter és Szent Pál Székesegyház délkeleti tornyába is fel lehet majd menni, 133 lépcsőfokot megmászva, úgyhogy Pécs is kiváló kalandokat ígér az esti órákra majd a múzeumok éjszakáján. A következő pillanatokban pedig kicsit szintén a sötétbe kalauzol minket a Magidom csapata, hiszen ez a Jól áll a sötét, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar az Ottogon zenélt, ez volt a Strangers, 9.58 pontos idő, jó reggelt, szép napot és jó munkát kívánok, na meg jó utat. Szerencsére a fővárosban jól lehet közlekedni, már is jönnek a további infók az országutakról, aztán várlak vissza majd 10 után, na a Magashegy Underground-dal, és ne feledd, van nálam egy páros belépő a Supergirl című film premier előtti vetítésére, úgyhogy még ezt is bezsebelheted.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Leározás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
4: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
5: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Egy reggel indulhat így is.
7: Meg így is.
6: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
8: 1, 2, 3, let's go!
7: Minden hétköznap reggel 6-tól bioritmus indítás a korán, az időben és a késő ébredőknek Habóczki Mátéval.
6: Ha már kora reggel szeretnéd kimaxolni a napot, akkor keresd az óra magyar zenéjét.
7: Yeah! A reggeli kómától függetlenül legyél a leggyorsabb és

0: is gondoskodunk.
1: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Visszatér a kánikula. Ismét áthaladhattak iráni olajszállítóhajók a Hormúzi szoroson. Megújul a téli üzemeltetési flotta a Magyar Közútnál.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat az M0-as déli szektorában az M5-ös autópálya felé. A 14-es kilométernél útszűkül

0: Baleset kell számítani, a torlódás már csak nem 3 kilométeres. Baleset történt az M3-as autópályán Budapest felé a bevezető szakaszon. A 12-es kilométernél a belső sávot foglalják el a járművek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: A 2 hónapos amerikai blokkád feloldása után áthaladt az első 2 iráni állami olajtanker a Hormuzi szoroson, és hamarosan a 3. is átjut az övezeten, jelezte a tankerfigyelő internetes oldal. A 3 szállítóhajó összesen csaknem 4 millió hordónyi nyersolajat visz, ezzel Teherán 2 hónap után ismét tud kőolajat exportálni. A zónát azután nyitották meg, hogy Irán és az Egyesült Államok megállapodott a fegyveres konfliktus befejezéséről. Kis repülőgép zuhant tegnap este egy texasi autópályára. A rendőrség szerint 6-an tartózkodtak a fedélzeten, 1 ember meghalt. Az autópályán közlekedők közül senki sem sérült meg. Idehaza az uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról vitáztak a képviselők tegnap a parlamentben. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat, és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykonvoj ügyben, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatáknál. Ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. Már nyáron elkezdi a téli felkészülést a Magyar Közút. 10 új tehergépjárművet vásárolnak, melyeket nagy sebességű hóeltakarításra alkalmas homlokekével és sószórós berendezéssel is felszerelnek. A járművek a síkosságmentesítés mellett szállításra is alkalmasak.
2: Az időjárás jelentés támogatója, a Vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulhatnak futó záporok, zivatarok. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Elmúlt 10 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. június 17-én szerdán. A Supergirl című film premier előtti vetítésére a páros belépő még nálam, de már nem sokáig. Keresd az óra zenéjét. Kezdés a magas helyi underground-dal, szól az egymáshoz, rövid az út.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: kávé helyett halló magyarok. Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: 10:17 a pontos idő, jó reggelt kívánok. Jött egy SMS a 0630303380-ra, hogy az M2-esen Rétság belterületén baleset van Budapest Balassagyarmat irányába. Plusz 30 perc a menetidő, mert váltakozva engedik a forgalmat. Köszönjük szépen az információt. A folytatásban balesetmentes kilométereket kívánok. És ha már SMS számunk, na akkor érdemes figyelni az óra zenéjét is, hiszen ha meghallod a játékszignált, akkor várom az előadót és dal címet ide. Méghozzá a Supergirl című film premier előtti vetítésére lehet egy páros belépőt nyerni, amikor egy galaktikus mércével is kegyetlen ellenség egészen váratlanul az otthonához közel sújt le. Kara Zor-El, aki sokan Supergirl néven ismernek, társakat keres, és a szedett-vedett összenemidő tagokból álló társasággal káprázatos, csillagok közé vezető kalandra indul. Na hát minden további majd a mozikban. Hogyha meghallottad a játékszignált, akkor tehát várom az előadó dalcímet és a szlogenünket se feled. Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Ma reggel ez az óra magyar zenéje. Most küld a dal előadóját és címét elsőként. Ez a Petőfi Rádió.

0: Jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Szép napot és jó munkát kívánok ezen a szerda reggelen. Mozi jegyeket ígértem erre a napra is, méghozzá Supergirl című film premier előtti vetítésére. Már is kiderül, hogy ki örülhet a mai daraboknak.
3: Igen, tessék.
2: Halló, halló, itt Habocki Máté, Petőfi Rádió, ki ez van szerencsém?
3: Lilla.
2: Szia Lilla, köszöntelek. Írtál nekünk a játékunk kapcsán, remélem, hogy jó helyen csörgött a telefon.
3: Igen.
2: Oké. Egy picit izgatott vagy, jól hallom a hangodból?
3: Igen.
2: No, hát figyelj, izgalomra szerintem semmi ok, hiszen jól tudtad a helyes megfejtést, és jókor is küldted. Merről írtál nekünk?
3: Regőj, Tolna megye.
2: Regőj, Tolna megye. És mikor jártál utoljára Budapesten?
3: Hát nem olyan régen egyszer, pár hónapja.
2: No, hát akkor lehet, hogy itt a következő hétre is izítani kell majd egy jó kis dátumot, illetve szabadidőt, ugyanis minden esélyed megvan arra, hogy ott legyél a Supergirl című film premier előtti vetítésén. Majd nekem kérlek egy előadót és egy dalcímet, mi volt az óra zenéje?
3: Dániel Cicola, Mamma Mia.
2: Így van, és mi a Petőfi szlogenje?
3: Petőfi Rádió, minden magyar.
2: Gratulálok, Lilla, meg is van a nyereményedek, páros, hogy a Supergirl című film premier előtti vetítésére az Intercom jó voltából.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon-nagyon szívesen örülök neki, hogy így örülsz. Nagy DC rajongó vagy, vagy képregény rajongó egyébként?
3: Igen.
2: Komolyan,
3: igen.
2: És melyik a kedvenc?
3: Igen, a Supergirl.
2: Nem mondod.
3: De.
2: No, hát akkor gondolom örülsz annak, hogy a filmes változatban is most a mozik képernyőjére kerül.
3: Igen.
2: Pontosabban a vásznakra. No jól van, Lilla, megbeszélünk adásunk kívül mindent, arra kérlek, ne tedd le a telefont, én pedig indítok egy újabb magyar kedvencet.

0: Jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Szép napot és jó munkát kívánok. 11 után ma is Mákkata segít át majd a délutánba, természetesen programajánlatokkal. Aztán 13 órától a Drazsé zenekar koncertezik nálunk. Délután 4-től érkezik Medgyessy Gábor, este 7-től kívánságműsorral vár, aztán 9 órától pedig Kultúrfitness. Benne itt lesz Nagy Zsuzsa, a Magyar Honvédség hadnagya, na a honvédelmi táborokról beszélget Szani Rodival, illetve Bán András a 3. fotoművészeti nemzeti szalon kapcsán mesél majd érdekességeket. 11-től pedig a Vándorbotban Fekete Laci Fodor Szabolcs Barnabással beszélget, Szabi Kíz és a Szinti Pop EP tehát porondom. A következő pillanatokban pedig méringerék jönnek, akiket szombaton a Dürerkertben láthatsz, egy hónap múlva pedig az első Budapest Parkos koncertjét tartja a csapat. Ez a Hóvirág, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Egy perc múlva 11 órához érkezünk Deniz és Orsovai Reni zenéjével, ez volt a Nem érdekel. A bőröd védelme viszont mindenképpen érdekeljen, hiszen délután 4 óráig erős, nagyon erős lehet az UV sugárzás, hogyha napon tartózkodsz, erre mindenképp figyelj. És figyelj holnap is, hogyha szeretnél ott lenni a Supergirl című film premier előtti vetítését, hiszen holnapra is tartogatok majd egy páros mozi belépőt. Az elmúlt 5 órában Habóczki Mátét hallottad, köszönöm szépen, hogy velem voltál. Holnap tehát találkozunk, bármerre jársz, határon innen vagy túl, vigyázz magadra, és tarts a Petőfivel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
4: Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Visszatér a kánikula. Belső vizsgálatokat rendelt el a kormány az ukrán pénzszállító ügyében. A hétvégén rendezik meg a tatai sokadalmat.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 45-ös és a 18-as kilométer között az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. A terelés előtt szintén erős a forgalom, Tata és Tatabányok között araszol a kocsisor. Szintén az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a komáromi terelésnél lezárták a külső sávot karbantartási munkák miatt. A forgalom csak az átterelt sávon tud haladni, a terelés előtt már 3 kilométeres a dugó. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: A 2 hónapos amerikai blokkád feloldása után áthaladt az első 2 iráni állami olajtanker a Hormuzi szoroson, és hamarosan a harmadik is átjut az övezeten, jelezte a tankerfigyelő internetes oldal. A 3 szállítóhajó összesen csak nem 4 millió hordónyi nyersolajat visz, ezzel Teherán 2 hónap után ismét tud kőolajat

0: deportálni. A zónát azután nyitották meg, hogy Irán és az Egyesült Államok megállapodott a fegyveres konfliktus befejezéséről. Idehaza azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykonvoj ügyében, a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál. Ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A hétvégén rendezik meg a Tatai Sokadalmat. A hagyományos népművészeti fesztivál folklor programokkal, táncbemutatókkal, koncertekkel, kézműves vásárral és gasztronómiai élményekkel várja az érdeklődőket az Angolkertben. Lesz interaktív meselőadás, játszóház, világzenei koncert és táncház is.
1: Petőfi Rádió. Sport.
2: Jó napot kívánok, Mujzica Istvánt hallják. A címvédő Argentina Lionel Messi mesterhármasával 3-0-ás Algéria elleni győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokság csoportkörét. Magyar idő szerint ma hajnalban Kansas City-ben 38 éves 8-szoros aranylabdás világklasszis először lőtt 3 gólt VB meccsen, ráadásul a 16. találatával beérte a VB-k történetének legeredményesebb játékosát, Miroslav Klózét. A J csoport másik mérkőzésén Santa Clarában Ausztria-Jordánia 3-1. Az I csoportban Kylian Mbappé duplázott, Franciaország pedig 3-1-re legyőzte Szenegált New Yorkban, a Real Madrid támadója így már 14. VB góljánál jár, és megkezdte a gólgyártást Erling Haaland is a világbajnokságon. A klasszis csatár duplájának is köszönhetően a norvégok 4-1-re nyertek Irak ellen a 4-es bostoni találkozóján. Az izlandi Vikingur Reykjavik lesz a magyar bajnok Győr ellen fele a labdarúgó bajnokok ligája selejtező első fordulójában, ez derült ki a tegnapi sorsoláson. Az Eto idegenben kezdi a párharcot július 7-én vagy 8-án, a visszavágó pedig július 14-én vagy 15-én lesz majd hazai pályán. Az Európa Liga selejtezőjének első körében a Ferencváros pedig a szerb Vojvodinával csap majd össze. Az első mérkőzést július 9-én Újvidéken, míg a visszavágót egy héttel később Budapesten rendezik majd. Molnár Attila győzött 400 méteres síkfutásban az osztravai aranykategóriás nemzetközi atlétikai versenyen. A magyar futó 44,56 század másodperccel ért célba, és ez egyetlen századra van az országos csúcsától. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulhatnak futó záporok, zivatarok. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Szép napot, jó munkát! Indul az Itthon-Otthon a Petőfi Rádió program ajánló műsora. Káció felkiáltó jellel a táblákon az iskolákban, már csak 2 nap és berobban a nyári szünet. Sok mindennel lehet tölteni, gyereksziget, süsőfesztivál, ezek is itt vannak a láthatáron, de megyünk Budakeszire is mindjárt.
1: Itt egy újabb óra! Kizárólag

0: Otthon. Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mákkatával.
1: Mindig segítek eligazodni a sok program között, hogy ne kelljen otthon unatkoznod, kikapcsolódni, feltöltődni sokféleképp lehet, bár az időjárás azért sokban befolyásol minket, úgyhogy valószínűleg a legtöbben strandokat fogják célba venni, de érdemes mondjuk egy jó árnyékos hűsterületet is kiválasztani, de tényleg nagyon meleg lesz, közel 40 fokot mérhetünk majd a hétvégén. Hogy hol és milyen programok várnak rád, az pedig mindig itt ilyenkor kiderül 11 és 1 óra között. Például Süsü családi fesztivállal készülnek Kisújszálláson, a Városháza Parkban. Ezen a napon egy igazi közösségi találkozó helyé alakul át minden. A családok tartalmas kikapcsolása, közös élményekre is, kellemes szabadtéri programokra számíthatnak. A rendezvény kínálatában koncertek, gyerekműsorok, játszótéri lehetőségek, kézműves foglalkozások és kirakodó vásár is szerepel. Minden korosztály találhat kedvére valót a programok között. A legkisebbeket játékos elfoglaltságok, alkotó tevékenységek várják, míg a felnőttek zenés-táncos műsorok, illetve vásári forgatag hangulatát élvezhetik. A kisújszállási családi nap tehát egy remek lehetőség a kellemes vasárnapi kikapcsolódásra, ahol a közös élmények, a jó hangulat és a változatos programok kerülnek a középpontba. Lesz például helikopter szimulátor, FIFA sátor, óriás kosárlabda, vándorjátszótér, közlekedési kalandpark, airsoft sátor, könyvkuckó, modellező bemutató, babakuckó, bütykölde, Süsü fotóautomata, tűzoltó bemutató és játszóház. Ezen kívül Gombóc Artúrral és barátaival is lehet szelfizni, arcfestéssel is készülnek, a Kicsi Gesztenyeklub is készül, de például a Lóci Együttes gyerekkoncertjét is meg lehet majd hallgatni. Lesz mese a parkban, gyerekfitness és sok egyéb érdekesség még a Süsü családi fesztiválon Kisújszálláson, a Városháza Parkban. Mindjárt itt a Gyereksziget is, mondom azonnal a további programokat itt a Petőfin, tarts velem és ne feledd, 11 és 1 óra között hétköznaponként itthon otthon, ez a Petőfi Rádió programajánló műsora. Meg vagyok.

0: hazai zenét hallgatsz.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Fúj a szél, valahogy úgy fenyegető ez a tél. Tömegeket szíven üt egy kérdés.

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Most hétvégén újra Gyereksziget, ami több mint 30 helyszínen kínál színes programokat. Ezek között megtalálhatók lesznek a koncertek, színházi előadások, kézműves foglalkozások és izgalmas gyerekprogramok. A fesztiválon nem csak szórakozni lehet, hanem oktató programokon is részt vehetnek a gyerekek. Játékos formában lehet megismerkedni például a természettel, a tudománnyal, a művészettel, a közlekedéssel és az egészséges életmóddal, valamint a biztonsággal. Egyébként a Gyereksziget nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is számos érdekes és hasznos programot kínál. A felnőttek részt vehetnek a generáli egészségügyi szűrőbuszokon, ahol ingyenesen lehet ellenőriztetni a vérnyomást, a vércukorszintet, a koleszterinszintet, a tüdőkapacitást, a látást és a hallást, illetve az egészségügyi szűrőbuszok szakértői tanácsokkal és tájékoztató anyagokkal is ellátják majd a látogatókat, hogy hogyan élhetnek egészségesebben és biztonságosabban. Vissza a gyerekekhez, lesz egy igazi cirkuszvilág, ahol még művész tanoda, bohóc lakás is lesz, illetve zsonglőr tanoda. A nagy színpadon pedig többek közt a Show című mese kell életre, ezen kívül a Szuperár gyerekkorús és gitárzenekar is fellép, csak úgy, mint Halász Judit a Csiribiri előadásával. Kaláka, velük is találkozhatsz, nálatok laknak-e állatok, ismerősen cseng? Ezen kívül a Csillagszemű juhász, kozmikus kalandja, a Csinta Csinta, vagyis a kiskolázenekar koncertje szintén látható, hallható lesz a Gyerekszigeten hamarosan. Itt a Petőfi, most a Kolibri folytatja, és már is jönnek további programötletek. Nézd!

0: Petőfi Rádió minden magyar, 4 perccel 3:12 előtt. Hamarosan Budakesziről hozom a következő programot, és velünk lesz Cseri Hanna is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Drágám, az a tányér a dédié volt.
4: Van jobb ötletünk a feszültség enyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Koncert este, családi kirándulás hétvégén, egy spontán nyári kaland? Indulás előtt keresd az Útinformot. Friss közlekedési információinkkal könnyebben és gyorsabban célba érhetsz. Már 50 éve úton vagyunk veletek. www.útinform.hu.
1: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez. Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: van programod. A stúdióban
1: Megkata, aki mindig beszámol az előttünk álló programokról, sör különlegességek, hazai előadók, színpadi programok, gasztró különlegességek, gyerekprogramok és kulturális események is várják azokat, akik hamarosan Budakeszire látogatnak. Ott lesz a Sörfesztivál, ahol a színpadon olyan ismert, kiemelt fellépők váltják egymást, mint például az Ájri Mafia, a hazai reggi ikonikus csapata a Ladány Bene 27, valamint a varázslatos hangú Magashegyi Underground, az energikus rockabilly dallamokért a Dynamite Dudes és a nyugat hatatlan zenekar felel, de a színvonalas pop, jazz és blues koncertek mellett látványos tánc és sportbemutatók is színesítik a kínálatot, a késői esti órákban pedig DJ-k szolgáltatják majd a jó hangulatot a Budakeszi Sörfesztiválon. Ha van jó programötleted neked is a strandolás mellett, 0630303380, osz meg minden részletet SMS-ben vagy Viberen, apropó strand, a kedvencek is jöhetnek természetesen, mit ajánlasz a hallgatóinknak? Hova menjünk? Nagyon-nagyon meleg lesz, bőven 30 fok fölött lesznek a csúcsértékek és extrém erős UV-sugárzásra is fel kell készülni. Nagyon könnyen, nagyon rövid idő alatt leéghetünk, úgyhogy a bőr megfelelő védelméről se felejts el gondoskodni. Az itthon-otthon azonnal folytatódik ez a Petőfi Rádió programajánló műsora.

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Queen zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Holnaptól jön a forróság, hogy hol is milyen programok várnak rád, ez pedig a továbbiakban is kiderül. 3 perc múlva dél, a hírek után velünk lesz a magyar alterok csapat, az Elefánt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Gyógyító állatok.
3: Olyan közeget teremtenek, ahol nincs ítélkezés, és ők ugye feltétel nélkül szeretetet árasztanak.
2: Egy kiképző, aki mindent tud az állatokról.
3: Az egyik fő feladatunk, hogy állatokat mentünk, és akkor kb. 300-350 állatról gondoskodunk.
2: Amikor egy érintés is segít.
4: Mit éreztek, amikor a lovakkal lehettek?
5: Jó érzés.
2: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán.
6: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Dunaworldon.
7: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Reklám.
9: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
10: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
11: Ne várj, használd az Urzinolt.
10: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
12: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az Idei Múzeumok éjszakáján, június 20-án. Összegzette több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a Múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, Múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
13: Drágám, az a tányér a dédié volt.
14: Van jobb ötletünk a feszültségenyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A 3 gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
15: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
7: A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna.
8: Ez a Petőfi Rádió.
0: Visszatér a kánikula. Mintegy 9%-os reálbéremelkedést közölt a statisztikai hivatal. Több mint 3000 fiatal vesz részt a honvédelmi táborokban.
8: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Baleset történt az 1-es főúton Tatabányán a Rákóczi-Ferenc út kereszteződésénél. Az 57-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat az M0-as déli szektorában, az M5-ös autópálya felé. A 14-es kilométernél útszűkületre kell számítani a lassítósávon. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
8: Petőfi Rádió.
7: Hírek!
0: Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlag keresete 772.200, a nettó átlag kereset 541.200 forint volt. A bruttó 9, a nettó átlag kereset több mint 11, a reál kereset pedig csak nem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlag kereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésén köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az aranykonvoj ügyében, a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál. Ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A dél-ukrajnai Nikopolban 3, Zaporizsjában 1 helyi civil halt meg az éjszakai orosz légi csapásokban. Sokan megsebesültek, emellett jelentős a kár több lakótömbben és a helyi egyetem épületében is. Közben a kijevi sajtó arról ír, hogy a G7 csoport engedélyezheti Ukrajnának a legmodernebb nyugati fegyverek legyártását, elsősorban légvédelmi

0: védelmi rendszerek és elfogó rakéták gyártási jogának átadásáról tárgyalnak. Vitorlázó repülő, páncélos, drónos és hősképző programokkal is bővül idén a honvédelmi táborok kínálata. A Magyar Honvédség 77 turnusban 3012 és 25 év közötti a kihívásokra fogékony fiatalt vár a nyári szünidőben. A résztvevők a tábor 5 napja alatt megismerkedhetnek a katona élettel és elsajátítják az alapvető önvédelmi fogásokat.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulhatnak futó záporok, zivatarok. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén már beköszönt a kánikula, néhol akár 35-37 fok is lehet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 12 után már is folytatódik az Itthon Otthon a Petőfi Rádió program ajánló műsora. Hétköznaponként mindig megtudhatod, hogy hol és milyen események várnak rád. Igyekezlek felkészülni mindig az előttünk álló napokra, de te is megteheted. Számunk 0630-30-30-380, azt meg te is jó programot letett SMS-ben, majd bárkodom.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: És most egy icipicit szaladjunk előre, amikor a nappali forróságot felváltja a lágy esti szellő. Megvan, ugye? Veresegyház egy egészen különleges kulturális oázissá alakul át hamarosan. Ugyanis jön a Mézesvölgyi Nyár szobatéri színház, ami nem csupán egy helyszín, egy életérzés. A csillagos ég volt a díszlet, a tücskök ciripelése pedig az előadás természetes nyitánya. A zenei paletta a Rockikon Charlie füstös hangjától Geszti Péter megállíthatatlan energiájáig terjed, miközben a színház szerelmesei igazi kultuszműveknek örülhetnek, Csúlya Imre szívmelengető stand-upjáig. Legyen szó a csengetett Milord nosztalgiájáról, vagy a menopauza zenés humoráról, a fellépők névsora garancia arra, hogy mindenki megtalálja a maga kedvencét, legyen az egy dübörgő koncert, vagy egy könnyed nyári színházi este. Mézesvölgyi Nyár, tehát a Veresegyházi búcsú téren, színházi előadásokkal, családi műsorokkal, koncertekkel, musicalekkel, vígjátékokkal és sok-sok zenés és táncos műsorral.

0: minden nap.
1: Segítek eligazodni a sok program között, hiszen van bőven szerencsére ilyenkor a nyári időszakban. Tényleg akár mire indulunk az országba, biztos, hogy találunk egy jó eseményt, ahol feltöltődhetünk és kikapcsolódhatunk. Például Répcelakon is, ahol két produkció eltérő zenei világot képvisel egy-egy nap, például a Dos Diabolos, vagyis Dangsz Zoli és a Dakács Vilkó formáció lép színpadra, valamint Molnár Tamás, majd aztán a másik nap Péter Sremek és Krisz Rudi érkezik a Répcelaki Fesztiválra, mindketten ugye ismert előadója az egy könnyű zenei életnek, dalaik pedig várhatóan széles közönséget szólítanak meg. A nyár elejé fesztivál szezon hangulatát viszik el tehát Répcelakra, a fellépők, a program pedig azoknak is jó lehetőség, akik családdal, barátokkal vagy egy esti koncertprogram kedvéért látogatnának a városba. Gyerekjátékokkal is készülnek, lesz kézműves vásári forgatag, és sok érdekesség még, például óriás kerék, és még sajtmesterek is készülnek kóstolóval a Répcelaki Fesztiválon. Hogy hol és milyen programok várnak rád még, az pedig már is kiderül itt a Petőfi, mint minden hétköznap 11 és 1 óra között. Ne feledd, ez az Itthon Otthon a programajánló műsorunk. Ezúttal

0: Otthon van programod. A stúdióban.
1: Megkata, hello, mindig hozom a jobbnál jobb programokat, hogy legyen miből csemegézni, válogatni, de természetesen tőled is várok jó tippeket, programötleteket, vagy sótran lehetőségeket. 0630303380 a számunk, SMS-ben is, Viberen is jöhetnek a részletek. És itt van már a közelben a láthatáron a délegyházi napok is, ami évről évre fontos találkozási pont a helyiek és a környékről érkező vendégek számára. A rendezvény ugyanis egyszerre szól a közösségi ünneprésről, a szórakozásról és a település értékeinek bemutatásáról. A programok között minden korosztály találhat kedvére valót, a gyerekeket horgászverseny, vidámpark és szabadtér élmények várják, a felnőttek pedig koncerteken, esti zenés programokon és közösségi eseményeken vehetnek részt. A kétnapos fesztiválon helyi civil szervezetek, intézmények és csoportok is bemutatkoznak, így a délegyházi napok nem csak szórakoztató rendezvény, hanem a település közösségi életének egyik kiemelt ünnepe is. Csáli élő koncert is lesz, valamint utcabál, de Tóth Abigail is fellép többek közt, Ijászaton is részt lehet venni. Ezen kívül DJ-k is gondoskodnak majd a jó hangulatról. Többet nem árulok el, mindent megtapasztalhatsz a délegyházi napokon, sok további programötletet pedig itt a Petőfin hallatsz. Minden hétköznap 11 és

0: Petőfi Rádió minden magyar. Egy órától pedig ma is élő stúdiókoncert egy olyan csapattal, ami 2013-ban alakult Sopronban. 13 év telt el azóta, és sokaknak szerencsés szám, úgyhogy majd kifogatom, hogy mennyire babonásak ezzel kapcsolatban, hogy gondolkodnak. Kortárs versek megzenésítése volt a fő irányvonal, majd aztán szép lassan saját szöveges dalok is bekerültek a repertoárukba, és a gyerekdalok is fontos részét képezik a zeneiségüknek. Hamarosan te is láthatod, hallottad őket. Itt a Drazsi zenekar.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
4: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
5: Milyen nyár vár rád?
4: A legjobb zenék, nyári történetek.
6: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
4: Különleges ízek.
7: Nem akarsz minden nap főzni rá?
4: Izgalmas programok.
8: Fantasztikus!
4: Emlékezetes találkozások.
9: Na,

0: másítozol?
1: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
2: Neked Sedacur Forte kell.
1: Sedacur Forte?
2: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
5: Vagy ki sem látsz a dugóból.
4: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
5: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
4: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
5: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
4: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
5: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
4: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
5: a Petőfi Rádióban.
1: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
6: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
1: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Szilai Zsuzsanna.
5: Ez a Petőfi Rádió.
7: A hétvégén visszatér a kánikula. Több baleset miatt áll a forgalom az M1-es autópályán. Soron kívül vizsgálja az aranykonyvai ügyet a legfőbb ügyészség.
5: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az M1-es autópályán Budapest felé egy műszaki hibás teherautó veszteg el a külső sávban. Az 50-es kilométernél a munkaterületen áthalad a forgalom, de a torlódás több kilométer hosszú. Közben két kis teherautó és egy autó ütközött Bicskénél az átterelt sávon, így a 37-es kilométernél is megállt a forgalom. A balesetek miatt Budapest felé a következő órában jelentős dugó várható. Kerülni az 1-es főúton vagy Győrtől a 10-es főúton keresztül lehet. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
5: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
7: Azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány az úgynevezett aranykonvoj ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, a terrorelhárítási központnál és az érintett szolgálatoknál. Magyar Péter miniszterelnök egyúttal felszólította a legfőbb ügyészt, hogy haladéktalanul szólaljon meg az ügyben. A legfőbb ügyészség közölte, hogy a jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz az ügy körülményeinek teljes feltárására, és mindenről részletes tájékoztatást fogadni. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását. Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Mivel az országgyűlés tavaszi időszaka hivatalosan június 15-én véget ért, már tegnap is rendkívüli ülésen tanácskoztak a képviselők a parlamentben. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet honlapján a Népegészségügyi Központ. Figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést. A bel- és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál. A hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bentartózkodókra. Fontos a készülékek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése is. A katamarán első tisztje hibázhatott a Splitnél történt halálos hajóbalesetnél. A 33 éves férfit őrizetbe vették. Vasárnap a menetrend szerint közlekedő katamarán egy vitorlással ütközött. Utóbbi 8 cseh utasa közül 4-en meghaltak. A roncs elsüllyedt, de tervek szerint később kiemelik.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulnak futó záporok, zivatarok. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
4: A hírek után
5: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven

0: Luliaknak nem ajánlott.
1: Egy elmúlt az ebéd mellé, után már is egy kis ejtőzés itt velünk a Petőfin, az élő stúdió koncertek pedig mindig láthatók is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Gyere, csatlakozz hozzánk! Itt a Drozsi zenekar, ma ők varázsolnak el minket. Jó szórakozást!

0: hiányzik, itt hiányol.
1: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
2: És a Drazsi zenekarral a csapat már is látható a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Frey volt Nóra, Bartokos Botond, Vonszemi Miklós és Bodoki Péter itt a stúdióban. Sziasztok, és meg annyi hangszer, két furúja, ugye jól látom?
3: Három.
2: Akkor na, az
3: nem látszik.
2: Aha. Három furúja, és hát majd a dobszerkóra is rámegyünk mindjárt, mert ott is vannak ilyen különféle kis kütyük, amik ezt nagyon bírom, amikor mindig a legváratlanabb pillanatokban előkerül még egy új, és amikor már azt hiszük, hogy már minden volt, akkor is még elő tudtok szedni mindenféle ilyen kis csörgő, zajkeltő eszközt. Hát sziasztok!
4: Szia, köszönjük a meghívást!
2: Drazsi, már is a jókedvű boszi csajok, Szabeszt megelőzve nagyon-nagyon kíváncsiak és egyben tippelnek. Kedvencünk a francia Drazsi, a Dunakavics, szerintünk innen jöhetett a név.
3: Hát körülbelül. Színes.
2: Színes.
3: Aha. Édes.
2: Édes. Igen.
3: Mi más kell a gyerekeknek?
2: Mi más kell a gyerekeknek? Gyerek dalok, ugye? És ti ezeket hoztátok ma el nekünk.
3: Így van, így van. Sokat hoztunk, ami kedvencünket tulajdonképpen, a kedvenceiken válogattuk össze. Hát igazából olyanokat válogattunk, ami most nem olyan régen jelent meg.
2: 13 éve vagytok jelen, vagyis hát 2013, amikor elindultatok. Mennyire vagytok babonásak? Mennyire gondoljátok szerencsésnek a 13-as számot például? Mert hogy ez az egész évre rámegy, csak azért kérdezem.
4: Szerintem szerencsés.
2: Szerintem is szerencsés. Az, hát így van, így van. Úgyhogy reméljük, ez az évetek nagyon szerencsés lesz. Nekem hoztatok egy ilyen kis kiadványt, amiben az összes dalotok, vagy hát legalábbis az új albumon lévő dalok rajta vannak, és azoknak ugye a szövegei. Úgyhogy én mindjárt csatlakozom is akkor hozzátok. De mielőtt belekezdenétek, vers feldolgozással indult minden?
3: Valahogy úgy kezdődött, hogy keresgéltünk olyan verseket, ami a gyerekeknek olyan információkat ad, ami könnyen megérthető és jól énekelhető, és akkor ebből lettek a dalok. Aztán azóta már ilyen élethelyzetekről is születtek dalok, és egyéb ötleteink is vannak.
2: Uh-huh. Ugye óvodai zenepedagógusok vagytok, tehát egyértelmű volt, hogy gyerekdalok lesznek?
3: Hát
2: majd...
3: ez egy ilyen nagyon régi történet, mert amikor mi megalakultunk, akkor még nem is ez a felállás volt, hanem ketten egy kollégámmal egy gyerekotthonhoz tartozó iskolában zenélgettünk a gyerekeknek, aztán hárman lettünk, és aztán egyszer csak kiderült, hogy ez valójában az iskola falain kívül is, is tud működni. Aztán így átalakultunk, és most itt vagyunk így négyen, és így a legjobb.
4: Na, ami hát fontos, igen? Hogy nagyon jó szűrőink vannak, mivel az óvodában előbb hallják a gyerekek, mielőtt megjelenne a dalok, és komoly előszűrőn mennek át ezek
2: az
4: a dalok.
2: Az nagyon jó. Igen, akkor rajtuk látni lehet, hogy melyik az, amire
3: igen.
2: Ami mindenképpen leköti őket, amiben be tudjátok őket vonni, vagy mi az, amit esetleg kicsit át kell alakítani. Volt egyébként ilyen?
3: Inkább az volt, hogy amit így úgy kínálunk nekik, hogy ezt én hoztam, és ez egy új különleges dal, azt olyan szívesen fogadják, akármilyen különleges hangzás, mert azért van egy jó pár dal, amiben előfordulnak különleges hangzások, és
2: nagyon milyen érdekes,
3: fogadják.
2: Nem? Hogy a gyerekek milyen nyitottak, nagyon. Még a felnőttek igen. Nem. Ők csak a slágereket igen. Akarják hallani, igen. A jól bevált dolgokat, amit tudnak igen. Énekelni, és valahogy nem annyira nyitottak az újra. Érdekes ez. Na hát kezdjük el az élő stúdió koncertet, aztán még lesz időnk beszélgetni. Hónap soroló, ezt azt hiszem nem kell magyarázni, ezzel kezditek az élő stúdió koncertet. Itt a Drazsi zenekar, majd akik láthatóak is ugye a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján.
1: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban a Drazsi zenekarral, és akkor most visszafelé a hónapokat.
1: Már is.
0: Ugye, hogy milyen nehéz feladat hirtelen, mert mindig csak a januártól kezdjük, és visszafelé valahogy sosem
2: Rána
0: vagyunk.
2: Rána új.
0: Ja, nem így gondoltam, de így is lehet. Egy jó kis fejtörő akkor már is például a gyerekeknek. Hát igen, őket ugye nagyon könnyű megszólítani, nyitottak az újdonságra, és azt gondolom, hogy a mai is egy olyan koncert lesz, olyan stúdió koncert, amit bármikor majd újra és újra meg lehet mutatni a nyári szünetben a gyerekeknek, és akkor már is itt az első feladat, hogy visszafelé megtanulni a hónapokat, és akkor azokhoz fűzni ezeket a gondolatokat, nem is olyan egyszerű. Drazsi zenekar, te is üzelhetsz nekik, te is kérdezhetsz tőlük, ne feledd, a Petőfi Rádió Facebook oldalán láthatóak is vagyunk, a számunk pedig 06 30 30 30 380, már is innen folytatjuk.
3: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: magyarok. Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban
1: a Drazsi zenekar, akiket te is látod a Petőfi Rádió Facebook oldalán és a YouTube csatornáján. Ugye óvónők, zenepedagógusok is vagytok. A gyerekek figyelmét megtartani, mondjuk egy koncerten vagy egy foglalkozáson, miben más? Más egyáltalán? Vagy ugyanazok a kis praktikák kellenek hozzá?
2: Más. Ugye valahogy úgy szoktuk mi összeállítani a dolog sorrendjét, hogy körülbelül kiszámoljuk, hogy mennyi dalt tudnak úgy meghallgatni, hogy még csak hallgatni, és nem kell aktívan részt venni. És akkor utána következnek azok a dalok, amihez tapsolni lehet, akkor vannak ilyen szuper felfújhatós gitárok, amit így néha bevetünk valamikor csak a koncert végén. És akkor valahogy így nagyon figyelni kell közben a gyerekeket. Most éppen legutóbb állapítottuk meg, hogy az, hogy én kitalálom otthon, hogy szerintem ennyi, az igen, teljesen biztos, hogy nem minden. Működik.
1: Igen, mert ugye, hogyha valami uncsi, vagy valami nem érdekli a gyereket annyira, akkor ő gond nélkül elkezd mással foglalkozni.
2: Igen, meg hogy milyen társaság jön össze éppen akkor, tehát hogy mire, mi az, amire ők most éppen vevők, és hogy egy tapsolásra, egy éneklésre, egy ugrálásra, mert van olyan dalunk, aminél így nyuszi ugrálást kérünk tőlük, elvarázsoljuk őket, tehát hogy ez mindig attól függ, hogy éppen aktuálisan.
1: Volt olyan koncertetek, ami után azt éreztétek, hogy na ez kemény menet volt.
3: Vannak ilyen
1: mert
3: esetek,
1: amikor
3: kicsit mínuszból indult, tehát aha, a produkció, tehát a mi zenénk azért egy ilyen klasszikusabbnak mondható a gyerek zenekarokon belül, és most már azért sok helyen kb. Ilyen diszkósan, meg mindenféle egyéb produkciókkal mennek. Na most azután a mi zenénk azért egy más történet. Nyilván onnan nagyobb feladat, onnan nagyobb a siker, hogyha megcsináltad mégis, és megérintetted őket, mert hát ahogyan itt kezdted, végül is a legőszintébb közönségről beszélünk, igen, mert igen, igen. Ők aztán tényleg ott hagyják, ha éppen nem olyan.
1: Hát és ugye itt van előttünk a nyári szünet, azért ez komoly fejtörést okoz sok szülőnek, nagyszülőnek is. Segítsetek egy kicsit abban, hogy biztos van valamilyen Jolly Joker, amivel így mindig elő tudtok húzni, hogy na, most akkor dobjuk be ezt gyorsan, kössük le gyorsan egy kicsit a gyerekeket, és akkor van egy kis ilyen megúszós pár perc, amíg kitaláljátok, hogy legyen a folytatás.
2: Hát szerintem ez a buborék. Tehát, hogy ez a dalon belül néha van egy buborékgépünk, amit így a színpad széléhez szoktunk tenni, és azt bármelyik dal egy-egy részénél el lehet indítani, és akkor Petit szabályozza, hogy kicsit odahívja őket, mert az általában működik, és akkor nem megy végig, hanem lekapcsolja egy kicsit, akkor figyelnek, akkor már ott vannak, akkor megint egy kicsit, néha csak a refrénnél. Igaz, ilyen.
3: Hát otthonra is minden szülőnek buborékgépkel, és akkor...
1: Ne, ez egy jó tanács, tényleg, nem egy nagy befektetés, és szerintem azért egy jó ideig leköti a gyereket, még a felnőtteket is, amúgy. Úgyhogy köszönjük. Na, elkezdjük írni a tippeket. Nyári szünetre felkészülünk akkor veletek együtt. Na hát itt a Drazsi zenekar, akik láthatóak is a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. És hát egy gyerekdal nem múlhat el ugye szülinapi dal nélkül. Most ezzel folytatjátok itt a Petőfim.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.

0: Élő stúdiókoncert itt a Petőfi Rádióban a Drazsi zenekarral. Közös szülinapozást szoktatok tartani, ha már itt a szülinapnál tartunk?
1: Hát legutoljára úgy csináltuk, hogy az évzáró bulink volt, ugye Miki decemberi születésű, úgyhogy akkor egybe kötöttük.
0: Ugye van, amivel kezdtetek, az a hónapsoroló. Úgy tudom, hogy ott mindenki a csapatból a saját születési évszakát énekli. Szerintetek tényleg hasonlít az ember arra az évszakra, mondjuk, vagy amiben született? Mennyire hisztek a horoszkópban, meg énekben?
2: Hát érdekes gondolat egyébként, ha így belegondolunk, lehet. Lehet benne valami.
0: Igazság? Na, hát a szülinap, hónapsoroló, olyan dalok, amik azt gondolom, hogy első hallás után is könnyen megjegyezhetők az embernek, ha ott vannak a mindennapjaiban. Ölelem a stabil ritmus szekciót, közben Mátyás írt az üzenetet. De jó, itt pedig egy másik közé az Édes Csók című daluk is hallható lesz.
2: Hm? Édes Csók?
1: Hát azt ma nem.
0: Még most írják.
2: Igen, de akkor lesz ilyen egyszer, csak hamarosan.
3: Legközelebbre felkészülünk ezzel.
0: Jó, egy kerek esztendő, ugye ezzel a címmel készült el tavaly évvégén a nagylemezetek és daloskönyv formájában, ezt kézzelfoghatóvá is tettétek. Ebben szerepelnek a dalszövegek, úgyhogy nagyon könnyen, aki már tud olvasni, az ugye tudja követni és énekelni veletek együtt. Na, hát sem egészünk még ebből, hamarosan a folytatásban itt a Petőfin, tarts velünk és a Drazsi zenekarral.
4: Ajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: magyarok. Élő stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban
1: a Drazsi zenekar, akik tavaly évvégén egy kerekesztendő nagy címmel nagy lemezt adtak ki, és dalos könyv formájában ezt kézzelfoghatóvá is tették. Én is kaptam ebből egyet, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, itt mindjárt olvasom a további szövegeket. Ősz, Laci bácsi zöld strand, papucsa, például ilyen dal is van, apad a tó, tavasz éledezés, hát tulajdonképpen a hétköznapi életből, amit lehet, azt ti megzenésítettetek, és megfogalmaztatok egy-egy dal formájában. Sok-sok kellék kell, érdemes menni, én azt gondolom, gyerekek közé, ezt a koncerteken már, ami a hangszereket illeti, bizonyára ti is megteszitek, hiszen neked van például három furujád, ami egy picit ugye el tudja varázsolni szerintem a gyerekeket, és Péter is időnként előhúz valamit a kis rejtett tartalékok közül.
2: Így van. Hát ma készültem egy különlegességgel például. Szoktuk úgy bekonferálni, hogy pisztácián közreműködött Bodoki Péter. Mutatom, hogy a lábammal tudok elején.
1: De ez igazából nem pisztácia, ugye? Nem, kecskekörömnek is szokták hívni.
2: Ez a kenari fának a magjának a héja tulajdonképpen, egy ilyen egzótának. De aztán van itt ilyen retro WC-lehúzó.
1: Pont ezt akartam mondani, csak mondom, nem merem,
2: nem az otthoni WC-ről vettem le, hanem hangszerboltból rendeltem, de nagyon hasonlít.
1: Igen, ilyen volt tényleg. Még én is emlékszem. Micsoda retro dolgok. És azzal mit tudsz egyébként csinálni?
2: Tehát hát igazából a cintányérnak lesz ilyen hosszabb hangja, és ez ilyen effekt.
1: Ó, de jó. Mint hogy ilyen kis golyók gurulnának rajta.
2: Igen.
1: Mi van még?
2: Úgyhogy hát minden, ami valami, az már ütőhangszer.
1: Kolomb, azt is látom.
2: Úgyhogy kolomb is van, igen. Aztán mindenféle ilyen sékerek, csörgő-zörgő, hát meg aztán cintányérok.
1: Mered odaadni ezek közül bármelyiket is a gyerekeknek, mondjuk a csörgőken?
2: Ezekből igen, illetve van ilyen, amikor a bátrabbak ugye feljönnek a végén, és akkor, hogy megnézheti, vagy egy anya lefotózhassa a dobszerkóval, stb., és akkor azért úgy óvatosan lehet.
1: Melyik hangszer iránt érdeklődnek leginkább a gyerekek? Mit vettetek észre? Egyértelműen a csörgők.
3: Mindenképp. És azért is jó, hogy ennyire előre van a színpadon, vagy így annyira elől, mert így akkor, akik ott a szélén állnak, ott teljes ámulattal nézik, hogy mi mozdul, minek a hangját hallják.
1: Mennyire szoktál rá játszani? Én biztos, hogy turkálnék egy ilyen láthatatlan valamibe, és akkor hopp,
2: még hát tessék, ez egy hang. Jó tipp. Bevisszük a műsorba.
1: Igen, ezért járnak ide a zenészek. Nagyon jó tippeket adok. Egyébként tényleg adásról adásra. Na, van egy olyan dalotok is, ami hát egy örületes tagadásként jelenik meg sok gyerek életében, amikor itt-ott mondjuk így kiborul véletlen valami útra kell egy-egy ruhadarab, és fogalma sincs, hogy ez hogy került oda, meg hát ugye lehetne sorolni, ez a nem én voltam, hogy ez bizonyára sok szülő ismeri, nem én voltam, hát én biztos, hogy nem én voltam. Ki a zenekarban az, aki a leggyakrabban mondhatná ezt a mondatot, vagy szokta is talán a hétköznapokban, hogy nem én voltam?
3: Ez jó kérdés, szerintem.
2: Talán már kinőttünk belőle valamennyire.
1: De van, akinek nem sikerül felnőtt létére sem.
3: Hát lehetséges. A gyerekeknek minden esetre azt úgy szoktuk felvezetni, hogy amikor otthon. Szöcskeugrálásban vagy nyusziugrásban közlekedünk. Akkor szokott ez mindig előfordulni, és akkor én mindig azt mondom, hogy nem én voltam. De biztos veletek is előfordul, de valaki nem meri bevallani a gyerekek közül, hogy vele ilyen előfordul, de aztán látom a szemeken, amikor énekelünk,
1: hogy jaj. Ez a kis huncut csillogás ott.
3: Ja, hogy úgy, tényleg.
1: Ilyen sztoriban már nekem is volt részem. Na, nem én voltam itt a Petőfin élőben, ezúttal a Drazsi zenekartól. Minden látható ma is, ne feledd, Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával!

0: Élő stúdiókoncert itt a Petőfi Rádióban a Drazsi zenekarral, de hát én nagyon jókat mosolyogtam, mert teljesen lefestettetek egy ilyen idilli családi képet. Hát jusson eszünkbe az, amikor valami kiborul, hogy ó, a fasírt golyó széttaposva, jó. De jó, a tészta, mint egy kis halúgy picánkol a vizes pohárban. Egyébként tényleg csak gondolkodás kérdése, nem? Hogy mit látunk bele a szituációban. Hát igen, az embernek a éppen aktuális állapota határozza meg szülőként, hogy hogy reagál. A mosolygós arc kifejezés mögött így éreztem, ahogy így egy ilyen zsigeri ilyen rángatózás elindul, és az embernek így elkezd tikkelni a szeme sok esetben, de amúgy meg tényleg, ha így kívülről nézi az ember, annyira vicces ez az egész, nem?
1: Valóban. Tehát,
0: tulajdonképpen szerintem a szülő leginkább ilyenkor azt sajnálja, hogy kicsit ilyen plusz feladatot kap azzal, hogy takarítania kell.
1: Valószínű.
0: De egyébként meg olyan játékos dolog ez az egész étkezés.
1: Igen, meg tulajdonképpen, hogyha történik valami ilyesmi, azért is jó ezt így elénekelni, mert történik ilyesmi, akkor ha az első reakció nem rögtön a mérgeskedés, hanem jó, végül is tényleg úgy hullik, mint a hó, igen, akkor lehet, hogy könnyebb is összetakarítani, mint hogyha ha rögtön a maszatot látjuk, mert akkor lehet, hogy tovább generálunk egy nagyobb hisztit, amit igen, lehet, igen, hogy egy ilyen mókával meg lehet úszni.
0: Na, akkor azt tanácsolom a szülőknek, hogy ilyen helyzetekben egy kicsit próbáljanak elszakadni a valóságtól, és kicsit kívülről szemlélni az eseményeket, és hát saját magunkon is egy picit így viccelődve, nem tudom, valahogy nézzük gyermeki oldalról ezt az egész szituációt, hogyha valami olyan történik, amiben esetleg nagy tagadás van, hogy nem én voltam. Hát köszönjük szépen ezt a dalt. A Drazsi zenekar már is folytatja tovább az élő stúdiókoncertet itt a Petőfin.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: magyarok. Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban
1: a Drazsi zenekar, akik látható a kis Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, mire leírta például, hogy Nóri néni, veletek vagyunk. Aztán itt van Balú is. Sziasztok, gratul először is a csapatnak, nem kis pálya a gyerekeknek zenélni szerintem. Mi a tapasztalt fellépéseken inkább... Szóval, hogy a fellépéseken inkább az a megszokott, azt írja, hogy az anyukák vannak ott a gyerekekkel az ilyen koncerteken, és az apuka valahol a sörsátor könnyekén felélegezve. Jó, hogy végre egy kis szabad idő. Vagy együtt a család a közönségben kitartóan, hát ezek az opciók vannak. Nagyon sokszor hallom egyébként mostanában, írja Balú, gyerekes szülőktől, ahol dolgozom, hogy egész nap non-stop kell szórakoztatni a gyerekeket, és azért imádják az ilyen kis rendezvényeket, ahol van zene, mert legalább nem nekik kell szórakoztatni a gyerekeket ez idő alatt. Van benne valami. A műsor pedig olyan, mint egy zacskó színes drazséria, szavesz, vidámak, változatosak, és mindig akad benne egy kedvenc falat mindenki számára. A vakáció előtt egy dolgot biztosan kijelentetek, a zenekar idén sem bukott meg jó kedvből. 75 nap, és itt az évnyitó. Köszön, írja. Hát kitartás mindenkinek, igen, ne csüggedjen senki. Egy szép nyári szünet előtt állunk, és itt a fantasztikus Drazsi zenekar. Sok-sok olyan történettel, ami hát az átlagos hétköznapokban ugye megtörténik, és fantasztikusan ezeket meg is fogalmazzátok, és adjátok elő itt dalról dalra. Most viszont egy vers feldolgozással fogjátok tovább folytatni.
2: Így van. Tóth Árpád Ferenc verse fog következni. Egy igazán klasszikusan nyári dal, úgyhogy sokszor kaptuk ezt a kritikát, hogy hát ez olyan ez a dal, olyan szép, három szólom vokállal és egyebekkel, hogy hát ennek a rádióba kellene szólni, úgyhogy megtörtént.
3: Figyelhoztuk.
1: A címe Apadató lett, és most hirtelen a Velencei tó eszembe jutott, ami elég kritikus állapotban van sajnos.
2: Hát igen, apadnak a tavak.
1: De akkor nem a Velencei tóról írtátok.
3: Nem, ez csak egy nagyon nyári dal.
1: Nagyon nyári dal, Tóth Árpád verséből.
3: A jelenség, amikor annyira meleg van.
1: Uh-huh. Élőben itt a Petőfi Drazsi zenekar.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: Apadató élőben itt a Petőfi Rádióban a Drazsi zenekartól Tóth Árpád Ferenc megzenésítét verse, amit hallottunk, és ő is itt van, a Facebookon figyel, és nagyon örül a sikereiteknek. Ezt írta, itt várjuk a további hozzászólásokat, kérdéseket, illetve 0630303380 a számunkon. A két jókedvű boszi lány abszolút visszatért szerintem a gyerekszobába. Fantasztikusak vagytok, 10 arany csillagos, egész nap hallgatnánk.
1: Na, köszönjük szépen.
0: Jön még dal, úgyhogy tartsatok velünk itt a Petőfi. A Drazsi zenekar már is folytatja tovább az élő stúdiókoncertet.
2: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.

0: magyarok. Élő stúdiókoncert Mák Katával. A stúdióban
1: a Drazsi zenekar sok-sok gyerekdallal, tavaly évvégén pedig megjelent egy nagy lemez egy kerekesztendő címmel, és daloskönyv formájában ezt kézzelfoghatóvá is tettétek. A dalszövegek olvashatók folyamatosan, nagyon jó kis színes rajzok vannak egy-egy dalhoz. Ezeket kik rajzolták?
2: Ezt egy szexádi barátunk, Bucsányi Endre készítette az egészet egy személyben, úgyhogy szerintünk nagyon passzol az ő ízlés és művészi világa a mi zenénkhez.
1: Na, mindjárt beszéltek majd Laci bácsi zöld strand papucsáról is, amit dalban is érkezik majd természetesen. És hát ugye a gyerekeknek zenéltek. Mit tanultatok ti a legtöbbet a gyerekektől?
3: Hát szerintem, amit mi tanulhatunk a gyerekektől, az a nyitottság, amivel ők így a világhoz állnak. Tehát, hogy tényleg, ha az ember úgy ad nekik valamit, tálal valamit, akkor azt ők elfogadják olyannak, amilyennek mi adjuk.
2: Lehet az egy páratlan ritmusú vagy önlüktetésű dal is, ilyen vannak a lemezen ilyen extrábbak is, és tökre szeretik egyébként, és egyből táncra perdülnek. Aztán egyébként meg nagyon sokan erre a négynegyedes puff-puff lüktetésre vannak beállva, és gyerekeknek már pedig ezt ők oké. Ilyet mondjuk már ritkában hallani bárhol, mi azért visszük.
1: És a koncertek alatt a gyerekek arcát szoktátok figyelni, vagy inkább a szülőken?
3: Szerintem, hát valójában mindenkit, tehát hogy a családokat hogy varázsolja el. Úgyhogy sok-sok jó tapasztalat van, hogy szülőkön azt látni inkább, hogy belegondolnak, hogy itt valójában mi mindent hallani egy-egy dalon belül. A gyerekek inkább talán a tartalmára, meg ugye a ritmusosságára kapcsolódnak rá, de jó látni az arcukat.
1: Ja, adáson kívül már mondtátok, hogy különböző koncerteken szoktatok részt venni, van, ahol kisebb közönség van, ott nyilván egy sokkal ilyen bensőségesebb hangulat tud kialakulni, mint egy nagyobb koncerten, most pont a hétvégén mind a kettőből lesz részletek.
2: Így van egyébként, most egészen különleges, hogy szombaton egy egész kicsi településnek megyünk, Apáca Torna a település neve, ismert meg Magyarországot, Turing első állomása, és ahol az ilyen piciken helyeken is egyébként nagyon befogadók és nagyon szeretjük, és olyan kontraszt van, akár másnap például Zalaegerszegen leszünk az Egerszeg Festen, az pedig egy ilyen nagyobb színpados történet, úgyhogy nekünk is mindig egy kihívás, és tök változatos ezáltal, hogy na, nem az van, hogy mindig ekkora színpad, mindig ilyen hang, hanem éppen az adott helyzet, és ez tök jó.
1: Gondolom sok meglepetés is ér azért titeket is egy-egy koncert alkalmával, például van olyan dal, ami mondjuk más reakciót vált ki a gyerekekből, mint amivel ti felmentek a színpadra, és gondoljátok, hogy na majd itt ez fog történni?
3: Igazából nem jellemző, mert azt talán lehet mondani, hogy amit mi úgy szánunk, hogy ezt olyan jó hallgatni, mert olyan, hogy mindannyian éneklünk benne, és olyan szép hangzások vannak benne, és például az óvodában látom az arcokat, hogy ott megvan ez, tehát hogy átmegy az, ami a sok élmény. Lehet, hogy ez a színpadról nem feltétlenül mindig. Tehát, hogy ez ott már nagyobb a távolság, és ott kell egy kicsit valami egyéb élmény hozzá.
1: Akkor ezért jó mindig egy kicsit így közel lenni a gyerekekhez, nem? Minél közelebb, talán az is ilyenkor segít. Na, meséljetek egy kicsit akkor Laci bácsi strandpapucsáról is. Zöld strandpapucsáról. Gondolom, ez fontos.
3: Hát abba járja a strandokat minden esetre. Boti találkozott vele legelőször.
4: Igen, én minden alkalommal találkozom vele.
3: Hányszor strandra mész, igaz?
4: Igen. Nem csak a strandon, ő mindenhol ott van.
1: Félsz tőle?
4: Nem, Laci bácsi nagyon kedves ember.
1: Egyébként azt tegyük hozzá, nekem elmeséltétek, hogy amikor beálltatok és még próbáltatok itt az élő adás előtt, akkor itt kilátottok a Dunára, és pont amikor ezt a dalt énekeltétek, itt Kenuval, pont jött egy úriember, aki jól benézett ide a stúdióba, és ez nagyon vicces.
3: Szerintünk ő volt.
2: Megidéztük Laci bácsit is, egyébként valóban ilyen kis kopaszos bácsi volt, és így teljesen szétestünk itt a dalba, úgy elkezdtünk nevetni, hogy itt megidéztük a Laci bácsit. Bár most papucsát ugye nem láttuk, mert a Kenuban ült, de...
3: Biztos vagyok benne, hogy zöldbe volt.
2: Akinek citromsárga kenúja van, annak csak zöld papucsa lehet.
1: Hát akkor jelentkezzen, aki itt elősuhant a Dunán, illetve aki magára is van a következő dalban. Itt a Petőfi élőben már is érkezik, tehát Laci bácsi zöld strand papucsa és a Drazsi zenekar.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Drázsi zenekar élőben itt a Petőfi Rádióban, ez volt a Laci bácsi zöld strand papucsa. Az óvodai zenepedagógusokból álló csapat stúdió koncertje újra és újra meg lehet, vagyis újra és újra meghallgatható, úgyhogy a gyerekeknek bármikor megmutatható a nyári szünetben is, mint a Petőfi Rádió Facebook oldalán, majd a Petőfi Rádió YouTube csatornáján is. Maja is velünk van, Zénóval hallgatott bennünket, és üdv a csapatnak, köszönjük szépen. Hajrá, Drázsi, várunk benneteket hamarosan a Stangli Fesztiválon, ez Balázs írta, és hát sok sikert a további koncertekhez. Köszönjük szépen ezt a kis zenei utazást, a folytatásban pedig velünk lesz a Valmar is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
4: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
5: És szerintem zseniális ez a szöveg.
6: Ez überelhetetlen.
3: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalai, és élvezze a nyári zenés estéket.
7: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad június 19-től minden pénteken 22 óra 55 perckor a Dunán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: Napról napra melegebb idő várható. Napokon belül a parlament elé kerül a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatalról szóló javaslat. Vitorlázó repülő és drónos képző programokkal is bővül a honvédelmi táborok kínálata.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Összeütközött 4 személyautó az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicske közelében a 36-os és a 37-es kilométer között. A helyszínelés idejére a forgalom Hegyeshalom felé csak a leállósávon, Budapest felé pedig csak a külső sávon halad, egyre nagyobb a torlódás. Aki teheti, kerülje el Tata és Bicske közötti szakaszt az 1-es főúton, vagy Győrtől a 10-esen. Kigyulladt egy személyautó az M3-as autópályán Vásárosnamény felé Hajdúnánásnál. A 191-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. A 2-es főúton Rétság belterületén aszfaltoznak. Az 56-os kilométernél a félútpályát lezárták, a forgalom jelentősen több kilométeren torlódik. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
8: A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukció kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet honlapján a Népegészségügyi Központ. Figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést, a bel- és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál. A hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. Fontos a készülékek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése is. Vitorlázó repülő, páncélos, drónos,

0: és hősképző programokkal is bővül idén a honvédelmi táborok kínálata. A Magyar Honvédség 77 turnusban 3000, 12 és 25 év közötti a kihívásokra fogékony fiatalt vár a nyári szünidőben. A résztvevők a tábor 5 napja alatt megismerkedhetnek a katona élettel, elsajátítják az alapvető önvédelmi fogásokat és közösséggé is formálódnak. A katamarán első tisztje hibázhatott a Splitnél történt halálos hajóbalesetnél. A 33 éves férfit őrizetbe vették. Vasárnap a menetrend szerint közlekedő katamarán egy vitorlással ütközött, utóbbi 8 cseh utasa közül 4-en haltak meg. A roncs elsüllyedt, de a tervek szerint később kiemelik.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Fokozatosan melegszik az idő, de ma még keleten, valamint a déli és nyugati határ mentén előfordulnak futó záporok, zivatarok. Délután 25-30, késő este 16-25 fok valószínű. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délután 2 elmúlt, itt a Petőfi változatos magyar zenei kínálat lesz veled a továbbiakban is. Kapcsolódj ki, töltődj fel ezúttal Valkusz Milánnal és Marics Petivel, hiszen a Val már folytatja, akikkel legközelebb majd Budapestre lehet együtt koncertezni. Most pedig nálunk szól a Magány Vagány.
2: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

Petőfi Rádió minden magyar. Két nap már csak a suliból, aztán indul a nyári szünet, és hamarosan a közmédia népszerű turisztikai és kulturális sorozata is kezdetét veszi, a Bárak Kárpát-medence. Egészen pontosan jövő hét hétfőtől mintegy 70 új helyszínre kalauzolják el ezúttal a műsorvezetők a nézőket, bemutatva a Kárpátok vonulatával körülvett vidékek természeti csodáit, történelmi emlékeit és élő hagyományait. Magyarország mellett a Felvidék, Erdély és a Vajdaság lenyűgöző helyszíneit is fel lehet fedezni. Ezek az epizódok nem csupán úti ajánlók, a műsorvezetők ugyanis személyes élményeiken keresztül mutatják majd be az adott térség sokszínűségét, így tehát minden helyszín, történelmi emlék és kulturális érték mögött emberi történetek bontakoznak ki. Betekintést nyerhetsz majd olyan közösségek életébe, melyek generációk óta őrzik hagyományaikat, miközben a műsor a környék természeti kincseit és épített örökségét is új megvilágításba helyezi. Az idei évad tehát ismét bizonyítja, hogy a Kárpát-medence még számtalan felfedezésre váró csodát rejt. A közmédia csatornáin egész nyáron látható sorozat, minden epizódja egy újabb meghívás az utazásra, a múlt megismerésére, a közös kulturális örökségünk felfedezésére. Már a Kárpát-medence jövő héten hétfőtől, a Dunán a sorozat epizódjai pedig megnézhetők majd az adás követően a

Petőfi Rádió minden magyarát, most sem fogunk fázni, az biztos, viszont holnaptól kapcsolná igazán a hőmérséklet és hozza a 30 fok fölötti csúcsokat, az estik is nagyon kellemesek lesznek, úgyhogy a múzeumok éjszakájára tökéletes lesz majd egy kis nyári ruha, azt gondolom. Ugye június 20-án tartják majd a múzeumok éjszakáját országszerte, több mint 450 intézmény és kiállítóhely várja majd az érkezőket. A részvételhez egységes karszalag szükséges, ezzel minden csatlakozó múzeum látogatható, és a budapesti múzeumbuszok is ingyenesen vehetők majd igénybe. A programok, helyszínek és a részletes térkép pedig a hivatalos múzeumok éjszakája oldalon érhető el. Számunk pedig 0630303380. A múzeumok közül van, amit kifejezetten ajánlasz hallgatóink figyelmébe. Már is írd meg a részleteket, közben Nora Till énekel itt a Petőfin.

Hollywood cirkuszi szirota Jennifer után ismét egy fantasztikus hangú énekesnő érkezik, aki több mint 10 éve már a magyar zeneipar színfoltja. Országos ismertségét még 2014-ben szerezte az X-Faktor második helyezettjeként. Szuper jó kézügyességgel és rajztudással is rendelkezik, tehát ha nem színpadon van, akkor mondjuk jelmezt tervez. Például a Gyalogcsillag című színházi előadásban is az Őrruha költeményei láthatók. És ha már színház, a Six című musicalben is feltűnik, talán már láttad is ebben a szerepben. Most pedig egy ilyen népszerű dallal érkezik, ami eredetileg Dániel Figergő és az Utazók szerzeménye, viszont formációjával készített egy sajátos, fülbemászó feldolgozást ebből a romantikus és mély jelentésű slágerből. Horányi Juli, itt a Petőfin és a Násztánc.

0: Az iskolának is vége lesz, vakáció, ez kerül fel hamarosan a táblákra, és megidézzük ezt a pillanatot mindjárt az Animal Cannibals-el és Somló Tamással a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napról napra melegebb idő várható. Nagyot nőttek tavalyhoz képest a reálkeresetek. A klímaberendezések karbantartására figyelmeztet a Népegészségügyi Központ.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Befejezték a helyszínelést az M1-es autópályán Bicskénél, ahol korábban több jármű ütközött össze a Budapest felé vezető oldalon. A torlódás ugyanakkor továbbra is több kilométeres. A 2-es főúton Rétság belterületén aszfaltoznak. Az 56-os kilométernél a félútpályát lezárták, a forgalom jelentősen több kilométeren torlódik. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csak nem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi közt a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását, amelyen 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amely módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az európai források hozzáférése megtörténhessen. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Szintén a jövő héten kerülhetnek a parlament elé a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályok. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet honlapján a Népegészségügyi Központ. Figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést, a bel- és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál. A hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. Fontos a készülékek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése is. A katamarán első tisztje hibázhatott a Splitnél történt halálos hajóbalesetnél. A 33 éves férfit őrizetbe vették. Vasárnap a menetrend szerint közlekedő katamarán egy vitorlással ütközött, utóbbi 8 cseh utasa közül 4-en meghaltak. A roncs elsüllyedt, de a tervek szerint később kiemelik.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Somogyi Zsófiától hallják. A címvédő Argentína Lionel Messi mesterhármasával 3-0-ás Algéria elleni győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokság csoportkörét, magyar idő szerint ma hajnalban, Kansas Cityben. A 38 éves 8-szoros aranylabdás világklasszis először lőtt 3 gólt világbajnoki mérkőzésen, ráadásul a 16. találatával beérte a VB-k történetének legeredményesebb játékosát, a német Miroslav Klózét. A J csoport másik mérkőzésén, Santa Clarában, Ausztria, Jordánia 3-1. Az I csoportban Kylian Mbappé duplázott, Franciaország pedig 3-1-re legyőzte Szenegált New Yorkban. És megkezdte a gólgyártást Erling Haaland is a világbajnokságon, a klasszis csatár duplájának is köszönhetően a norvégok 4-1-re nyertek Irak ellen a 4-es bosztoni találkozóján. A Paksa görög Panathinaikos csapatával találkozik a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének második fordulójában. A sorozat másik magyar együttese a Debrecen, máltai vagy örmény ellenféle csap össze, míg ha a bajnok Eto FC vagy a magyar kupa győztes Ferencváros ebbe a szakaszba kerül át a bajnokok ligája, illetve az Európa Liga kvalifikációjából, akkor előbbi feröeri vagy luxemburgi csapattal néz farkas szemet, míg utóbbira a holland Ajax vár. A mai nyoni sorsoláson az is kiderült, hogy mind a 4 magyar együttes hazai pályán kezdi vagy kezdené a párharcot. Komoly erősítést jelentett be a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Az FTC leigazolta a görög válogatott centerét, Konstantinos Kakariszt. A görög válogatott klasszisa az Olimpiákosztól érkezik a legújabb legutóbbi idényben magyar kupát, magyar bajnokságot és BL bronzérmet nyerő együtteshez. Köszönöm a figyelmet!

0: Az időjárás jelentés támogatója, a Vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap gomoly felhős napos idő várható, délnyugaton és az Alpok alján egy-egy záporral, zivatarral. Az északias szél mérsékelt marad. A hajnali 10-19 fokról 27-32 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Szerda délután 3 elmúlt, kellemes időtöltés továbbra is velünk itt a Petőfin és a változatos magyar zenei kínálattal. Ugye két nap már csak az iskolából, vakáció, hamarosan teljesen felkerül a táblákra, és bizonyára sokan fogják ezt énekelni, mi most jön a zenével, Kerivoltal.
3: Itt egy újabb óra,
0: kizárólag magyar zenékkel és Márk Katával.
3: Ez a Petőfi Rádió.
5: Petőfi.

Petőfi Rádió, minden magyar. Van egy olyan csapat itt Magyarországon, akinek a dalai sokaknak mosoly csalnak az arcára. Mindenféle előzetes beharangozó nélkül jelent meg nemrég új nagy lemezük. Az együttes bevallása szerint is triviálisan hétköznapi dolgokról, de ezek pont épp ettől működnek. Agresszív autósokról, biokertészkedésről, házértékesítésről, repülős utazás viszontagságairól, kuka kihelyezéséről is énekelnek, és van például a Csumábe, ami azt a helyzetet mutatja be, amikor a kivilágított faház szúnyoghálós ajtaja nyitva marad, és özöllenek be a vérszívók. A szókimondás a Belgához híven, tehát minden dalban jelen van, az Egyre gondolunk című nagylemezről pedig most ezúttal itt a Petőfin jön

0: Petőfi Rádió minden magyar, sok világszer látogat Budapestre, nem csak zenei fronton, hanem például, ha filmet forgatnak. Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone is feltűnt már több ízben Budapesten, úgyhogy tessék, nagyra nyílt szemekkel járni, bárhol felbukkalhatnak, és ugye filmforgatás miatt a Stadionok állomás alaguti részében lesznek majd, és mivel a forgatást nem tudják a forgalomtól elszeparáltan intézni, ezért le is fogják állítani a forgalmat a 2-es metró fél vonalán. Ez azt jelenti, hogy június 20 szombat üzemkezdettől június 21 vasárnap üzemzárásig, tehát két nap nem fog járni a 2-es metró az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között. A kimaradt szakaszon pótlóbusszal lehet majd utazni, melyre az Őrsvezértérnél a Fehéróti autóbusz végállomáson, illetve a Kerepesi út befelé vezető oldalán az Őrsvezértere után is fel lehet szállni, a járat a Deák Ferenc térről pedig a 9-es autóbusz Kőbánya irányú megállóhelyéről indul. Befolyásolni fogja majd ugye a múzeumok éjszakáját, hiszen szombaton este egy karszalaggal több mint 450 intézmény lehet bejárni. Tessék erre is figyelni tehát, és továbbra is nyitott szemmel járni. 0630303380, ez a számunk, SMS-ben, Viberen, folyamatosan te is informálhatsz. Míg jön Dash és Young Fly itt a Petőfi.
1: Ez a legújabb magyar zene.
2: Kicsi lány a sötétben, bele virradt rám a hajtó.
1: Minden magyar.

Petőfi Rádió minden magyar. Az előrejelzések szerint most már tényleg mindenhol azt látni, hogy berobban a nyár az elkövetkező napokban, bőven 30 fok feletti csúcsértékekkel. Közben ma van az elsivatagodás és az asszály elleni világnap, aminek célja felhívni a figyelmet többek közt a talaj minőségének védelmére, a termőföldek kimerülésére, a szűkülő élelmiszerforrásokra. Az egyre szárazabb nyarak nem csak a mezőgazdaságban okoznak ugye gondot, a hobbikertészeknek is alkalmazkodniuk kell ez a változáshoz. Előnyösebb ugye szárazságtűrő növényeket telepíteni. A kertészek szerint a víz megtartása, a termőföldek védelme és a fenntartható gazdálkodás pedig mindannyiunk közös érdeke. A talajpusztulás és a szárazság nagyon súlyos következményekkel járhat. Szívszorító látvány fogadja például a Velencei tóhoz érkezőket, hiába voltak záporok, zivatarok az elmúlt időszakban, vagy komolyabb esőzések májusban, azok szinte semmit sem segítettek a tónak. A vízelés kritikus szintet ért el, a valahamért legkisebb vízszint 53 cm volt, amit még 2022. szeptemberében rögzítettek. Ez kedre virradóan újra elérte a Velencei tó, és mivel a következő napokban fokozatosan erősödő kánikula várható, a párolgás mértéke is egyre nagyobb lesz, így bármikor megtörténhet az újabb negatív csúcsbeállítás, tovább fokozva a kritikus helyzetet. 0630 30 30 380, itt jelezheted, ha esetleg jártál a környéken, mit tapasztaltál, SMS-ben és Viberen, illetve a Petőfi Facebook oldalán, ahol képeket is megoszthatsz velünk, szintén várjuk a hozzászólásaidat. Közben egy jól ismert dal, új köntösben, a Blaha Louisianától. Szólj rám, ha hangosan énekelek itt a Petőfi.

0: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Már 2 éve minden magyar.

0: WhatsApp Viberen a 0630 30 30 380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napról napra melegebb idő várható. Nagyot nőttek tavalyhoz képest a reálkeresetek. A klímaberendezések karbantartására figyelmezted a Népegészségügyi Központ.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Befejezték a helyszínelést az M1-es autópályán Bicskénél, ahol korábban több jármű ütközött össze a Budapest felé vezető oldalon. A torlódás ugyanakkor továbbra is több kilométeres. A 2-es főúton Rétságbel területén aszfaltoznak, az 56-os kilométernél a félútpályát lezárták, a forgalom jelentősen több kilométeren torlódik. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó pedig több mint 11, a reálkereset pedig csak nem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőre és keddre kezdeményezte az ülés összehívását, amelyen 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az Európai Uniós források hozzáférhetővé váljanak. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Szintén a jövő héten kerülhetnek a parlament elé a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló szabályok. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet honlapján a Népegészségügyi Központ. Figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést, a bel- és a kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál, a hideg levegő pedig ne áramoljon közvetlenül a bent tartózkodókra. Fontos a készülékek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése is. A katamarán első tisztje hibázhatott a Splitnél történt halálos hajóbalesetnél. A 33 éves férfit őrizetbe vették. Vasárnap a menetrend szerint közlekedő katamarán egy vitorlással ütközött. Utóbbi 8 cseh utasa közül 4-en meghaltak. A roncs első jet, de a tervek szerint később kiemelik.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Komoly felhős napos idő várható délnyugaton és az Alpok alján egy-egy záporral, zivatarral. Az északias szél mérsékelt marad. A hajnali 10-19 fokról 27-32 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hirado.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hazai zenékkel és friss közlekedési infókkal kísérlek az utadon. Ebben egyébként számítok rád is, ha bármi említésre méltót látsz, küldd el SMS-ben, Viberen, Instán, vagy éppen Facebookon. Ráadásul Petőfi játékkal is jövök nem sokára. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, a kezdés a halott pénzért.
2: Itt egy újabb óra. Kizáró.

0: kéri, hogy maradjá.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szépen lassan beindul a délutáni csúcs az utakon, úgyhogy ma sem hagylak magadra a kormány mögött. Folyamatosan hozom a legfrissebb közlekedési infókat és helyzetjelentéseket az ország minden pontjáról. Ehhez viszont te is kell lesz. Légy ma is a szemem és a fülem az utakon, ha bármi rendkívülit, dugót vagy balesetet látsz, oszd meg velem, hogy én megoszthassam a Petőfi Rádió hallgatókkal a Facebookunkon, Instánkon, Viberünkön, illetve SMS számunkon keresztül tudsz üzenni, hogy a többi autós is időben információkhoz jusson. Ebben az órában pedig különösen figyelj, mert újra indul a vadászat az óra zenéjére, amit meghallod a titkos dalt. Küldd el a dal előadóját és címét SMS-ben a 06303030380 a számra, és vigyél el egy exkluzív Petőfi Rádiós ajándékcsomagot. Játékra fel! Na, folytatás a Kovalszky meg a Vegáé. Itt az Amire szültek, a Petőfi.

0: Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. És itt volt az óra zenéje, jött is bőven üzenet. Na nem sokára visszatekerek a sor elejére, és kiderítem, hogy ki volt a leggyorsabb, de most kinézünk az utakra.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon Szárliget és az M0-as autóúti csomópont a 45-ös és a 18-as kilométer között az erős forgalom miatt szakaszos torlódás, lassulás alakult ki a külső sávban. Az M3-ason Vásárosnamény felé a Tiszaújváros csomópont előtt egy autó szalagkorlátnak ütközött, ezért a 163-as kilométernél forgalomkorlátozásra számíts. Illetve lezártak a belső sávot az M35-ös autópályán Hajdú Böszörménynél az M3-as felé egy autó is szalagkorlátnak hajtott, mindez a 17-es kilométernél történt. SMS és Viber számunk 06303030380, a közlekedési infód lenne, akkor küld el nekem ide, de a Facebookon és Instán is tudsz üzenni. Vigyázz nagyon magadra!
2: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Természetesen, ahogy mindig, ma is volt egy óra zenéje játékunk, és én most a leggyorsabb hallgatónkat hívom vissza.
1: Halló, tessék!
0: Megyesi Gábor, Petőfi Rádió. Halló, kivel beszélek?
1: Hello, szia, Gábor vagyok, hello.
0: Szia, Gábor, Druszám. Hát játszottál velünk, és nagyon gyorsan elküldted a dal címét. Áruljuk el hallgatóknak, hogy mi volt ez.
1: Ez a Kispál és a Borz, ha az életben.
0: Ha az életben. Így van, nagyon jó. A Petőfi Rádió szlogennyit szeretném már csak tőled kérni.
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Gratulálok! Tökéletes tiéd a Petőfi ajándékcsomag kulaccsal, vászontáskával, bögrével, nyakba akasztós kulcstartóval. Gábor, nagyon gyors voltál, a Nem borozunk már többet a Gangon című sornál már küldted is az SMS-t. Ahogy elkezdődött a szöveg, pár sor után már küldted is. Szereted a Kispál és a Borzot?
1: Igen, igen, én még nagyon régóta, én már nagyon régóta hallgattam őket, a 90-es években.
0: Igen, hát ugye maga ez a dal sem mostani, már azért ezt tegyük hozzá, de az egyik, ha nem a legnagyobb slágerük. Gábor, még egy utolsó dolog, ugye előttünk a kánikula, mondjuk most sincs már hideg nyilván, van valami bevált módszered a forró napok átvészelésére, mondjuk óránként zuhany, ventilátor, vagy mondjuk nem tudom, jégkockát raksz a párnádba?
1: Hát a hideg sörnél nincs jobb.
0: Oké, ott a pont. Oké, jó van, köszönöm szépen. Hát nagyon szép délután kívánok, nem tudom, úton vagy, úgy hallom, mintha autóban lenne, kihangosítva
1: lenne. Igen, igen, igen, igen, köszönöm. Igen, az M1-esen haladok Budapest irányába, igen.
0: De rendben az úton?
1: Hát a szokásos.
0: A szokásos.
1: Igen, de ahhoz képest járható.
0: Jó, hát ennek is örülünk, hogy legalább mozog az autó, lehet vele menni ott az M1-esen. Jó van, Gábor, köszönöm szépen, legyen nagyon szép a napod, és adáson kívül megbeszéljük majd a részleteket. Jó, ne tedd le a telefont, kérlek, köszi, szia-szia, és holnap is jövök majd egy újabb Petőfi ajándékcsomaggal, úgyhogy figyeld akkor is az óra zenét. A folytatás pedig már is a The Ones with Pale Eyes-éhez, az Is This Bliss, a Petőfi.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Mikor a

0: Ez itt a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ma van az elsivatagodás és az asszály elleni világnap. A következő órában megnézzük, mennyire drámai a helyzet a Velencei tónál. Közben várom a közlekedési infókat, az utakról jöhet minden, ami a csövön kifér, és minden, ami említésre méltó. Dugó, baleset, vagy éppen elromlott jelzőlámpák. SMS és Viber számunk 0630303380, de Instán és Facebookon is ott a Petőfi. Ezeken keresztül is tudsz nekem üzenni. Szép délutánt a mikrofonnál, Medgyessy Gábort hallod. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz a Punani Masszív és a Cipőfűző.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
4: Vagy ki sem látsz a dugóból.
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
4: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
4: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
2: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
4: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
4: a Petőfi Rádióban.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Napról napra melegebb idő várható. Nagyot nőttek tavalyhoz képest a reálkeresetek. Még mindig tagadja a bűnösségét Till Tamás, feltételezett gyilkosa.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M3-as autópályán Básáros-Namény felé a tiszaújvárosi csomópont előtt. A 163-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani.

0: hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi adókedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását, amelyen 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az Európai Uniós források hozzáférhetővé váljanak. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Szintén a jövő héten kerülhetnek a parlament elé a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályok. Továbbra is tagadja a bűnösségét a Till Tamás meggyilkolásával vádolt férfi. A kecskeméti törvényszéken áprilisban kezdődött a per, a férfi akkor és a mai tárgyaláson is azt állította, nem ő ölte meg a kisfiút 26 évvel ezelőtt. Az eljárás azt követően kezdődött, hogy másfél évvel ezelőtti kihallgatásán beismerte a 11 éves bajai gyermek meggyilkolását. Később azonban már azt állította, a rendőrök fenyegetéssel, zsarolással vették rá a beismerő vallomásra. Az eljárás tanúk szakértők meghallgatásával folytatódik.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
0: Gomoly felhős napos idő várható délnyugaton és az Alpok alján egy-egy záporral, zivatarral. Az északias szél mérsékelt marad. A hajnali 10-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Egy újabb órában hozom a kedvenceidet és rengeteg újdonságot. Itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Közben pedig számítok rád. Várom a közlekedési infókat, helyzetjelentéseket SMS-ben, Viberen, Instán, vagy éppen Facebookon. A kezdés a Punani Massifé.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Megyesi Gáborral.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Te a fűző, egy ruhámon volnának kitűző. Én a zászló, te a lobogás, álmaimban a legkedvesebb horkolás. Ha én a nappal, te meg a fénye, ha büszkék rám, te vagy az erénye. Lennék az otthon, ha te a melege, gyermek ilyeségeből értető eleven.

Szajanoi és a Drift Food, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Június 17-e van az elsivatagosodás és az asszály elleni világnap. Az ENSZ még 1994-ben indította el ezt a kezdeményezést a termőföldek és a fogyatkozó erőforrások védelmében, és bár a probléma globális, sajnos nálunk is van egy nagyon szomorú, kézzel fogható aktualitása. Hiába hoztak az elmúlt időszakban az áporok némi enyhülést, a hazai állóvizeinknek rengeteg csapadékra lenne még szükségük. A Balaton vízállás a Siófoknál mindössze 78 cm, és a nyakunkon lévő kánikula miatt a párolgás most még tovább fokozódik. A Velencei tónál pedig egyenesen drámai a helyzet. Agárdnál kedreggel csupán 54 cm-t mértek a szakemberek. Ez mindössze egyetlen centire van a 2022-es történelmi negatív rekordtól, amit a következő napok forrósága sajnos könnyen átírhat. Nagyon komoly figyelmeztetés ez ma arra, hogy a tiszta víz a legnagyobb kincsünk. Hát reméljük, hogy hamarosan enyhül az asszály, bár sajnos a következő napokban biztosan beköszönt az igazi forró nyár. Bízzunk a legjobbakban. Ma sem hagyunk hazai kedvencek újdonságok nélkül, rögtön kettőt is hozok neked. Itt lesz az Arthur Rambótól az utcasarki fény, de előbb a Tigris Sofia és a Dopamin.

0: friss hírek az utakról.
1: Az M0-as autóúton a keleti szektorban az M5-ös felé a Csömör csomópont után több autó ütközött, a 64-es kilométernél a belső sávot zárták le. Elég gyorsan kialakult a nagy torlódás, már közel 5 kilométeres a dugó. Az M3-ason Vásáros-Namény felé a Tiszaújváros csomópont előtt egy autó szalakorlátnak ütközött, a 163-as kilométernél forgalomkorlátozás van. Szintén a szalakorlátnak ütközött egy autó az M35-ösön, Hajdú-Böszörménynél az M3-as felé, na, a 17-es kilométernél a belső sávot zárták le, és két autó is ütközött a 32-es főúton Újszásznál, az 58-as kilométernél félpályán tudsz haladni. SMS és Viber számunk 0630303380, de Instán és Facebookon is várom a közlekedési infókat folyamatosan. Vezess nagyon óvatosan!
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja,

0: ez a Petőfi Rádió. A 30Y-os Beck Zoli a tavalyi évvégi koncert után tudatosan lépett vissza egy időre. Hát 20 év megállás nélküli pörgés után nála is bejelzett a kiégés, úgyhogy a szünetet a teljes regenerálódásra, az új dalokra és egy kisebb műtétre szánta. A lényeg viszont az, hogy a fél éves pihenő tökéletesen sikerült, a zenekar hatalmas lendülettel vetette bele magát az év második felébe. Idén összesen 30 koncerttel készülnek, szóval a 30Y nem tűnt el, csak a srácok vettek egy mélyebb levegőt. Legközelebb pedig már a Fishingon Orfűn találkozhatsz velük. Mi a 30Y-nal hangolódunk az előttünk álló forró kánikulai napokra. Itt lesz a Fürdőzők a Balatonnál. Mindjárt!
1: Nem úszol, mert túl nagy a sodra, elfogadod, de nem veszed el.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
3: Notino.
5: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázótónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
2: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ma még nem döntöttünk meleg rekordot. Ugye 91-ben Tisza Kécskén 36,2 fokot mutattak a hőmérők. Most, ha jól látom, akkor a legmelegebb valahol Pest megyében Törtel környékén van. Ott nagyjából 32 fok környékéig melegedett a levegő, és ez még csak a kezdet az előrejelzések szerint. Na de a legfrissebb hírekkel Vörös Domonkos érkezik mindjárt, aztán folytatjuk a Petőfi csúcsot. Itt lesz Dr. Béres, Verép Tamással, hozzám tartozol.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 0630303380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.

0: szerkesztők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázótónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
5: Egy reggel indulhat így is.
6: Meg így is.
5: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
7: One, two, three, let's go!
8: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás,

0: már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
0: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Szép estét kívánok! Napról napra melegebb idő várható. Nyári diákmunkát segítő programot indít a kormány. Még mindig tagadja bűnösségét Tilt Tamás feltételezett gyilkosa.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M0-as autóút keleti szektorában az M5-ös autópálya felé a Csömöri csomópont után több jármű ütközött össze. A 64-es kilométernél a belső sávot zárták le. A gyorsan kialakuló torlódás már most közel 5 kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó több mint 11, a reálkereset pedig csak nem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érő

0: és védelmi hivatalról szóló jogszabályok. Nyári diákmunkát segítő programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Azok a munkavállalók kérhetik a bértámogatást, akik 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákokat és egyetemi hallgatókat foglalkoztatnak a nyáron. A kérelmeket július 1-je és augusztus 31-e közötti határozott idejű foglalkoztatásra nyújthatják be a székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerinti területileg illetékes hivatalhoz. A támogatás összege legfeljebb 280 ezer forint lehet. Továbbra is tagadja a bűnösségét a Till Tamás meggyilkolásával vádolt férfi. A kecskeméti törvényszéken áprilisban kezdődött a per, a férfi akkor és a mai tárgyaláson is azt állította, nem ő ölte meg a kisfiút 26 évvel ezelőtt. Az eljárás azt követően kezdődött, hogy másfél évvel ezelőtti kihallgatásán beismerte a 11 éves bolyai gyermek meggyilkolását, később azonban már azt állította, a rendőrök fenyegetéssel, zsarolással vették rá a beismerő vallomásra. Az eljárás tanúk, szakértők meghallgatásával folytatódik.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
0: Gomoly felhős napos idő várható délnyugaton és az Alpok alján egy-egy záporral, zivatarral. Az északias szél mérsékelt marad. A hajnali 10-19 fokról 27-32 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ma csak egy kis ízelítőt kaptunk a hétvégére várható kánikulából. Na, megyünk is tovább a Petőfi csúccsal, kísérlek utadon friss közlekedési infókkal és jó zenékkel. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod a kezdésre. Csak annyit mondok, Nikesse Perimeno.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Ez itt a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Mostantól kőkeményen ráfordulunk az igazi nyárra. Komoly forróság árasztja el ugyanis Európát. Hát ma már igazi nyárias az időjárás, 26-32 fok közötti csúcsokkal, még azért elvétve kialakulhat egy-egy frissítő zápor vagy zivatar, de innentől kezdve már teljesen átveszi majd a hatalmat a száraz időjárás rengeteg napsütéssel. Napról napra forróbb lesz a levegő, a hétvégére pedig megérkezik a nagybetűs kánikula. Szombaton és vasárnap már 35, sőt a legmelegebb tájakon akár 38 fokot is mutathatnak a hőmérők. Ha a hétvégére a vízpartot vagy a strandolást terveznéd, akkor ennél jobb időt ki sem foghatnál. Egy dologra viszont nagyon figyelj oda, az az UV-sugárzás, ami helyenként eléri az extrém szintet, úgyhogy a naptej, mint mindig, most is kötelező kellék legyen nálad. Ahogy a Petőfit is, vidd magaddal bármerre is jársz az országban. A folytatásban Lotfi Begi érkezik Mezőmisivel, ez az egy szó miatt. Most semmi.

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Queen zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Slimi és a nem is te lennél. Ez szólt itt a Petőfin, ahol minden magyar.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Több autó ütközött az M0-áson a keleti szektorban az M5-ös felé a Csömör csomópont környékén. A 64-es kilométernél a forgalom korlátozás már megszűnt, de a torlódás továbbra is 5-6 kilométeres. Az M1-esen Budapest felé Szárliget és az M0-as autóúti csomópont a 45-ös és a 18-as kilométer között az erős forgalom miatt van torlódás, lassulás a külső sávban. Az M35-ös autópályán Hajdú-Böszörménynél pedig az M3-as felé egy autó szalagkorlátnak hajtott, a 17-es kilométernél a belső sávot zárták le. Közben a fővárosból is kaptam egy hírt, hogy baleset történt az Árpád hídon, a Pesti hídfőnél. Ha neked is van közlekedési infót, oszd meg velem, hogy én megoszthassam a Petőfi hallgatókkal. 0630303380, ez az SMS számunk, de Viberen, Instán és Facebookon is tudsz üzenni.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: is akarom veled ezt még.
1: Este hétkor elrajtol a Mit kíván, a Petőfi Rádió kívánság műsora. Úgyhogy ha van kedvenc dalod, vagy üzennél valakinek, ne fogd vissza magad. Jöhetnek az üzenetek SMS-ben a 0630303380-on, Viberen, Instán, vagy éppen Facebookon. Most már bármikor írhatsz. Aztán 9-kor érkezik a Kulturfitness Szani Rolanddal. A stúdióban Nagy Zsuzsa hadnagy avat be a honvédelmi táborok részleteibe, Bán András kurátorral pedig a harmadik fotóművészeti nemzeti szalon kulisszatitkai mögé nézhetünk be. És még mindig nincs vége, a Vándorbot ismétlésében Fekete Laci ül le beszélgetni Fodor Szabolcs Barnabással, vagyis Szabi Kízzel, méghozzá Szinti Pop EP apropóján. Úgyhogy sűrű este lesz, tarts a Petőfivel, telefonokat pedig a kézbe, mert nem sokára indul a kívánság műsor. Most pedig a Telehold dala indul a folytatásban, ez a Szerenádozó 1.

0: Jó, ahol minden magyar. Perceken belül elrajtol, amit kíván a kívánságműsorunk, úgyhogy már jöhetnek az üzenetek, írhatsz SMS-t a 06 30 30 30 380-ra, de ott vagyunk Viberen, Instán és Facebookon is, a hívható számunkról nem beszélve 06 17 59 60 60. Szép estét, a mikrofonnál Medgyesi Gábort hallod, a kezdésben pedig itt lesz a Heaven Street 7 és az Utazás a kegyetlenbe.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé?
5: Vagy ki sem látsz a dugóból?
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól?
5: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
5: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
2: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
5: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
5: a Petőfi Rádióban.
6: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
2: Notino.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Napos idő várható, nyugaton egy-egy záporra, zivatarral. Rendkívüli üléseket tart jövő héten a parlament. 40 fokos hőhullám érte el Franciaországot.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az M0-as autóúton a keleti szektorban az M5-ös autópálya felé a Csömör csomópont környékén korábban több jármű ütközött össze. A 64-es kilométernél a forgalomkorlátozás már megszűnt, de a torlódás továbbra is több kilométeres. A 6-os főúton Szigetvár térségében két személyautó rohant egymásba. A 228-as kilométernél a forgalom félpályán halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőre is keddre kezdeményezte az ülés összehívását, amelyen 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell az Európai Unió

0: augusztus 31-e között határozott idejű foglalkoztatásra nyújthatják be a székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerinti területileg illetékes hivatalhoz. A támogatás összege legfeljebb 280 ezer forint lehet. Továbbra is tagadja a bűnösségét a Till Tamás meggyilkolásával vádolt férfi. A kecskeméti törvényszéken áprilisban kezdődött a per, a férfi akkor és a mai tárgyaláson is azt állította, nem ő ölte meg a kisfiút 26 évvel ezelőtt. Az eljárás azt követően kezdődött, hogy másfél évvel ezelőtti kihallgatásán beismerte a 11 éves bolyai gyermek meggyilkolását, később azonban már azt állította, a rendőrök fenyegetéssel, zsarolással vették rá a beismerő vallomásra. Az eljárás tanúk, szakértők meghallgatásával folytatódik. A május végi kánikula után újabb hőhullám érte el Franciaországot. A hétvégén szinte az egész országban akár 40 fok is lehet, emiatt hőségriasztást rendeltek el. Egyedül az Atlanti-óceán partvidékén Bretagne régióját és a La Manche csatorna partmenti szakaszát kíméli meg a meleg.
1: Petőfi Rádió Sport.
2: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Somogyi Zsófiától hallják. A címvédő Argentína Lionel Messi mesterhármasával 3-0-ás Algéria elleni győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokság csoportkörét, magyar idő szerint ma hajnalban Kansas Cityben. A 38 éves 8-szoros aranylabdás világklasszis először lőtt 3 gólt világbajnoki mérkőzésen, ráadásul a 16. találatával beérte a VB-k történetének legeredményesebb játékosát, a német Miroslav Klózét. A J csoport másik mérkőzésén Santa Clarában Ausztria, Jordánia 3-1. Az I csoportban Kylian Mbappé duplázott, Franciaország pedig 3-1-re legyőzte Szenegált New Yorkban. És megkezdte a gólgyártást Erling Haaland is a világbajnokságon, a klasszis csatár duplájának is köszönhetően a norvégok 4-1-re nyertek Irak ellen a 4-es bosztoni találkozóján. A Paksa görög Panathinaikos csapatával találkozik a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének második fordulójában. A sorozat másik magyar együttese a Debrecen máltai vagy örmény ellenféllel csap össze, míg ha a bajnok Eto FC vagy a magyar kupa győztes Ferencváros ebbe a szakaszba kerül át a bajnokok ligája, illetve az Európa Liga kvalifikációjából, akkor előbbi feröeri vagy luxemburgi csapattal néz farkas szemet, míg utóbbira a holland Ajax vár. A mai nioni sorsoláson az is kiderült, hogy mind a négy magyar együttes hazai pályán kezdi vagy kezdeni a párharcot. Komoly erősítést jelentett be a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Az FTC leigazolta a görög válogatott centerét, Konstantinos Kakariszt. A görög válogatott klasszisa az Olimpiákosztal érkezik a legutóbbi idényben magyar kupát, magyar bajnokságot és BL bronzérmet nyerő együtteshez. Köszönöm a figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Holnap alapvetően napos idő várható, de az időnként megnövekvő felhőkből elsősorban délnyugaton és az Alpok alján egy-egy záporzivatar is kialakulhat. Az északias szél mérsékelt marad. A hajnali 10-19 fokról 27-32 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Üzen te is annak, aki számít, jöttnek a kérések, kívánságok, mert ez már a Mit kíván a Petőfi Rádió kívánság műsora. SMS és Viber számunk 06 30 30 30 380, de a Facebookon és Instán is tudsz írni, vagy hív fel. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Kezdünk a Heaven Street 7-nál.
3: Itt egy újabb óra. Kizáró.

0: Indítottuk mi is a kívánság műsort itt a Petőfin.
1: Petőfi Rádió kívánság műsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
2: Kérd most kedvenc magyar zenét.
0: Nagyon boldog névnapot kívánok a legmenőbb Hugicának, Laurácskának. Lori, remélem hallgatod, egy karszonkóma számot kérnék, este pedig ünneplünk. Anna aláírása jött. Nagyon boldog névnapot minden Laurának, Anna Hugicájának is, mindjárt a karszonkomától az egyszerűen semmi sem egyszerű. Aztán ma van a 7. házassági évfordulónk, Szilvim, köszönöm az eddigi elképesztő éveket, a zenét rád bízom, Gábor, köszi, Toncsi. Pontiek, csak a csend van, ez szól most itt a Petőfin. Boldog házassági évfordulót nekünk.

0: Petőfi Rádió kiválságműsor.
1: Ma este sincs hiány üzenetekből, például Viberen írta Áron Tibinek Szegedre és az egész bandának, a garázsba küldök valami klasszikust, srácok, ti vagytok a legjobbak. Egy kis klasszikus Ákostól a Hello jön 1993-ból mindjárt. Aztán szia Gábor, egy szép számot szeretnék kérni Zsoltinak, üzenem neki, hogy nagyon hiányzik és várom haza, puszíja az ő kis cicusa Andi. De aranyos üzenet, a Follow the Flow újdonságát hozom már is, ez a beszívom, és ha te is üzennél valakinek rajtunk keresztül, vagy küldenél egy dalt, megteheted Viberen, Instán, vagy éppen Facebookon.

0: Kérlek,
1: még.
0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
2: Kérd most kedvenc magyar zenét.
3: Nézzük az újabb kört. Jó estét, Marcsi vagyok Kiskun Halasról. A titkos imádómnak küldök egy Margaret Island zenét. Ő tudja ki ő, várom, hogy jelentkezz. Puszi, mennyire titkos ez az imádó? Te vajon, Marcsi, tudod, hogy ki ő? Ez annyira izgalmas, várom még a folytatást. Aztán itt picit gondba kerültem ennél az üzenetnél. Szia Gábor, Jászberénybe kérnék egy dalt, túlságosan akartam, vagy mi a pontos címe. Melózunk este is, reggel is, nagyon nagy forróság van, kell a zene, köszi Pista és a fiúk. Hát megmondom őszintén, ilyen című dalt én most így hirtelen nem találtam, de ha bárki tudja, hogy miről van szó, akkor köszönöm szépen a segítséget. Úgyhogy hozok egy felső 10 000-t, szerintem ez is megadja a lendületet. Itt a Semmi Pánik, a Petőfim.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Mondd meg, hogy mi szóljon nálunk, érte is a kedvencedet, vagy küldj üzenetet annak, aki számít. Családtagoknak, barátoknak, kollégáknak. SMS és Viber számunk 06303030380, de a Facebookon és Instán is ott vagyunk. Megy tovább a Mit kíván a Petőfi Rádió kívánság műsora. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. A folytatásban itt lesz a Zaporozsác és a Lámur Tuzsúrsz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét

0: Petőfi Rádióban Szani Rolanddal. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
2: Notino.
0: Egy reggel indulhat így is.
3: Meg így is.
0: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
4: 1, 2, 3, let's go!
3: Minden hétköznap reggel 6-tól bioritmus indítás a korán, az időben és a későn ébredőknek Habóczki Mátéval.
0: Ha már kora reggel szeretnéd kimaxolni a napot, akkor keresd az óra magyar zenéjét.
3: A reggeli kómától függetlenül legyél a leggyorsabb és

0: már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
0: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Meleg nyári idő várható, nyugaton és az Alpok alján egy-egy zivatarral. Megszünteti a védett üzemanyagárakat a kormány. 40 fokos hőhullám érte el Franciaországot.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: A 6-os főúton Szigetvár térségében két autó ütközött össze, a 228-as kilométernél a forgalom félpályán halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be Magyar Péter közösségi oldalán. A miniszterelnök közölte, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. A tegnapi kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Nyári diákmunkát segítő programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Azok a munkáltatók kérhetik a bértámogatást, akik 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákokat és egyetemi hallgatókat foglalkoztatnak a nyáron. A kérelmeket július 1-je és augusztus 31-e közötti határozott idejű foglalkoztatásra nyújthatják be a székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerinti területileg illetékes hivatalhoz. A támogatás összege legfeljebb

0: Május végi kánikula után újabb hőhullám érte el Franciaországot. A hétvégén szinte az egész országban akár 40 fok is lehet, emiatt hőségriasztást rendeltek el. Egyedül az Atlanti-óceán partvidékén Bretagne régióját és a La Manche csatorna partmenti szakaszát kíméri meg a meleg.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Gomoly felhős, napos idő várható. Délnyugaton az Alp és az Alpok alján egy-egy záporra, zivatarral, az északias szél mérsékelt marad. A hajnali 10-19 fokról 27-32 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A friss hírek után folytatódik a Mit kíván a Petőfi Rádió kívánságműsora. Te vagy a főnök, mondd meg, hogy mi szóljon nálunk, és küldj egy üzenetet a barátoknak, a családtagoknak, a kollégáknak, vagy éppen a szomszédnak. Szép estét a mikrofonnál, Megyesi Gábort hallod, a Zaporozsecia kezdés, hogy ígértem itt a Lámúr Tűzsúrsz.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Törje vihar a szárnya.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
2: Kérd most kedvenc magyar zenét.
3: Szépen jönnek az üzenetek, nézem is az újabb kört. Jó estét, Ica vagyok Dunaföldvárról. A férjemnek kérnék egy zenét, mert kint felejtette a slagot és elúszott a fél kert, de azért még szeretem. Valami vidámat, köszi szépen. Hát ez egy nagyon jó kis sztori, és jó, hogy azért mindezek ellenére szereted a férjedet. Egy jó kis intim torna illegált hozok mindjárt. Aztán hello, Marci vagyok, és anyukámnak szeretném üzenni, hogy nagyon szeretem és kitartást. Nagyon hosszú napja volt, és holnap is korán fog kelni, úgyhogy küldöm neki, pihenjen minél többet az este, és aludjon jól. Nagyon aranyos vagy, Marci, anyukádnak is hozunk mindjárt egy jó kis dalt. Szia, Gabi, egy nagyon szerelmes dalt kérnék Zsözsőnek, mert ma van a 6. hónap fordulónk. Üzenem neki, hogy imádom a dömperét, és szeretlek a csillagokig. Puszilat a hercegnőd, Szandi. Egyre jobb üzenetek, egy 4S streetet akkor nektek. Kellemes fél éves fordulót aztán. Szia, egy Irit dobjatok nekünk, a Nestek jó lenne, húzzuk az igát, és még van hátra 2 óra. Greta és Sisi üzente ezt. Jön a Nestek is akkor az Iri Mafiától, de előbb még egy üzenet ehhez a dalhoz. Koroncóra Sanyikának küldi Péter. Végre vége a munkának. Jó pihenést!
4: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Petőfi Rádió.
1: Neki elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem, megfordul utána a világegyetem. Kigyúlnak a lámpák, amerre jár, s

kezét a kezedbe adja, nem hagy hidegen. Olyat varázsol, amit még nem láttál sosem. Fel-

0: meg én.
1: Minden magyar.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: Petőfi Rádió kívánságműsor.
1: Megállás nélkül jönnek az üzenetek, na nézzük, hogy kik írtak. Például Viberen. Szia Gábor, most a kollégámnak kérnék egy pörgő zenét, mert elaludt a raktárban, a dobozokon, a nagy melegben. Kell valami hangos, hogy felébredjen, mert jön a főnök. Köszi, Roli. Valami hangos. We are rockstars, lift me up, például. Mondjuk érdemes feltekerni hozzá hangerőt. Aztán szia Gábor, a debreceni pékeknek kérnék egy dögös zenét, mert a kánikulában a kemence mellett már teljesen megolvadtunk, de a kiflinek sülni kell. Szóljon nekünk a zene, köszi szépen, üdv, hangya. Mit szólnátok Nora Till újdonságához? Ez már is a Last Round Stable a Petőfin. Ha te is üzennél, megteheted Instán, Facebookon vagy Viberen például.

0: szeretlek, mint az elején.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
2: Kérd most kedvenc magyar zenét.
3: Az utolsó kör jön a ma esti kívánságműsorunkból. Szia Gábor, magamnak kérnék egy Bohemian Betyárst, egész nap a napon voltam, dolgoztam a kertben, kész vagyok teljesen, de a hideg fröccs már a pohárban. Köszi szépen, Bandi írta ezt Kecskemétről. Egészségedre, Bandi, természetesen mindjárt hozok egy Bohemian Betyárst, itt lesz a csavargó. Szia Gábor, a férjemnek szeretnék egy jó számot, mert ma egyedül megszerelte a boilert, és nem rázott meg az áram senkit, büszke vagyok rá. Na, mindenki él, mindenki boldog, úgyhogy a férjednek is szól, és jár egy jó dal. Itt lesz Filó és Tonik mindjárt a 100-szorral. Aztán szia, Nonó vagyok, Atinak, a vőlegényemnek üzenném, hogy nagyon jó volt a mai nap. Köszönöm. Én is köszönöm, hogy üzentél rajtunk keresztül. Szabó Benedek és a Galaxisok jön most a Petőfire. Ez a Soha nem veszi fel.
4: Soha nem veszi fel a telefont, és mindig lenyúlja legjobb ruhámat. Én meg napokig keresem a fák között, az őszi esőben, az utca sarkon állva.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hogy együtt töltöttük az elmúlt órákat, a kívánság műsort, a Mit kívánt. Ígérem, hogy holnap innen folytatjuk, akkor is várom majd az üzeneteket, kéréseket, kívánságokat. Legyen nagyon szép a szerda estéd, és ha teheted, maradj a Petőfi, mert mindjárt indul a Kulturfitness Szanni Rolanddal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Nyilván alkati kérdés is ez, hogy nagyon nehéz velem dolgozni, mert van egyfajta elképzelésem, és nem vagyok hajlandó mindent megcsinálni.
4: Szerintem csak maximalista vagy, nem?
3: Ez egy szép szó, nem mondjuk, hogy igen. Az élet csak egy vicc, elmúlik, mint a sicc. Az egész csak egy show, de szórakoztató. Most idéztem magamtól elnézést ezért, de úgy érzem, hogy ebben nagyon sűrítve benne van minden, ami az életnek az értelme.
2: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Média Klikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
1: Magyarországon van egy műsor. Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud. Ez a Hajrá Magyarok. Egyedül vagy bandával. Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
5: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz, élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.

0: költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal. A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos meleg idő várható, délnyugaton egy-egy záporral, zivatarral. Kivezeti a kormány a védett üzemanyagárakat. Még mindig tagadja bűnösségét Tilt Tamás, feltételezett gyilkosa.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M35-ös autópálya M3-as felé vezető oldalán egy személyautó korlátnak ütközött a Mikepércs Ipari Park debreceni repülőtér csomópontnál. A 48-as kilométernél a gyorsítósávot lezárták, ezért fokozottan kell ügyelni az autópályára felhajtó autósokra. A 3-as főúton két személyautó ütközött a Harsányi elágazásnál, a 158-as kilométernél a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány. Magyar Péter jelentette be ezt közösségi oldalán. A miniszterelnök közölte, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. A mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, úgy, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Nyári diákmunkát segítő programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Azok a munkáltatók kérhetik a bértámogatást, akik 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákokat és egyetemi hallgatókat foglalkoztatnak a nyáron. A kérelmeket július 1-e és augusztus 31-e között határozott idejű foglalkoztatásra nyújthatják be a székhely, telephely vagy a munkavégzés helye szerinti területileg illetékes hivatalhoz. A támogatás összege legfeljebb 280 ezer forint lehet. Továbbra is tagadja bűnösségét a Tilt Tamás meggyilkolásával vádolt férfi. A kecskeméti törvényszéken áprilisban kezdődött a per. A férfi akkor és a mai tárgyaláson is azt állította, nem ő ölte meg a kisfiút 26 évvel ezelőtt. Az eljárás azt követően kezdődött, hogy másfél évvel ezelőtti kihallgatásán beismerte a 11 éves bajai gyermek meggyilkolását. Később azonban már azt állította,

0: hajnali 10-19 fokról 27-32 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Idén nyáron már 10. alkalommal kerülnek megrendezésre a honvédelmi táborok. Hogy milyen egy honvédelmi tábor? Ebben az órában erről beszélgetek a Magyar Honvédség hadnagyával, dr. Nagy Zsuzsával. Mindjárt kezdünk, Hello, Szani Roland vagyok.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, lévén, hogy megkezdődött a nyár, és a gyerkőcöknek viszonylag sok szabadidő szakadt a nyakukba, és elmennek táborokba, szóval, hogy a táborok világában, kicsit szűkítem, egy bizonyos tábor fajta világában fogunk kalandozni, a honvédelmi tábor világában, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Magyar Honvédség hadnagya, dr. Nagy Zsuzsa. Köszöntelek, Zsuzsa, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Köszöntelek én is, és a hallgatókat is.
1: Még mielőtt a táborba, a honvédelmi táborba gyorsan belecsapunk, ennyi elég, hogy a Magyar Honvédség hadnagya, vagy lövész, vagy dandárt is hozzá kell tenni?
2: Nem kell, de egyébként a területvédelmi és hadkiegészítő parancsnokság, honvédelmi nevelési főnökség beosztott tisztje vagyok.
1: Nem baj, hogyha én ezt nem mondom el a következőkben, csak annyit, hogy hadnagy.
2: Persze.
1: Na jó, csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe, oly módon, hogy én is jártam persze táborokba, effektíve egy ilyen 30-35 évvel ezelőtt, na tehát a sporttábor volt, vagy nem tudom, akármilyen tematikájú tábor. És nem is tudom, hogy egyáltalán 30-35 évvel ezelőtt voltak-e honvédelmi táborok, én nem emlékszem ilyenekre.
2: Valószínűleg nem. 2016-tól vannak honvédelmi táborok. És hát felfejlődtünk, mert az elején ilyen közel 300-350 gyerkőc, ahogy mondtad, fiatal vett részt benne, most már több ezer gyerek táborozik nálunk.
1: Kicsit, hogyha visszatekergetjük az időkerekét, és idén már a 10. évadotokba léptek, akkor hogy jött egyáltalán a lehetőség, vagy az, hogy akkor ti csináltok ilyen táborokat? Ezzel nem tudom, szülői megkeresztelni?

0: keresés volt, vagy a civilek nyomása, hogy akkor a gyerkőcöt elküldeném egy honvédelmi táborba, lehet-e, vagy az akkori vezetés, a honvédelem akkori vezetése azt mondta, hogy akkor hát milyen szép alakzatban állnak itt a felnőtt katonák, és akkor mi lenne, ha kipróbálnánk a gyerkőcöket, hogy a táborokban hogy tudják ezt csinálni?
1: Ennek az alapvetése az volt, hogy a civil életben lévő gyerekek, fiatalok és felnőttek sincsenek tisztában azzal, hogy a Magyar Honvédség hogy működik. És betekintést gondoltuk, vagy gondolták, hogy betekintést adnak, és nyilván a fiatalok tudnak ebbe úgy betekinteni, hogy a későbbiekben felnőtt korban már tudják, hogy hogy is működik a Magyar Honvédség. Nyilván a honvédelmi táborokban szabályok vannak játékos formában, és így mutatjuk be a katonák életét.
0: Hiszen gyerkőcöknek szól, tehát hogy ilyenre nem kell gondolni, hogy akkor futkosóra küldik a gyerkőcöt, hogyha éppen nem tudom, nincs ott a sorakozón, vagy a fogkefével. Egyéb dolgokat kell csinálnia a mellékhelyiségben.
1: Így van. 4 korosztályunk van, 12-14, 15-16, 17-19, és 18-25 éves korosztálynak hirdettünk táborokat. De természetesen ezt nem így kell elképzelni. A szabályok azok a napi rendet jelentik. Tehát, hogy nincs ilyen, hogy a sorakozóban nem vesz részt, akkor büntetés. Főleg azért nem, mert számunkra a legfontosabb a pozitív motiváció. És így is építettük fel az összes tábor módszertanát. Tehát, hogy ez nem úgy néz ki, hogyha valamit nem tud, akkor azért büntetünk. Ha valamit nem tud, megtanítjuk. Ha valamiben jó, még jobbá tesszük a gyerekeket.
0: Majd rámegyünk a tematikára, meg a napirendre, meg hogy milyen tematikájú táborok vannak, viszont volt egy ilyen elszólásod pár perccel ezelőtt, hogy a civil lakosság nincs tisztában azzal, hogy hogyan működik a Magyar Honvédség. És szerintem egyébként 100 emberből 95-nek tényleg halvány lila gőze nincs arról, hogy mi van, mert annak idején tudtuk azt, amikor még volt kötelező sorkatonai szolgálat, hogy menni kell behívó izzés, akkor letölteni a másfél évet, két évet, 6 hónapot, stb. De hogy mi történik ott bent nálatok? Most föltenném a kérdést, hogy mondd el, de nyilván nem lehet, mert azt mondták a feletteseit, hogy akkor táborokról beszélsz, másról nem.
1: Elmondom. Mi egy család vagyunk. Mi egy nagy család vagyunk. A Magyar Honvédség úgy működik, hogy szinte majdnem mindenki ismer mindenkit. Ahol dolgozunk, az a kis családunk. Mi mindig tudunk egymásra számítani. Tehát ennek a lényege, ennek a szervezetnek, a Magyar Honvédségnek az, hogy tudjunk egymásra számítani. Mi nem járunk egyedül, mi tűzpárban járunk. Tehát, hogy kettessével. Rajban közlekedünk. Tehát csoportban működünk együtt. Erről szól a honvédség, a katonaság. És ez az, amit szeretnénk átadni. Tehát amikor beszéltem arról, hogy a civilek nem tudják, ez az, ami a legfontosabb a Magyar Honvédségben. Hogy mi egyként, és ugye egy szív, egy dobanás, nagyon sokszor hallottuk már ez ezt jelenti.
0: Millió kérdésem van ehhez kapcsolódóan, az egyik az, hogy nyilván filmes élményekre táplálkozom, hiszen én magam sosem voltam honvédelmi berkeken belül, nekem a sorkatonai szolgálat is kimaradt, tehát hogy van ez a bizonyos film, nem tudom, láttad-e, a Danny DeVito az egyik főszereplője, a reneszánsz ember, amikor civilként, oktatóként bekerül, és akkor ott valakiket meg kell tanítania valamire, és akkor ő maga is belelát kicsit jobban a honvédség működésébe, civilként, és utána nem tudom, eltelik fél év, miután oda került, és már ő is pontosan úgy viselkedik, mert ragad rá, hogy akkor ott hogy élnek, hogy gondolkodnak, mit csinálnak, és pontosan tudni fogja, hogy akkor mi történik. Tehát, hogy civilként, hogyha valaki bekerül, és valamilyen szinten fogékony arra, hogy akkor szabályok, bizonyos szabályok szerint élje az életét, akkor ez nagyon könnyen átragad az emberre.
1: Aki oda bekerül, az be akar kerülni, és fogékony lesz, így, ahogy mondtad. Mert a katonai szocializációnak ez a lényege, hogy megtanuljuk azt, hogy számíthatunk egymásra, és mindenkire ugyanaz a szabály vonatkozik.
0: És nyilván ilyen elrettentő példák is vannak, hogyha már filmes élményekből indulok ki, hogy akkor ott ilyen nagyon csúnya dolgok is történhetnek, hogyha arról van szó, hogy valaki nem úgy teljesít, vagy amúgy teljesít, de hogy szerintem egyébként ezek manapság 2026-ban lehet, hogy a filmben is csak kitalált történetek, tehát hogy akármilyen, nem tudom, ilyen súlyos büntetésekre, vagy személyfegyelmezésekre nem lehet ma már gondolni.
1: Nem, ez így van. A Magyar Honvédség rendkívül gyorsan fejlődik, és módszertanában is rendkívül gyorsan fejlődik. Akklimatizálódott ahhoz, hogy más generáció van. Most már a Z generáció, az a generáció, akik nagy számban bejönnek a Magyar Honvédségbe, és hát tudjuk, hogy náluk más motivációs eszközök vannak, és a Magyar Honvédség ehhez alkalmazkodik.
0: Most éppen egyébként egyenruhában, munkaruhában, melyik a helyes, melyiket kell mondani, jöttél?
1: Egyenruha.
0: Mert munkaruha is egyébként, ami rajtad van, úgyhogy bármelyik jó lehet. Szóval, hogy én, hogyha tömegközlekedem, és egyébként én tömegközlekedem, és felszáll valaki, aki szintén egyenruhában van, mert éppen nem tudom, szabadnapja van, kimenője van, akármi, akkor nem tudom, egy kicsit olyan, mint hogyha biztonságban, jobban biztonságban érezném magamat, hogy ott van mellettem egy katona.
1: Hát ennek örülök. Ez így van, mi ha hordjuk az egyenruhát, mi ezt tiszteljük. És valószínűleg azt látod te is, hogy aki az egyenruhát viseli, az tiszteli az egyenruhát, és ezt sugározza kifelé is.
0: És egyébként büszke is rá az, aki katona is hordja.
1: Így van.
0: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Magyar Honvédség hadnagya, dr. Nagy Zsuzsa. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a honvédelmi táborok világában kalandozunk, ha bár eleddig erről a topikról még kevesebbet beszéltünk, és velem szemben a stúdióban még mindig a Magyar Honvédség hadnagy, a dr. Nagy Zsuzsa. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
3: Köszönöm.
2: Én nem vagyok sajnos tisztában a különböző vállalatok jelöléseivel, hogyha hadnagyról beszélünk, az hány vonalacska, hány csillagocska, mert hogy most nincs
3: erre. Egy csillagocska, de itt van.
2: Ja, hogy elől van, mert igen. Én vállalatot nézek, nem elől.
3: Igen,
2: a vállalat csak a díszegyenruhán van?
3: Így van, meg más rendvédelmi szerveknél.
2: Aha.
3: Nálunk paroli van, és ez itt.
2: A paroli, így hívják azt, ami itt van elől egyébként, és a gombnál a mellkason található, és az, mint ahogy hallottam, akkor az tépőzáros le lehet
3: szedni. Így van, így van. Amikor előléptetik az embert, akkor ezt letépik, és rányomják az újat.
2: Neked mikor várható a következő?
3: Nem tudom, de remélem ezt fogják hallani, és akkor a főnököm is hallja.
2: És akkor az már két csillagocska lesz?
3: Igen, az két csillagocska.
2: Mi a következő a hadnagyon?
3: Főhadnagy.
2: Na, térjünk vissza a táborok világába méghozzá oly módon, hogy arról már beszéltünk, hogy egy 35-40 évvel ezelőtt nem voltak táborok, 2016-ban hívtátok életre, és négy korcsoportot említettél. Hogy mennek a gyerkőcök egyébként? Mit tudtok? Nyilván van valamilyen szintű rálátásotok erre, hogy a gyerkőcök mondják azt, hogy én ezt szeretném kipróbálni, vagy a szülők mondják azt, hogy akkor téged most elküldünk a honvédelmi táborba.
3: Az utóbbi időben kérdőívezünk. Mindig ez úgy néz ki, hogy a tábor 5 napos, bent lakásos táborról beszélünk, és az utolsó nap kérdőívet töltenek ki a táborozók, a táborparancsnokok, a kadétmentorok, akik segítik a táborszervezőit, valamint egy héttel a tábor vége után a szülők. És azt szoktuk megkérdezni a szülőktől, meg a gyerekektől is, vagy a fiataloktól, attól függ, hogy melyik korosztályról beszélünk, hogy ki választotta a tábort. És a kicsik esetében, kicsik, hát a legfiatalabb korosztály esetében nagy arányban választják a szülők. De a 15-16 és a magasabb korosztály, tehát a 17-19 éves korosztálynál viszont ilyen 1%-os a szülői érdeklődés, hanem a fiatalok választják.
2: Ilyen kérdés van-e a kérdőívben, hogy miért küldik a gyerkőcöt a szülők a honvédelmi táborba? Azért, mert, hogy nem tudom, képtelen felkelni reggel 7-kor, és iskolába menni, és akkor nem tudom, tanulja meg a napi rendet legalább a honvédelmi táborban, vagy azért, mert úgy gondolják, hogy akkor egy katonai pálya az pont jó lenne neki. Szóval, hogy vannak erre utaló kérdések, vagy ilyen tematikájú kérdések?
3: Olyan kérdés nincs, hogy miért küldte, olyan viszont van, hogy mit tapasztalt a tábor után a gyermekén. És leginkább az szokott kijönni, hogy a mobiltelefonokat nem használják annyit, mint előtte. A napi rend ott is legalább egy hétig megmarad, tehát ugye nálunk van körletrend, a körlet a szobát jelent, tehát ugye ahol laknak. Körletrend ezt otthon is alkalmazza, tehát nem kiugrik az ágyból, és nem igazítja meg az ágyneműjét, hanem ezt is megcsinálja, és nyitottabbá válik itt. Nagyon fontos kiemelnem azt, hogy azoknak a fiataloknak is hihetetlen jó lehetőség, akik zárkózottabbak, akik nehezen tudnak barátkozni, mert a szakemberek, akik szervezik a táborokat, nekik egy edukációjuk van, ami azt takarja, vagy azt öleli át, hogy tudják a csoport kohéziót erősíteni. És erre figyelnek, hogy senki nem marad egyedül.
2: Említetted a mobiltelefonokat, megemlítetted azt, hogy most Z-generáció van, utána meg alfa-generáció, stb. És akkor most a sztereotípiából indulok ki, jó magam is, hogyha nem tudom, trollizok, villamosozok, járkálok az utcán, akkor azt látom, hogy a fiatalok, az ilyen 15-25 éves fiatalok, hát akármennyire is együtt utaznak, nem beszélgetnek egymással, nyomogatják a telefont. Nem biztos, hogy ez jó annak, hogy nem tudom, elmenjenek futni egyet, vagy edzőteremben legyenek, vagy állóképességük milyen. Szóval, hogyha elmennek hozzátok a fiatalok, akkor mi a fő hangsúly, hogy akkor tegyük le ezeket az eszközöket, és ne a tablettel, meg a PlayStation-nel, meg az akármivel foglalkozunk, és akkor kicsit erősödjünk rá a világra, vagy próbáljuk meg egymásra odafigyelni, vagy ezek bármilyen kombinációja.
3: Nagyon fontos számunkra, és ezért ez úgy néz ki, hogy amikor megérkeznek a gyerekek...
2: Telefon le, kész!
3: Így van. Pontosan, de minden nap 2 órára visszakapják. Aha. Ezt szerdán már nem is kérik el. Tehát szerdán úgy szokott ez történni, hogy a táborparancsnokok kiosztják a szerdai nap is a telefonokat, és már nem veszik fel. A közel 50%-a nem veszi fel. Csütörtökön pedig már a táborparancsnokokat hívja a szülő, hogy minden rendben, mert hogy a fiam vagy a lányom nem hívott föl. És minden rendben, mert odakint miten játszanak a többiekkel. Ez a 12-14 évesekre vonatkozik. A 15-16 évesek már másra használják a telefont. Ők a barátaikat hívják föl. De náluk is érezhető ez, hogy jó, majd elmesélem, amikor vége. Hogy mire fókuszálunk? 15-16 éveseknél 3 éve kitaláltunk egy új módszertani kiegészítést, ez a HATFI kihívás. Ennek a rövidítése HAK. Az a lényege, hogy olyan versenysorozat, ahol nem csapatban, nem csak csapatban versenyeznek, hanem saját magukat győzik le. Ez azt jelenti, hogy amikor beérkezik a 15-16 éves fiatal, akkor van egy ilyen felmérés. De ezt nem úgy kell elképzelni, hogy Cooper teszt, vagy...
2: Pont erre gondoltam. 15 fekvőtámaszt meg tudok csinálni, persze, amikor nem. Bejöttem. Amikor elmegyek, már 25-öt.
3: Hát végülis ez lesz a lényege, de nem ez a lényeg. Mármint, hogy ez a lényeg, csak hogy nem így indulunk ki, hanem játékos formában. Mert az az elve a HATFI kihívásnak, hogy mindenki jó valamiben, csak meg kell találni, hogy miben. És itt nem azt fejlesztjük, amiben nem jó, hanem amiben jó, azt még jobbá tesszük. És erre azért van szükség, hogy folyamatos pozitív motivációja legyen.
2: Nem tudom, hogy ezen gondolkodtatok-e vagy nem, most a fiatalok, illetve a mobilhasználók, vagy a telefonhasználók közösségi média használók köréből, vagy szemszögéből indulok ki, az lehet, hogy a honvédségnek is jó lenne egyébként, hogy akkor nem tudom, ott van náluk a telefon, élőzik, nem tudom, akármilyen tartalmat csinál, hogy akkor én most itt vagyok már 3. napja, és délután 2-kor ott van a kezében, Cooper-tesztet futok, eddig nem sikerült, és ott tolja fel, hogy akkor nézd meg itt a honvédelmi táborban, meg tudom csinálni végre.
3: Igen, ez tök jó ötlet, csak akkor az egésznek a koncepciója ugrik. Tehát, hogy, mert hogy ez arról szól, ez ugyanolyan, mint amikor jaj, de boldog vagyok, és kiposztolok minden, minden lépésemet, és nem tudja megélni a pillanatot. Itt ennek az a lényege, hogy nem reklámozni akarunk. Tehát nem. Aki el szeretne jönni, nagyon szívesen látjuk, de ennek az a célja, hogy tényleg élményekkel menjen haza, amit megél, nem pedig az, amit mutat.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban a Magyar Honvédség hadnagya, doktor Nagy Zsuzsa, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a honvédelmi táborok világában kalandozunk a Magyar Honvédség hadnagyával, dr. Nagy Zsuzsával. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Szia.
2: Te hogy kerültél kapcsolatba egyébként a honvédséggel? Kicsit kutakodhatok az életedben?
3: Persze. Én oktatáskutató vagyok, és a Magyar Honvédségnek a honvédelmi nevelési főnökségén dolgozom, mert az a tudás, amit én képviselek, vagy inkább azt mondom, az az ismeret, ami rendelkezésemre áll, az tudja segíteni az ő munkájukat, és így kerültem be. Plusz érdekes volt, hogy anno a szüleim azt mondták, hogy anyukám azt mondta, hogy ne legyek tanár, apukám azt mondta, hogy ne legyek katona, úgyhogy először tanár lettem, aztán katona. Tehát vigyázni kell, mit mondunk a szülőként a gyereknek.
2: Te hadnagy vagy.
3: Igen.
2: Tiszti főiskolát végeztél, vagy egyetemet?
3: Nem. Én civil egyetemet végeztem, és amikor bekerültem, akkor vannak kiképzések, amit el kell végezni ahhoz, hogy ezt a rendfokozatot megkapjuk.
2: Neked kell még, nem tudom, évente egyszer teljesíteni 30 kilométeres menet felszereléssel együtt akármit, terepgyakorlatot?
3: Minden katonának kell évente teljesíteni bizonyos feladatokat, és ez nagyon jó, mert szinten tartja az állományt, úgyhogy igen, kell.
2: Térjünk rá gyorsan a táborokra, hogy nyilván a gyerkőcöknek nem kell ilyeneket csinálni, viszont nem. Egyéb feladatok vannak, és hát hogyha abba gondolunk bele, hogy honvédség, akkor csomó minden eszünkbe juthat. Én nem tudom, szeretném kipróbálni a maroklő fegyvert, szeretném kipróbálni azt, hogy tudom álcázni magam, szeretném kipróbálni, nem tudom, életkorának megfelelően a búvárkodást, stb. És most már a tematikáról beszélek, hogy milyen jellegű táborokat szerveztek.
3: A legelején leszögezem, hogy tök jó, hogy szeretnéd kipróbálni a marokfegyvert. Fegyvereket nem próbálnak ki. Fegyverek közelébe sem mennek ezekben a táborokban. Airsoft, paintball természetesen van megfelelő felszereléssel, meg lézerfegyver, de hát azt tudjuk, hogy az játék. Tehát ezen kívül sok mindent ki tudnak próbálni. Ilyen például a búvárkodás, drón, hagyományőrzés. Vannak olyan táboraink, ahol mondjuk a vívást is. És ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy egy sporttábort be lehet-e vinni egy honvédelmi táborba.
2: Hát persze, Gulyás Michelt kiviszitek, öt tusa.
3: Így van, pontosan. És ezt így is teszünk. Tehát minden táborban van olyan sportszázados, aki sportoló, és közben katona is. Uh-huh. És akkor kivisszük, megismerhetik, és beszélgethetnek velük.
2: Álcázás is van. Ez azt jelenti, hogy akkor mindenféle ilyen kamuflás színű takarókat adtok nekik, és akkor azt mondja a körletvezető, vagy a táborvezető, vagy nem tudom kicsoda, hogy akkor most van 10 percetek, és bújjatok el úgy, hogy nem találnak meg benneteket.
3: Hát nem teljesen így működik, de majdnem. Először megtanítják őket, hogy kell. Az álcázásnak nyilván vannak szintjei, ezeket megtanulják, azokat a szinteket, amiket meg lehet tanítani, de inkább én a túlélő technikákra a hangsúlyt arra fektetném. Mert miért? Azért, mert a célunk az, hogy ezeket a tapasztalatokat a civil életbe is tudják használni. Tehát például elmennek barátokkal. Apa, anya, elmegyünk a haverokkal az erdőbe. Rájuk esteledik. Lemerül a telefon. Nincs zseblámpájuk. Hogy tudják mégis azt eldönteni, hogy merre kell elindulni? Hogy tudnak tüzet csinálni? Hogy tudnak vizet csinálni? Tehát ezeket mind-mind megtanulják játékos formában, és természetesen elmondják nekik a táborparancsnokok, hogy ezt mikor tudják és hogy használni.
2: Ez azt jelenti, hogy akkor, hogyha lemerül minden és rájuk esteledik, és akkor ezt megpróbáljátok valahogy, nem tudom, rátenni az ő életükre, tehát hogy akkor ezt most játsszuk le, talán fogalmazzak így, akkor előtte elmondjátok nekik a legfényesebb csillag, sarkcsillag, éjszak. A tábor délen van, pont ellenkező irányba kell elindulni, hogyha nem tudjátok.
3: Például. Igen.
2: Igen. Ha éhesek vagytok, akkor itt ez a gomba, ezt ehetitek, de csak a pont így néz ki.
3: Hát a gombát azért szerintem kiszoktuk hagyni, de hát, hogy veszélyes dolgokat nem mutatunk meg nekik, de mert nem kell, nem ez a cél, hanem az, hogy ténylegesen egy éjszakát minimum túléljenek, úgy túléljenek, hogy még elvezik is.
2: Egy dologról nem beszéltünk még, ami egyébként hát túléléshez, pontosabban a segítséghez kötött. Méghozzá az, hogy olyan jellegű tematika is van nálatok, és gondolom, hogy az mindenbe belefér, hogy akkor, hogyha valakivel valami baj van, akkor mit tegyenek a gyerkőcök?
3: Ez benne van a honvédelmi ismeretekben. Minden táborban benne van alapként a honvédelmi ismeretek, és az egészségügyi ismeretek is. Tehát van ilyen foglalkozás, ahol megmutatják nekik. Ez azért is jó, mert ha jogosítványt szeretnének a későbbiekben, nyilván a legfiatalabb korosztály, akik meg már idősebb korosztály, azokra építünk. Tehát nekik már megvan, vagy meg lehet ez az ismeretük, és akkor úgy építkezünk, hogy egymásra fokozatosság elvét betartva, egymásra épülnek a tematikák.
2: Azt lehet vezetni? Kivisztek egyet-kettőt? Vagy nem tudom, említhetnék akármilyen nagy autókat, amivel bizonyos dolgokat szállít a honvédség, vagy esetleg katonákat?
3: Persze, ki szoktak vinni, meg lehet simogatni ezeket az autókat. Mindent bemutatnak. Amikor egy laktanyában van az adott tábor, akkor az adott laktanyára jellemző eszközöket, technikákat bemutatnak. És meg lehet fogni, meg lehet nézni.
2: Ó, erről eddig nem beszéltünk, ez egy új topik, és akkor most foglalkozunk gyorsan pár mondat erejéig ezzel. Egy laktanyában van a tábor. Én tökre azt hittem, hogy akkor nem tudom, valahol egy tényleges tábor helyre oda kivonultok ti a katonaságtól, akik a tábort szervezik, vagy vezetik, vagy bármilyen feladatot látnak el benne, és akkor ott azon a területen csináljátok. De akkor ezek szerint nem, hanem Debrecenben a Kossuth laktanyában, itt a Petőfi laktanyában, stb. Stb. A gyerkőcök, nem tudom, jönnek 35-en, 40-en, és akkor ott valamelyik részt elszeparáljátok nekik.
3: Van ilyen is, meg olyan is. Van olyan hely, ahol nem adottak úgy a feltételek, tehát egy laktanyában nem lehet bevinni, tehát ilyen laktanya is van, és van olyan, amikor be lehet vinni. Tehát, hogy végül is igazad van, mert van olyan, hogy táborhelyre visszük ki őket, és van, hogy laktanyába.
2: És egyébként a honvédség elöljárói néha lemennek, és akkor nem tudom, lehet velük is beszélgetni.
3: Tehát leszoktak menni, bemutatkoznak, motivációs beszédet tartanak, hogy de jó, hogy itt vannak a táborozók, érezzék nagyon jól magukat, és nagyon sok jó élményt kívánnak nekik.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban dr. Nagy Zsuzsa, a Magyar Honvédség hadanagya. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig a honvédelmi táborok világában kalandozunk a magyar honvédség hadnagyával, dr. Nagy Zsuzsával. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello. Nagyon sok mindenről beszélgettünk a táborokkal, meg a honvédséggel, meg a honvéd élettel kapcsolatban. Egy-két dolog még kimaradt, ez pedig az, hogy bekerülnek a gyerkőcök egy hetes táborról, bentalvós, ott lakásos táborról van szó, nyilván reggeli, ebéd, vacsora, gondolom.
2: Így van.
1: Ugyanazt kapják egyébként, hogyha laktanyában van, mint amit a katona?
2: Így van. Ha laktanyában vannak, akkor igen.
1: Milyen az ellátás egyébként nálatok?
2: Ó, nagyon jó az ellátásunk. Tényleg nagyon jó. Én például nem tudom megenni annyi akkora adag, és nagyon finom.
1: Hagyjuk is jó, az étkezést, igen. Foglalkozzunk inkább azzal, hogy ha már arról van szó, hogy akkor bizonyos napi rend szerint élnek a gyerkőcök, akkor nem tudom, reggel 8-kor sorakozóval indítotok?
2: 8-kor? 6 órakor? Általában 6-kor van az ébresztő. 8-kor? Oh. Igen.
1: Trombitaszó? Ahogy a filmekben?
2: Így van, van olyan táborunk, ahol trombitaszó. Aztán természetesen van reggeli torna, ha. Sorakozó, alaki foglalkozás, reggeli. Aztán az adott tematikának megfelelő programok. Ebéd, megint az adott tematikának megfelelő programok. Aztán jön a 2 órás telefon használat. Ez szabadidő terhére. És utána jön a vacsi. Majd este ilyen csapatépítő játékok.
1: És aztán nem tudom, 9-kor pedig takaródó trombitaszó mellett?
2: Hát a trombitaszó olyankor már azért elmarad, de igen, elmennek lefeküdni.
1: Az idősebbeknél ilyen, nem tudom, szabályszegések szoktak-e lenni, hogy éjfél magasságában benéz a felügyelő, vagy bárki, aki ott van, és akkor ők még nem tudom, a takaró alatt zseblámpával valamit nagyon játszanak, vagy
2: hát
1: zenét hallgatnak.
2: Hogyne, hát fiatalok, hát csinálják is. Hát még most csinálják, persze, szokott ilyen lenni, de nincs ezzel probléma, mert szakképzett katonák foglalkoznak velük, és pontosan tudják, hogy ez a korosztály ezzel jár.
1: A sorakozó az pont úgy néz ki egyébként, mint az általános iskolában a tesi órán, hogy nagytól a kicsiig, és akkor kartávolságra?
2: Nem. Hát azért ez itt más a forma, az alaki foglalkozásnak vannak szabályai, és nem teljesen így néz ki.
1: Az, aki tartja ezeket a táborokat, vagy hogy hívjátok egyébként, táborvezető, vagy...
2: Táborparancsnok.
1: A táborparancsnok egyébként, amikor megvan reggel 6-kor a sorakozó, akkor utána szalutál, ahogy szokták egyébként a katonaságban, és akkor mindenkinek szalutálnia kell, és van, nem tudom, valaki, aki felelős, és akkor ő kilép a sorból, és akkor táborparancsnoknak jelentem, hogy mindenki itt van?
2: Nem, ez nem így szokott történni. Most az elmúlt 3 évben fejlesztettünk, méghozzá úgy, hogy kadét mentorok is részt vesznek. Ők rajparancsnokként. Ugye azt tudjuk, hogy vannak kadét programok, és a kadét programban tanuló fiataloknak van lehetősége arra, hogy mentorként részt vegyenek térítésmentesen ezekben a táborokban. Ugye ez mit is jelent? Ez azt jelenti, hogy egy tábor, mondjuk 30 fős. Ebbe a táborba 3 kadétra van szükség, mint segítők. És ők azok, akik kapocs a táborozók és a táborparancsnok között. És akkor ezeket ők teszik meg. Plusz az, hogy a raj meglegyen, a létszám. Természetesen nagyon sok segítő van, de hogy ők is már tanulják azt, amit egyébként tanulnak az iskolában.
1: Honvédelmi táborok. A magyar honvédségnek számtalan helyen Magyarországon van telephelye. Arról még nem beszéltük. Én egy debreceni Kossuth laktanyát már említettem, meg a Petőfi laktanyát, de hát ezen kívül azért nem tudom, kelettől, nyugatig, északtól, délig, mindenhol is. Hol tartjátok ezeket a táborokat? Különböző területeken, városokban, laktanyákban, vagy mindegyik ilyen Budapest központú?
2: Nem. Régiós. A táborok több mint 70 helyszínen vannak, úgyhogy az egész országban megtalálható. Ezt ott lehet megnézni az adott weboldalon, és úgy is történhet, hogy a weboldal nézi, hogy honnan.
1: Aha.
2: Tehát a GPS alapon. Így van, és legközelebbi. számos táborunk van, és ugyanígy elmondhatom, hogy több mint 50 tematikával rendelkezünk.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Zsuzsa, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Hogyha valakinek fölkeltette az érdeklődését, csak így nem tudom, kicsit ködbe burkolva, annyit mondtál, a megfelelő internetes oldalon meg lehet találni. Hol lehet jelentkezni ezen?
2: Hát vártam, hogy megkérdezz, hogy ennek csúcspontja legyen. honvédelmitábor.hu oldalon. És ott nagyon fontos megemlíteni, hogy van ügyfélszolgálat is. Ha valaki elakad az oldalon, akkor az ügyfélszolgálat áll rendelkezésére.
1: És akkor az utolsó előtti kérdés pedig legyen az, hogy olyan előfordult-e, vagy előfordulhat-e, hogy akkor egyre népszerűbbek ezek a honvédelmi táborok. Meg annyi gyerkőc jelentkezik. Említetted, hogy azért mégiscsak korlátozott a befogadó képesség, és valakinek azt kell visszaérni, hogy sajnálom, már a 31. lenne, nem fog beférni, tessék megpróbálkozni jövőre.
2: Nem kell visszaírni, mert a weboldalon látja folyamatosan, hogy mennyi szabad hely van. Tehát, hogyha ő nem fér bele, akkor ő nem is tud arra a táborra jelentkezni.
1: És akkor még egy kérdés a végére, ez pedig legyen az, hogy utókövetés van-e, mit láttok, hogyha a gyerkőcök elmennek akármelyik korosztályban, akkor utána ilyen visszajelzések vannak-e, hogy akkor szeretnék majd jövőre is jönni, vagy hogyha letettem az érettségit, akkor mindenképpen katonatiszti főiskolára szeretnék menni, vagy a honvédség keretein belül képzelem el az életemet.
2: A kérdév, amit említettem, ez kitér erre, arra is, hogy volt-e már táborban, meg arra is, hogy elképzelhető-e, hogy ő mondjuk kadétiskolába megy attól függően, hogy hány éves, vagy hogy a későbbiekben meggondolja, hogy a katonaság kötelékébe lép. És azt tapasztaljuk, hogy aki a honvédelmi táborokat választja, nagy arányban szeretne valamilyen szinten a Magyar Honvédséghez tartozni.
1: Mit láttok egyébként ott a honvédség keretein belül? Mennyire népszerű a katonai pálya manapság 2026-ban, vagy az elmúlt, nem tudom, 5-10 évben, mennyire népszerű a pályakezdők a fiatalok között az, hogy akkor szereljünk fel?
2: Hát ezt azért nem tudom neked elmondani, mert én magamból indulok ki. Én szerettem volna katona lenni, és katona lettem. Tehát aki szeretne, az meg tudja tenni, hogy katona legyen. Szeretnének, folyamatosan jönnek a jelentkezések, és ebből úgy gondolom, de ez az én véleményem, hogy népszerű ez a hivatás.
1: Legutolsó kérdés most már a végére, ez pedig legyen az, hogyha valaki jelentkezik a honvédelmi táborba, akkor ilyen minimális követelmény van. Említetted valamikor egy fél órával ezelőtt, hogy mindenkiben azt fejlesztitek, ami az ő erőssége. És persze nyilván minden másról is foglalkoztok, de hogy ilyen belépő szint van-e, hogy akkor igen, jöhet a gyerkőz, de 5 fekvőtámaszt meg kell tudni csinálni, meg nem tudom, a 15 kilós zsákot vinni kell 3 kilométeren keresztül.
2: Nincs ilyen. Nekünk a célunk az, hogy amikor az 5 nap vége legyen, akkor ez gond nélkül menjen. Nincs ilyen belépő.
1: Ha honvédelemre gondolunk, akkor nyilván ez ilyen sztereotípia megint, akkor mindenkinek egy fiú gyerkőc jut eszébe. De hát ezek nem csak srácoknak szóló táborok.
2: Jaj, nem. Nem, és nagyon-nagyon népszerűek a lányok körében is. Sőt, sokkal strapabíróbbak, mint a fiúk.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy
2: én is köszönöm.
1: Kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen!

0: is.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában a Magyar Honvédség hadnagyával, dr. Nagy Zsuzsával beszélgettem, a következő órában pedig Bán András kurátorral fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos idő lesz nyugaton és délen záporokkal, zivatarokkal. Kivezeti a kormány a védett üzemanyagárakat. Újabb hőhullám érte el Franciaországot.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M35-ös autópálya M3-as autópálya felé vezető oldalán egy személyautó ütközött korlátnak a Mikepércs Ipari Park debreceni repülőtér csomópontnál. A 48-as kilométernél a gyorsítósávot lezárták, ezért fokozottan kell ügyelni az autópályára felhajtó autósokra. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Eszerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4 százalék ponttal egészítenék ki visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és augusztus közötti időszak járó bérkülönbözetet utólag fizetik ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, ezt Magyar Péter jelentette be közösségi oldalán. A miniszterelnök közölte, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. A mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, úgy, ahogy a MOL is csökkentett árréseket tartja fenn. Továbbra is tagadja bűnösségét a Till Tamás meggyilkolásával vádolt férfi. A kecskeméti törvényszéken áprilisban kezdődött a per, a férfi akkor és a mai tárgyaláson is azt állította, nem ő ölte meg a kisfiút 26 évvel ezelőtt. Az eljárás azt követően kezdődött, hogy másfél évvel ezelőtti kihallgatásán beismerte a 11 éves bajai gyermek meggyilkolását. Később azonban már azt állította, a rendőrök fenyegetéssel, zsarolással vett rá a beismerő vallomásra. Az eljárás tanúk, szakértők meghallgatásával folytatódik. A május végi kánikula után újabb hőhullám érte el Franciaországot. A hétvégén szinte az egész országban akár 40 fok is lehet, emiatt hőségriasztást rendeltek el. Egyedül az Atlanti-óceán partvidékén Bretagne régióját, illetve a La Manche csatorna partmenti szakaszát kíméri meg a hőség.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Komoly felhős napos idő várható délnyugaton és az Alpok alján egy-egy záporra, zivatarral. Az északias szél mérsékelt marad. A hajnali 10-19 fokról 27-32 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai kultúr.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a fotográfiák, vagy a fotók, illetve a fotókiállítások világában fogunk kalandozni. Szükítem kicsit, már megnyílt a Fotóművészeti Nemzeti Szalon a Műcsarnokban, és e kapcsán az egyik kurátor, Bán András már itt ül velem szemben a stúdióban. Köszöntöm, András, de jó, hogy fotóművészet, hogyha egy Z-generációsnak, alfa-generációsnak azt mondjuk, hogy csinálni kellene egy fotót, akkor előveszi a telefonját és gyorsan lő vele 4644 millió fotót 20 másodperc alatt. Ha visszamegyünk egy 40 évet az időben, akkor a 32 vagy a 24 kockás fekete-fehér, vagy automata, vagy fél automata fotóval csinálunk 2. Kicsit megváltozott ez az elmúlt pár évtizedben.
2: 2000 körül volt egy nagyugrás, és ebben a pillanatban van egy nagyugrás. 2000 körül vált általánossá a digitális technika, aminek ugye az volt a következménye, hogy nem kellett spórolni a nyersanyaggal, nem kellett gondolkodni, hogy egy 36 kockás filmszalagra mi kerülhet rá. Ugye abban az időben egy-egy családi fényképezőgép nyaralástól karácsonyig ugyan

0: ezt a filmet exponálta végig. Tehát nem kellett gondolkodni, vagy nem kellett spórolni a nyersanyaggal, és még egy hatalmas előnye volt, még kettő a digitális technikának, az egyik, hogy abban a pillanatban látszódott az eredmény a kis képernyőn. Ez persze nagyon jó, de nagyon nagy bajjal járt. Ugye korábban volt sok olyan archívum, például a Horus archívum, amelyik a hibás képeket gyűjtötte, ennek a csodáját, tehát a fényképi tévedéseknek a fantasztikumait. A digitális technikával gyakorlatilag eltűnt a hiba. És a másik, ami nagyon nagy változást hozott, hogy tényleg mindenki hozzáfért a fényképezéshez, és hát nagy kérdés volt, hogy a fényképnek akkor volt egy másfél évszázados hagyománya, esztétikája, kompozíciós módja. Most akkor ez mind sútba kerül, sútba dobják. Ráadásul Photoshoppal és más programokkal mindenképp módosítható volt. Na, a képmódosítás a fotográfia kezdeteitől jelen van, tehát már a daguerreotípia idején is használták, de itt teljesen más lehetőségek merültek föl.
1: Csomó kérdésem van az iménti mondatai kapcsán, András, kezdjük azzal, hogy egy kis szeletkéről nem beszélt ennek a bizonyos változásnak, amíg ugye félautomata, automata, Brissros vagy akármilyen fényképezőgéppel a családok nyaraláson, karácsonykor fotóztak, akkor azért az drága is volt. Tehát manapság pedig ezek a bizonyos, vagy gondolom én is mindjárt kifejtem, manapság pedig ezek a bizonyos telefonnal készített, mindenki által hozzáférhető képek pedig sokkal egyszerűbbek, olcsóbbak, csak egy jó telefont, vagy egy telefonba rejtett fényképezőgépet kell hozzávenni, mert hogyha megcsináltam, nem tudom, egy nyaralásom, 2-36 kockásat elkattintottam, aztán elmentem előhivatni valahová, a gatyámat ráfizettem, és lehet, hogy nem is volt csak kettő jó belőle, de összeset ki kellett fizetni.
0: Hát én azt gondolom, hogy ez több ponton nem teljesen így történt. Egyrészt nem kellett az összeset kifizetni, és ez egy külön izgalmas téma, hogy azok a szolgáltató vállalatok presztízsből, 70-80-as évekről beszélek, a rossz képeket nem adták vissza. Uh-huh. Persze nem csak a rossz képeket cenzúrázták, sok mást is cenzúráztak, de hivatalosan a rossz képeket nem. A másik, hogy a fizetések, az akkori fizetésekhez képest a fotográfia nem volt vészes összeg, tehát már gyerekkorban lehetett egy fényképezőgépet kapni, régen ugye a pajtást, később kis automatákat. Ami nagy különbség, hogy akkor előhívattuk a képeket, és máig ezek a papírképek, jó, a színesek nagyon megfakultan, de ezek a papírképek megvannak. A digitális technikával viszont mindent a telefonunkon őrzünk, vagy legfeljebb a komputerünkön, és ott is pusztul.
1: Volt egy ilyen fél elszólása, pár szó az iménti mondataiban, és akkor kicsit elindult a gondolatom ez irányba. Ugye a digitális fotózás megjelenésével, amikor az ember letölti a számítógépére, kicsit alakít, vagy nem alakít rajta, vagy csak a telefonján már ott van, akkor látja, tovább is tudja küldeni, hogy ha valaki esetleg, nem tudom, intimebb jellegű képeket, aktképeket készített, és még nem volt digitális technika, akkor ott azért kellett bátorság, hogy az ember bemenjen előhivatni, és aztán utána azt odaadják neki.
0: Nem kellett bátorság, mert nem adták oda.
1: Tényleg?
0: Nem, valóban nem adták oda. Annak idején egy kutatás során a főfotóvállalatnál vizsgáltuk azt, hogy mi minden nem kerül vissza a tisztelt megrendelőhöz. A szexuális tartalmú képek egyértelműen ilyenek voltak, de hát 90 előtt előtti időről beszélünk. Persze megvoltak akkor is a módok, hogyha valakinek nagyon fontos volt az az akt, hogy kézbe kapja.
1: Hát meg attól függ nyilván, hogy akkor amatőr volt, vagy művészi, mert hogyha valaki művészileg fotográfusként foglalkozott vele, akkor vagy magának hívta elő, vagy olyan helyre ment be előhivatni, ahol egyébként tudták, hogy ez neki a munkájához kell, vagy a munkájába vág.
0: Valóban eddig a tömegtermelésről beszéltünk, a családi fotóról, a privát fotóról. A fotóművészet és a professzionális fotográfia teljesen más pályákon mozgott, más laboratóriumok szolgáltattak a számára, amíg szükség volt laborokra. Valójában bizonyos fokig máig is szükség van, hiszen például a fotoművészeti szalon, amiről beszélgetni fogunk, ott elkészülnek printek, elkészülnek papírképek, tehát kell elő kell állítani ezeket a képeket, de hát a fotoművészetben mások a gyakorlatok, mások a szabályok.
1: annyi minden van, amiről kell beszélnünk, vagy kellene beszélnünk, és nyilván egy csomó mindenre ki is fogunk térni, de hogy egyébként most így, hogy a 2026-ban megnézzük, hogy mi az, ami trend, akár technika, akár nem tudom, téma szempontjából, mindennek van előélete, megjelentek már a korábbi évtizedekben, mint ahogy említette a Photoshop, mint ahogy említette a különböző daguerrotípiák, tehát hogy azt most, hogy a mesterséges intelligenciával milyen képeket tudunk, vagy kb. Tudunk előállítani, egyébként, hogyha nem így hívjuk, hanem manipulált képeknek, mindennek van előtörténete már.
0: Igen és nem. A mesterséges intelligencia, ugye a korábbi képmanipuláció előtt mindig ott voltak konkrét valósághelyzetek, amit a fotográfus lefotózott egy fényképezőgéppel, és aztán azon alakított a laboratóriumban vagy a képernyőn. De valamilyen valóság mindig jelen volt a fotográfia készítésének pillanatában. A mesterséges intelligencia esetében is van egy valóság, de ez nem fénnyel megvilágított valamilyen részlete a környezetünknek, tehát nem fénykép készül, hanem adattömeg, egy hatalmas közös kulturális kincs. És ez a baj a e pillanatban, és a változás folyamatos, és szinte pillanatonként módosítja az eljárásokat, de e pillanatban az a helyzet, hogy ebből a közös kincsből képileg közhelyek születnek.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a Fotóművészeti Nemzeti Szalon egyik kurátora, Bán András. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig a fotográfiák, illetve a fotóművészet világában kalandozunk, hiszen már megnyílt és egészen szeptember 27-éig látható a Műcsarnokban a Fotóművészeti Nemzeti Szalon, és az egyik kurátor Bán András, tehát itt ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntöm, András, de jó, hogy befáradt hozzánk.
3: Köszönöm.
2: Nagyon sok mindenről beszélgettünk, kicsit felülnézetből néztünk rám a fotóművészet elmúlt pár évtizedére, az elmúlt szűk negyed órában, és maradjunk még kicsit ugyanennél a topiknál, méghozzá oly módon, hogy így 2026-ban, amikor most már szinte minden digitálisan történik, a bevásárlástól kezdve az életünknek a nagy része a különböző platformokon, különböző appokban zajlik. Manapság van még bármilyen létjogosultsága, az old school, talán fogalmazhatok így, fotóművészetnek, amikor valaki elővesz egy 1970 évekből származó fényképezőgépet, behúzza a 36 kockát, fekete-fehérre fotóz még, vagy most már maradjunk annál, hogy telefonnal nagyon jó képeket készítünk, és most már digitális fényképezőgépek sem kellenek.
3: A Műcsarnokban megrendezett Fotoművészeti Nemzeti Szalonnak Kincses Károly kollégámmal, akivel együtt csináltuk a kiállítást, kérték, hogy adjunk egy címet, választottunk is egyet, az a címe, hogy Utak és útkereszteződések. Ugye ez két dolgot sugall, ez a cím. Egyrészt, hogy valamiféle útkereszte, erősen forgalmas útkereszteződéshez értünk, ahol szembe kell nézni a jobbkész szabállyal és mi egyebekkel. Tehát, hogy mi lesz a mesterséges intelligencia árnyékában a fotóművészettel. De a cím másik része azt mondja, hogy utak, mert nagyon erős meggyőződésünk az, hogy a fotóművészetnek vannak továbbra is olyan útjai, amelyeket a mesterséges intelligencia nyilván befolyásol, de nem tudja átvenni a szerepét. És a kiállítás egyes termei, 6 tágas terembe számolunk be a mai magyar fotoművészetről, a kiállítás egyes termei, azt gondolom, ezeket a lehetséges utakat sorolják.
2: Azon gondolkodom közben, mint hogy egyébként most így 2026-ban, amikor a telefonon vagy a számítógépen keresztül mondjuk zenét hallgatnék, és akkor ott streamelni tudok bármit, 70-es évekből, 50-es évekből meg tudom hallgatni, és mégis jön vissza divatba, csak hogy analógiát hozzak, a bakelit lemez, meg talán most már kazetta, a Walkman-eket újra elkezdték gyártani. Ugyanígy lehet a fotóművészetben egy ilyen visszakacsintás, hogy akkor egy kicsit nosztalgikus feelingből vegyünk elő.
3: Ez már régóta így történik, évtizedek óta így történik. Van egy erős irányzata a fotóval való foglalkozásnak, a fotoművészetnek, és itt a Műcsarnoki kiállításon is az egyik terem, Kincses Károly kollégám kedvenc terme, csak olyan fotográfiákat mutat be, ahol a fotós az üveglapra az otthon kevert emulziót felönti, hosszasan foglalkozik az exponálással, tehát egy fénykép elkészítése nem a másodperc tört része, hanem napokba kerül. Ezek a képek, tehát ezek a különféle archaizáló képek megpróbálják újra és újra gondolni azt, hogy végül is a fény rögzítése. Ez a csoda, hogy a emulziót érő, a fényérzékeny anyagot megérintő fény mire képes. Ez egy kimeríthetetlen téma.
2: Van abban valami varázslat, és persze javítson ki, hogyha tévedek, András, amikor az ember megcsinál egy old school fényképezőgéppel, egy analóg fényképezőgéppel egy akármilyen képet, és akkor nem tudom, ott a helyszínen még így állítja, úgy állítja, nem nyomja le, mert tudja, hogy egyébként korlátozottak a lehetőségei, és aztán csak bízik benne, reméli, hogy amikor majd előhívja, vagy előhivatja, abból olyan lesz, mint amit ő megálmodott, vagy szeretett volna. És ha kicsivel másabb, akkor pont abban lesz a varázslat. És az, hogy megcsináljuk egy ilyen felgyorsult világban, és abban a pillanatban látjuk az akármilyen kivetítőn, az ezt a varást, mintha elvenné tőlünk.
3: A jelenkor művészetének sok területen, a képzőművészettől a zenén át, ez a lelassítás, ez a lelassulás, ez egy fontos eleme. Nagyon... Gondoljuk el egy pillanatra, mondjuk Divald Károly fotográfus, aki a 19. század végén a Tátrát fotózta, egy szekérre fölpakolta, várta azt a napot, ahol megfelelő az időjárás, egy szekérre fölpakolta az összes eszközét, kivonult arra a pontra, egy hosszú utat végigjárva, ahonnan majd az aznapi felvételt egy darab vagy egy-két felvételt elkészíti, felöntötte az emulziót az üveglevezre, és így tovább. Tehát egyfajta tökéletesség vágy ott volt a képkészítés folyamatába, és az exponálás, akkor még nagyon hosszú exponálás pillanatába, pillanataiba.
2: Az a mém jut eszembe róla, nem tudom, hogy szembe találkozott-e vele valamelyik közösségi oldalon, így egymás mellé pakolják az akkori és a mostani fényképkészítési módszereket, hogy az Apollo 13 utasai elmentek a Holdra, és készült a rengeteg sok hosszú út alatt, amikor odaérkeztek kettő, vagy három, vagy nem tudom, öt darab kép. Egy kis hölgy, aki nem tudom, 18-19 éves, összepakolja magát, és akkor 10 másodperc alatt készít 800 fényképet magáról. Hogy kb. Ennyi a nagy változás.
3: Ez egy nagyon lényeges változás, és mint minden technikai változásnak, ennek is vannak pozitív oldalai. Tehát a mondjuk a 19. század végén, portrénál maradva, ha már a kis hölgyet említette, portrénál maradva, ahhoz, hogy elkészüljön az én arcomról a felvétel, már pedig ez egyre fontosabbá vált, akkor presztízse volt a fotónak, el kellett menni a műterembe, ami esetleg nem is azon a településen volt, ahol laktam, föl kellett készülni a fotónak, majd a fotós fotográfus, a műtermi fotográfus megmondta, hogy mit csináljak. Üljek le, így forduljak, úgy forduljak be, állította a fényt. Ez a kis hölgy, akit említett, ezt mind maga csinálja meg, tehát közelebb kerül saját magához, talán jobban meg tudja ragadni a saját, néha nagyon változó identitását.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Bán András kurátora, a Fotóművészeti Nemzeti Szalon egyik kurátora, egyébként a címe az az idejének, hogy utak és útkereszteződések. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
0: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai nap vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig a fotóművészet világában kalandozunk a Fotóművészeti Nemzeti Szalon egyik kurátorával, Bán Andrással. Még egyszer köszöntöm, András, de jöjj be, fáradt
3: hozzá. Örülök, hogy itt lehetek.
2: Az imént már arról beszéltünk, hogy ha valaki saját magát lefotózza, például egy hölgy, aki éppen bulizni menne, és akkor csinál magáról sok portrét, akkor egy csomóféle mesterembernek a feladatát teszi egyébként magára, mert a sminket meg kellett csinálni, a beállítást, a fotót, stb. Meg kellett csinálni, vagy meg kellett találni hozzá. És azon gondolkodom, hogy még a digitális világ előtt mennyi mindenhez volt szükségünk nekünk is fotóra. Hogyha személyigazolványt csináltatott az ember, vagy nem tudom, bérletet csináltatott, mert éppen tömegközlekedett, el kellett menni valahová, ahol csináltak az emberről portré fotót, ilyen kis 4x4-eset.
3: Így van, ezek mind nagyon változó folyamatok.
2: Akik ezeket csinálták, ők egyébként nem mesteremberek, nem fotóművészek voltak, akik a portrékat fotózták, nem? De bár
3: mesteremberek voltak, akiknek a tudása szintén nagyon sokat változott az idők során. Ugye a fotográfia első évtizedeiben nem lehetett semmit a készen. Tehát filmet, fotópapírt készen a boltba megvásárolni. A műterembe kellett, a fotóműterembe kellett előállítani. Ahogy a 19. század vége felé egyre jobban standardizálódott a fotóipar, sok mindenhez hozzá lehetett férni, és aztán jöttek nagyon fontos technikai változások, ilyen például, amikor olyan könnyű lett a kamera, és olyan rövid idejű az expozíció, hogy a fényképezőgépet kezébe vehette a fotós, ugye ezt nevezik Leica korszaknak. Ekkor kezdődött igazán a riportfotográfia, tehát ami az eseményhez oda megy és tudósít, és ez tartott nagyon sokáig, egészen a közelmúltig.
2: Hogy került kapcsolatba egyébként a vizuális kultúrával, András? Számtalan közösség megalapítása, vagy azokban való részvétel, vagy különböző publikációk kötődnek a nevéhez, meg tanít is egy csomó helyen, de hogy nem így kezdődött, hogy ön egyből a fotográfiával kezdett el foglalkozni.
3: De így kezdődött. Nyilvánvalóan már általános iskolás koromban fotóztam, de hát hamar kiderült, hogy nagyon pocsék fotós vagyok, és abba hagytam. Viszont egyetemista koromban többek között művészettörténet szakra jártam, elkezdtem a Rozgonyi Iván, az akkori nagyon színvonalas fotoművészeti lap főszerkesztőjének a hívására fotográfiáról írni, és aztán ugyan nagyon sok mindent csináltam az évek során, de a fotóval való foglalkozás, a fotó iránti érdeklődés mindvégig megmaradt. Annyiban változott, hogy eleinte nyilván a fotóművészet érintett meg, később egyre inkább az, hogy a fotográfia végül is hogyan működik a társadalomba, és amikor találtam ennek egy disziplinát, egy műfajt, ezt kezdtem el kutatni, és aztán a rendszerváltás után tanítani is. Ezt akkoriban úgy hívták, hogy vizuális antropológia.
2: A fiatalok mennyire érdeklődnek manapság egyébként a vizuális antropológia fotóművészetinál? Most, hogy minden itt van a kezünkben, és tök mindegy, milyen fotókat csinálok.
3: Van egyfajta közömbösség a művészetek, és ezen belül a vizuális művészetek irányába. Ugyanakkor meg azt tudom mondani, hogy a nemzeti szalonok, mint a fotóművészeti nemzeti szalon is rettenetesen látogatott. Két dolog van jelen egyszerre.
2: Itt az ideje, hogy kicsit jobban belássuk magunkat a műcsarnokban, már megnyílt fotóművészeti nemzeti szalomba. Ez nincs minden évben. 5 évente kerül megrendezésre.
3: Így van. Mióta a műcsarnok rendszeresen nemzeti szalonokat rendez, ez a harmadik alkalommal kerül megrendezésre a fotóművészeti szalon, és ez az idei annyiban nagyon más, mint az előzőek, annyiban különbözik tőle, hogy itt egy könyv és egy kiállítás találkozik. A könyv, amit szinte Kincses Károly kollégámmal közösen szerkesztettem, és a Magyar Művészeti Akadémia kutatóintézete és kiadója adott ki, most jelent meg, könyvhéten lesz a bemutatója. Ennek a könyvnek az a címe, hogy a Magyar Fotóművészet 300 alkotója. Na most, ha belegondol, itt minden szó problematikus, tehát magyar, mondjuk egy André Kertész magyar, fotóművészet. Mi a franc a fotóművészet? Mióta a fotóművészet létezik, azóta folyik erről vita. ha nem kérdezi meg, akkor persze tudom, mi az, de hogyha pontos definíciót kell adni, akkor azért lesznek gondjaink egymással. 300. Miért pont 300? Csak ennyi van? Valójában sokkal-sokkal több jelentős alkotó van a fotoművészet területén. 300 valahogy abból adódott, hogy egy könyvbe ennyi fér el. Mindenki kapott egy oldalpárt, egy értékelő eszély szól róla, két kép, ennyi fért el, de lehetett volna ez a könyv akár 500 vagy 600 fotográfustól is, és a kiállításra ennek a könyvnek a még élő, működő alkotóit hívtuk meg.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát a Fotoművészeti Nemzeti Szalon egyik kurátora, Bán András, mindjárt.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness és még mindig a harmadik fotóművészeti nemzeti szalon, aminek a címe az, hogy utak és útkereszteződések, szóval ennek az egyik kurátora Bán András ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntöm, András, de jó, hogy befáradt hozzánk.
2: Nagyon jó, hogy beszélhetünk erről a kiállításról.
1: Az imént már említette, hogy egyébként ez ilyen kettő az egyben túin van, mert hogy könyv is, pontosabban album is van, és a kiállítás is megnyílt már. 300-an kerültek be ebbe a bizonyos albumba, és ebből a 300-ból pont a fele, ha minden jól megy, akkor 150 fotóművésznek a munkái láthatók most.
2: Ez egyszerűen adódik abból, hogy a 300 alkotó a 19. század végétől egészen a fiatalokig máig került be a könyvbe, de meghívni csak azt tudtuk, aki ma is alkot, hiszen a Nemzeti Szalonok játékszabálya úgy szól, hogy az elmúlt 5 évben készült alkotások. Tehát a könyvbe a főművek, a kiállításon és a kiállításhoz tartozó katalógusba pedig a friss művek szerepelnek.
1: Az imént említette, hogy ezzel a bizonyos címmel, amit az albumnak adtak, minden egyes szavával lehetnek az embernek kételjei. Menjünk rá arra, és akkor itt már a műfajra, a zsánerekre megyünk rá, hogy mi az, hogy fotóművészet, hogy ennek azért rengeteg műfaja, alfaja, zsánere van. Milyen jellegű képek kerülhetnek, vagy kerülnek be a fotóművészeti nemzeti szalomba? Portré, fotók, dokumentarista fotók, stb.
2: A fotográfiában és a fotóművészetben az a szép, hogy sok szempontból ellentétben a képzőművészettel semmi nem avul el. Ugyanazok a gondolatok, ahogy változik az életünk, újra és újra előkerülnek, tehát annak ellenére, hogy a 19. század vége, 20. század eleje volt a portréfotózás nagy időszaka, ma is készülnek hihetetlenül izgalmas portréképek. Ma is készülnek színpadi felvételek, táncfelvételek, csendéletek, tájképek, tehát minden műfaj érvényes, és minden műfaj mellett akár újak is jöhetnek és jönnek létre.
1: Újak jönnek létre, az magában foglalja egyébként, hogy akkor ez már a mesterséges intelligenciát jelenti, André?
2: Hát azt egy pillanatban
1: újat kitalálni
2: még...
1: szerintem egyébként hát itt 2020-ban nem tudunk, tehát hogy amit lehetett, azt az elmúlt 150-200 évben már lefotózták, mármint hogy műfajukat, újat nem lehet már kitalálni.
2: Mondhatjuk azt, hogy az ember amúgy se tud semmit kitalálni, mindig csak azt ismétli, amit megtapasztalt, de nagyon nagy a változás, és inkább most nézzük azokat a termeket, ahol a fotoművészet még mint fénykép van jelen. A mesterséges intelligencia tényleg egy nagy kihívás, de ahhoz egy másik órára lenne szükségünk. Itt ezekben a termekben, a 2006 tágas nagy terméből 5-ben, tehát elég impozáns méretű a kiállítás, ugye erről beszéltünk, hogy kb. 150-en állítanak ki, több mint 800 kép. Kell azért 2-3 óra alaposan végignézni, hogyha megérkezik a látogató a műcsarnokba. Tehát ebben a teremben egy olyan elrendezést választottunk, ahol először azokkal a képekkel találkozunk, amik nagyon közel vannak a megtapasztalt valósághoz. Nevezhetjük dokumentaristának, vagy riportfelvételeknek, és ahogy haladunk előre a térben, úgy jutunk el, nem azt mondom, hogy összetettebb gondolatokig, mert egy riportfotó is nagyon nagy mélységeket tud föltálni, de inkább a tapasztalástól egy kicsit távolabb lévő kompozícióba, képmegfogalmazásba, koncepcióba sokkal árnyaltabb, sokkal komplexebb képi helyzetekig.
1: Nem valós képi helyzetek ezek szerint kitaláltak?
2: Tulajdonképpen minden fotó kitalált is, hiszen az, hogy éppen mit választ ki a fotográfus a kamerája előtti sokszínűségből és vibrálásból, az még a legdirektebb dokumentumfotó esetében is kitaláció, persze.
1: Színes, fekete-fehér képek egyaránt?
2: Minden, a fotósok változatlanul szeretik, kicsit jobban is szeretik a fekete-fehéret, amikor Nem viszi el a látványosság a figyelmünket. Inkább el tudunk mélyedni a részletekbe, a finomságokba.
1: Nem egyszer, nem kétszer említettem az elmúlt szűk egy órában, hogy manapság ugye ott járunk, hogyha valaki fotózni szeretne, akkor előveszi a telefonját. Hogyha azt mondom, hogy fotóművész, vagy fotóművészet, akkor az én kapcsolok mindenképpen egy rendes, klasszik fényképezőgépet. És pont ez a kérdés, hogy itt a Fotóművészeti Nemzeti Szalonban fényképezőgéppel készített képek, vagy esetleg mobiltelefon, egyéb eszközzel, akciókamerával minden, készített képek?
2: Mindenféle van, a mobiltelefontól kezdve a fakameráig, a üveglemezes fakameráig, mindenféle van, mert egyrészt minden fotósnak van egyfajta habitusa. Tehát mi az, ahogy ő igazán meg tudja közelíteni a problémáit. Másrészt pedig minden technika nagyon másféle képiséget teremt. Ugyanúgy, ahogy a hagyományos laboratóriumi nagyítás, fotópapírra való nagyítás, egészen más anyagi minőség, egészen más élmény, mint egy jó minőségű printerrel kinyomtatott kép.
1: Kettő utolsó kérdés a végére, András, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Fotóművészeti Nemzeti Szalon. A nemzeti az azt jelenti, hogy magyar fotóművészek, vagy azt jelenti, hogy magyar fotóművészek magyar tematikájú képei?
2: Az előző, tehát itt valóban tág értelemben magyar fotóművészek szerepelnek. Ebbe beleértjük néhány Erdélybe alkotó barátunkat is. Így hirtelen, ha belegondolok, tulajdonképpen a határon túlról most csak erdélyi fotósok szerepelnek, de szerepelhetnének máshonnan is. Ilyen, hogy magyar tematika, hát mindenki a világban jár, él.
1: Szóval bőven belefér egy namíbiai, nem tudom, aranybánya is például, meg bőven belefér az is, hogy valaki a Kékesen azt a bizonyos 1014-et jelző követ lefotózza, és akkor annak ad valamilyen művészi jelleget. És így akkor van. A legeslegutolsó kérdés a végére, András, ez pedig az, hogy te érdek nagy ez a kiállítás. 150 fotós, mint ahogy említette, 6 terem, legalább 3-4 óra kell, hogy az ember végigjárja az egészet, és ketten csinálták, két kurátor van. Személyes kedvenc van-e a temérdek kép közül önnek, András?
2: Természetesen van, természetesen nagyon udvariatlan erről beszélni.
1: Melyik az?
2: Így van. Nagyon szívesen látom a kedves rádióhallgatókat, a tárlatvezetéseket, mert ott meg kell állni a képek előtt. Például most szombaton Szigeti Tamás fotóriporterrel járjuk a kiállítást, ott elsősorban nyilván a riport alapállású fotókat fogjuk jobban szemügyre venni, aztán a múzeumok éjszakáján megint, és ez újra és újra lesznek tárlatvezetések, ott ki fog derülni, kik a személyes kedvencek.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk, kellemes további szép estét.
2: Köszönöm.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is továbbra is a Kulturfitness, amiben most a tegnapi könyvajánló után, hogy milyen programajánló következik, ez kiderül a következő pár másodpercben. Már itt van a stúdióban Fekete Laci, már amit hoztál, szia!
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is! Koncertet, Roli, koncertet hoztam! Június 25-én a Budapest Parkban lép fel a 4S Street. A zenekar tavaly adta élete első önálló Budapest Parkos koncertjét, idén pedig visszatérnek majd a srácok, hogy újra a húrok közé csapjanak. Ráadásul a zenekar most a legnagyobb slágerei mellett elhozza az újonnan megjelent 4S járat című zenei anyagot is, amivel egyébként mi is foglalkoztunk már korábban itt a Petőfin, úgyhogy ajánlanám mindenkinek, tehát június 25-én Budapest Park, 4S Street.
0: Köszönjük, Laci!
1: Köszönöm!

0: elfogadtam már.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában a Magyar Honvédség hadnagyával, dr. Nagy Zsuzsával, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Bán András kurátorral beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: A műsorajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
5: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben vendégem ezúttal Szabi Kíz, akivel többek között új lemezéről beszélgetünk, de ezek mellett a zenei tervek is szóba kerülnek. Tarts velünk ma este is!
2: Itt egy újabb óra

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, ez a Vándorbot, Fekete Lacival, vendégem ezúttal Fodor Szabolcs Barnabás, azaz a Szabi Kíz, témánk pedig a vadonatúj lemez, a Szintipop. Köszöntelek a műsorban, szia!
2: Sziasztok, helloká!
1: Na hát először is, Isten éltessen téged utólag is.
2: Nagyon köszönöm szépen.
1: Utána olvastam, és hát ugye pont a születésnapodon jelent meg ez a bizonyos lemez. Mesélj egy kicsit az évkezdésről, induljunk messzebbről. Hogyan jutottunk el eddig a lemezig?
2: Nagyon múltba kell akkor nyúlni, hiszen a Megtalállak még az majdnem egy 2 éves demóm, amit így még egy másik formációmmal kezdtem el, az Ice Boys-zal.
1: Így van.
2: És a császár előtt jóba lettünk, jó barátok, cimborák lettünk, mondhatjuk így is. 2 hetente, 3 hetente szoktunk néha telefonálni, és akkor jött az ötlet, hogy amúgy tökre szeretem azt a dalt tőle, és hogy fel kéne dolgozni. És akkor volt, nem tudom, 2 szabad napom, és úgy voltam vele, hogy akkor megcsinálom, és akkor elküldtem neki, és mondta, hogy ennyire jó feldolgozás, még ebből nem hallott, és ez eléggé megtisztelő volt. Aztán a többi nóta az már kvázi, az inkább már ilyen tavalyi gyümölcsök. Szóval valahogy így jutunk el, így 2026. március 31-éhez.
1: Hogy akkor van a születésnapod?
2: Így van.
1: De tudod, mi a poén, hogy az enyém is akkor van.
2: Na,
1: sőt, a feleségemé is.
2: Tényleg?
1: Egy napon születtünk,
2: wow.
1: És most itt vagy te.
2: Yes.
1: Ez az én születésnapi lemezem is, úristen. Na hát figyelj, akkor legyen most fókuszban a Szintipop. Fejtegessük ezt, de még előjáróban honnan a Szintipop szeretete? Ha jól tudom, mikrofonon kívül mondhat, hogy ez most egy megálló így a karrierben.
2: Igen. Úgy érzem, hogy picit már kezdek ebbe az ilyen vicces, fiús dolgokba így belefáradni. Nem azért, mert hogy nem szeretem ezt a műfajt, hanem azért, mert hogy úgy érzem, hogy így az utóbbi egy évben, fél évben így sokat komolyodtam meg így, hogy 25 éves lettem 31-én, így úgy érzem, hogy már egy picit komolyabb vizekre kell, hogy evezzen a karrierem.
1: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, ez a Vándorbot, Fekete Lacival, vendégem ezúttal Fodor Szabolcs Barnabás, azaz Szabi Kíz, témánk pedig vadonatúj lemeze, a Szinti Pop. Tehát akkor most tulajdonképpen ez egy friss zenei anyag, de mégis egy korszak lezárása.
2: Igen, így volt, mert hogy ezek már elég régóta meg voltak. Aha. Ezek a dalok, és ez egy előző a Bankrablás című albumra lettek volna még dalok, amit meg Juhász Zolival múltkor voltunk, és arról is dumáztunk.
1: Hát megmeséltetek az ominózus szakításról idézőjelben.
2: Igen. És ezért volt úgy, hogy úgy voltunk vele, hogy ezeket már nem rakjuk rá, hanem kvázi ezzel elindítom így a szóló Szabi Kíz korszakot. Csak nyilván nem szóló, mert hogy ezen csak kollaborációs dalok vannak, szóval még nem teljesen, de hogy ezeket még úgy voltam vele, hogy ezeket még kiadjuk, uh-huh. És utána meg már el lehet hajózni egy másik
1: irányba.
2: Igen, így van.
1: Mesélj egy kicsit a kollaborációkról, kikkel dolgoztál, vagy akkor meg dolgoztatok itt együtt?
2: Az első dal, Megtalálok még, ott a Császár előttel, meg a Lil Frakkal, és a Lil Frakkal nagyon vicces volt, mert hogy lement ez a sávlökötős döntős dolog, amit megnyertünk az Zoltánnal, és mondta, hogy amúgy ő nagyon szívesen megcsinálná ezt a dalt, és akkor mondtam neki, hogy figyú, amúgy az a baj, hogy én már ezt így meg elkezdtem, és hogy már majdnem kész van, és így ott nagyon irigy volt, vagy nem volt irigy, de hogy látszott rajta, hogy amúgy ez, ő akarta volna elsütni ezt a poént, és aztán mondta, hogy hogyha nagyon szeretném, akkor hogy ő is szívesen van rá, uh-huh. Erre a dalra, hogy szívesen ír rá szöveget, és akkor ott gondolkoztam, mert az ő része helyén egy szinti szóló volt, ami meg nagyon jó volt, és aztán úgy voltam vele, hogy mégis legyen benne a Lil Frak, és nagyon örülök, hogy így történt, mert így szerintem nagyon egy ilyen másik dimenzióba vitt át ezt a dalt, mert hogy eddig csak egy feldolgozás volt, és így mivel született hozzá új szöveg, emiatt szerintem sokkal érdekesebb lett, meg mélyebb is.
1: Kik vannak még? Vannak még benne kollabok?
2: Igen, vannak. Van az Álom Taxi, amit egy ilyen dalszerzős táborban írtunk, ott a Lakatos Gabi, a Huzuga, meg a Gyuris Bence, akikkel megcsináltuk ezt a dalt. Ott meg az volt a feladat, hogy a Korától a Kölykök a hátsó udvarból című dalt gondoljuk újra. Nyilván nem lekoppintani, de hogy inspirációként Persze. használjuk. És nekem az így egyszerű feladat volt, mert én voltam a producer, mert hogy nagyon szeretem ezt a dalt, meg ezt a korszakot is nagyon. Aztán még abban a táborban készült a Semmire című dal, ahol meg a Molnár Tomi, Rausz Tici és a Szolnoki Márió val raktunk össze egy nótát, és az utolsó dal pedig a Nem aludni mész, ott pedig egy sávlekötős hölgyeménnyel, az Alszok Sárival írtuk meg ezt a dalt, és ott meg az volt a vicces, hogy ez volt már, ez is egy régebbi demón volt, hogy Nem aludni mész, ez volt a cím a dalnak, vagy még mindig az, és miután mondtam, hogy tökre ráéreztem a Sárit, hogy tök jól szólna ezen a dalon, azután jöttem csak rá, hogy neki meg az a művész neve, hogy Alszok. És hogy így, hogy Nem aludni mész, a dalnak a címe, neki pedig Alszok a neve, és így ilyen tökéletes
1: együttállás. Már is innen folytatom a beszélgetést még egy utolsó körre, ezek előtt azonban még zenélünk itt a Pető.

0: rádió.
1: Azt hittem játék lesz csak egy nagy játék, s hogy megóvsz majd mindentől, mint naptól az árnyék. Igen, így volt, de szép is volt. Én a fényben mindig valami mást kerestem, és addig-addig vártam, míg végül kicsit vak is lettem. De érzem, itt vagy, mindig itt vagy.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Petőfi Rádió minden magyar, ez a Vándorbot Fekete Lacival. Vendégem ezúttal Fodor Szabolcs Barnabás, azaz Szabi Kíz. Témánk pedig még pár percben a vadonatúj lemez, a Szindipop. Beszélgettünk már korábban is arról, hogy ugye Juhász Zolival külön-külön pályákon folytatjátok a zenei karriereket, nem is akarom én ezt boncolgatni, csak pont ebből kiindulva, egy kicsit már a tervekre rákanyarodva, mit hozhat 26 és mit hozhat a Szindipop utáni korszak, vagy inkább kezdjük onnan, hogy milyen zenei stílusokat szeretsz te, vagy miket akarnál te megzenésíteni a jövőben?
2: Jó kérdés. Amúgy készül egy presszer feldolgozás is, ami majd az évvégi nagy lemezemre szeretném felrakni, ami teljesen szóló, szóval hogy ezen nem akarok közreműködőket.
1: Tehát lesz nagy lemez idén.
2: Igen, ez a terv. Már meg is van a lemez bemutató időpontja is. Majd azt látni fogják, vagy hallani fognak róla, remélem az emberek. Azt szeretném, hogy ez egy ilyen komolyabb hangvételű korong legyen, komolyabb témákkal, amit mondtam én is, egy picit többet komolyodtam, azt érzem ebben az elmúlt egy évben, és hogy valójában ebben is lesznek nyilván szintik, de hogy nem úgy akarom ezeket elsütni, mint a szinti popon, hogy picit ez ilyen fél vicces, mert szerintem így az emberek is nehezebben tudják komolyabban venni ezek a dolgokat, mert nyilván 80-as évekkel társul egy ilyen picit ilyen mókás, nem tudom, világ, ami eddig amúgy leírt engem, meg amúgy szerintem most is még leírt, de most már nem azt szeretném, hogy erről ismerjenek az emberek, hogy ez érthető.
1: Világos, persze. Na most, ezt kifejtetted, viszont lehet-e? Tehát, hogy akarsz egyébként ilyen teljesen különböző stílusú lemezeket csinálni, hogy visszatérve a szintipopra, de lesz netán, mit tudom én, Szabi Kízes rock lemez, glam rock lemez, ha már billentyű. Vagy elektronikusabb vizekre vezel.
2: Ez munkás lenne. Amúgy szerintem inkább ilyen absztrakt fura pop lesz, mert
1: fura
2: szerintem
1: pop.
2: Igen, nem tudom jobban leírni, de majd küldök nektek dolgokat, és akkor elmondjátok, hogy miben tudjátok, de amúgy szerintem ez a populáris világ, ez megmarad, meg ez ilyen zsigerből jön, azt érzem én magamból, és csak szerintem egy picit ilyen dárkosabb lesz így, ami ezek után jön majd, de nem tudom belőni tényleg.
1: De ez is így a komolyodás folyamat része, hogy kicsit dárkosabb irányba akarsz elmenni, vagy akár komolyabb popzene irányba?
2: Aha, szerintem abszolút, meg arculat változás is lesz picit, azt már marketingessel kitaláltuk, már elkezdődött ez a folyam, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből, remélem sikerülni fog ez az átváltás.
1: Nagyon-nagyon köszönöm, hogy befutottál ide hozzánk, és további sok sikert, bármi jelenik meg, hát látunk szeretettel megint.
2: Köszönöm szépen.
1: Az elmúlt egy órában Fodor Szabolcs Barnabás, azaz Szabi Kíz volt a vendégem, akivel új Szintipop című lemezéről beszélgettem. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a Vándorbot, amiben most már is zenével folytatom.

0: Fodor Szabolcs Barnabás, azaz Szabi Kíz volt a vendégem, akivel új Szinti Pop című lemezéről beszélgettem. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándor Botit a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni, most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: volt a Szakcsi Jazz Óra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kulturfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, az ásványok világában, illetve hát kicsit a föld korai időszakának és a dinoszauruszoknak a világában is fogunk kalandozni, és már itt velem szemben a stúdióban Olá Róbert, geográfus és történész. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Tiszteltel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Még mielőtt a dinoszauruszokra, T-rexekre és az egyéb társaira rátérnénk, azelőtt hát két híres ember van onnan, abból a bizonyos városból. Az egyik kicsivel híresebb, mint te, aki onnan származik.
2: Így van, én Nagykörösről érkeztem, az Alföld szívéből. Ja, Nagykörös említjük, akkor mindenkinek remélem, hogy Arany János jut eszébe, hiszen 1851 és 1860 között a költő nálunk alkotott, tanított, és hát kiteljesedett az irodalom.

0: Igen, és az élet úgy hozta, hogy muzeológus lettem az Arany János közérdekű múzeás gyűjteményben sok-sok évig. Arany emlékében dolgozhattunk, így Arany Jánost bízom benne, hogy meglehetősen ismerem. Ez is egy jó téma lenne egyébként beszélgetésre.
1: Még mielőtt elkezdünk foglalkozni azokkal a bizonyos ásványokkal, drágakövekkel, féldrágakövekkel, amiket hoztál magaddal és kipakoltál már ide a pultra azelőtt. Miért indultál el ezen az úton? Hogyha visszatekergetjük az időkerekét a 90-es évek végéig, 2000-es évek elejéig, amikor elkezdted az egyetemet. Miért pont geográfia, földtan, földtörténet és miért történelem?
0: No, hát ez egy nagyon összetett és komplex kérdés. Én 88-as születés vagyok, ezzel szerintem nem árulok el nagy titkot. És hát ugye az utolsó pillanatig ez kérdője volt, hogy akkor minek menjünk tovább tanulni. Én a fizikával kacsingattam nagyon-nagyon erősen, és a mai napig egyébként. Végül egy, lehet azt mondani, gyermekkori emlék, 5 éves korom óta gyűjtöm az ásványokat. Kimondani is sok, hogy több mint 30 éve. És ez a szerelem ez mai napig megmaradt, és bízom benne, hogy ez továbbiakban is megmarad. Ugye én geográfus lettem, tehát a földrajztudománynak a művelője. A földtan, amit említettél, az majd a geológia és a geológus lesz. Nagyon-nagyon rokon a kettő szakma, de azért vannak különbségek is. Hogy de a kövek azok azonosak.
1: Hogy kerültél kapcsolatba az ásványokkal? Azt említetted, hogy 4-5 éves voltál, amikor az elsőt megszerezted.
0: Így van, hát más kis autókkal játszott, én a sóderrakásot is öröktem, lehet azt mondani. Nem tudnám megmondani, hogy mi volt az az első indító, hiszen a családban nincs olyan felmenő, aki ezzel foglalkozott volna. Én voltam az első gólya ilyen szempontból. Tetszett a varázsa, a szépsége, a formakincse, a megjelenése egy-egy darabnak. Hát persze nyilván akkor még nem tudtam 5-6-7-8 éves fejjel, hogy ezek micsodák. Nyilván a földrajzóra az első nagy igazi olyan tantárgy, amit vártam, és hogy vihettem a köveimet megmutatni az akkori földrajztanáromnak, akivel mai napig nagyon jóba vagyunk, és köszönő viszonyban is az utcán is kérdezgetjük egymás gyűjteményét a 30 éve elteltével. A szépségük, a varázsuk, tehát amikor megfogunk egy darabot, amikor kimegyünk egy területre, egy bányaterületre, egy magunk találjuk meg. Szoktam mondani, hogy a kövek azok beszédesek, bármennyire is az élettelen világnak a képviselői, jó kérdésekkel meg lehet őket szólítani. Miért néznek ki úgy? Milyen különleges tulajdonságuk van, milyen korúak, miért éppen ott vannak, az egyik miért ilyen színű, a másik meg van. Rengeteg kérdés, és válaszolnak előbb-utóbb.
1: Igen, mert hogy ezek bármennyire is, ugye lehet, hogy korábban élő lények voltak, ezek most már tárgyak, élettelen dolgok.
0: Hát ugye a természet három nagy országa, ugye 1947 óta ásványtan nem tanítunk, ugye, és nem is tanulunk ugye a közoktatásban, de a három nagy ország ugye az állatok, a növények és az ásványok, és mi az élettelent kutatjuk. Nem mindegyik volt élő lény, hiszen hát ha megnézzük
1: a köveket, azok voltak korábban.
0: Azok voltak, azok így van, de azok az ásványoktól egy kicsit távolabb vannak, tehát az ősmaradványok körületek. Az ásványok azok mindig is élettelenek voltak, és élettelenek is lesznek, de az élővilág be tudja folyásolni a megjelenésüket, a kialakulásukat.
1: Méghozzá oly módon, hogy nem tudom, a halak folyamatosan görgetik például, vagy nem tudom, a hullámok jönnek, mennek, és akkor azok az erózióval kapcsolatban egy kicsit alakítanak rajta.
0: Így van, hát többek között a hullámok éppen itt van velünk szemben egy megkövült tengerhullámzásnak a mintája, ezt itt Magyarországon gyűjtöttük, de nem csak a hullámok, az időjárás és az esőcseppek is hoztam, kedves hallgatók, ugye nem látják, de bízom benne, hogy tudunk erről mesélni. Ugye megkövült esőcsepp mintát, ugye, ami a Szaharában néha esik az eső, és az én kis oldásos formákat hoz létre.
1: Majd beszélünk ezekről az ásványokról, kövekről, amiket hoztál, viszont előtte még vissza oda, hogy 4-5 éves voltál, amikor az első ásványodat megkaparintottad.
0: Igen.
1: Eltelt közben pár év, 2026 van, említetted, hogy 88-as születésű vagy, nem mondom meg mennyi idős, nyilván aki szeretné, ki tudja számolni.
0: Igen, így van.
1: Most jelen pillanatban 2026-ban hány ásvány van otthon?
0: A leltározott, ha nagyon pontos akarok lenni, a 4410 darab környékén jár. A nem leltározott az kb. 5-600 darab, ami még munkapéldány, és dolgoznom kell rajta. Ez az oroszlán része a gyűjteménynek, de hát ebbe ugye vannak ásványok, kőzetek, ősmaradványok, drágakövek, meteoritok, talajminták, fúrómagminták, terepi gyűjtések, vékony csiszolatok, tehát amit el kell képzelni. És hát ugye a gyűjtemény másik jelentős része az pedig a szakkönyvtár, a régi könyvtár, a régi iratok, a régi ábrázolások, térkép, metszetek, és így áll össze egy nagy gyűjtemény, hát ez nagy helyigény kell, és szoktam mondani, hogy megértő feleség, vagy pár.
1: Hát van, aki nem tudom, 2-3 autót, Warburgot, Trabantot, stb. Teszbe például egy B épületbe,
0: így
1: de
0: van.
1: Meg mindenféle könyveket, meg köveket.
0: Így van.
1: Ezek a bizonyos kövek, ásványok, amik nálad vannak, ezeknek a gyűjtési metódusa érdekel. 2026-ban, vagy nem tudom, így a 2000-es évek után úgy gyűjti az ember ezeket, hogy akkor elmegyek egy ásványbőrzére, és akkor akkor megveszem, és ez a könnyebbik, vagy ilyen kalandó.

0: kellemes körülmények között, hogy akkor felveszem a túrabakancsomat, viszek magammal kis érsz kalapácsot, és akkor majd mindenféle ilyen kutató tevékenységet végrehajtok a hegyekben.
1: Igen, mind a két út járható egyébként, mind a kettő szép, és mind a kettő nehéz, még egy Bőrzén is, hiszen hogyha megnézzük, hogy a Bőrzének a nyitási időpontja az fix. Tehát be kell előzni mindenkit ahhoz, hogy a legszebb darabokat ugye megszerezzük. Azt nem mondom, hogy élet-halál harc, de gyorsnak kell lenni, tehát ilyenkor listával szoktunk érkezni, és ami a legfontosabb, hogy sokat járunk Bőrzére, akkor embereket ismerünk meg. Mm. És tudjuk, hogy ki mit árul, ki mit gyűjt, ki mit hozott, és ezeket a darabokat, ezt mi már előre tudjuk, hogy akkor a 23-as asztalnál éppen most egy ilyen mátrai kalcedon formáció jött elő 2 hete, és akkor ezt ott megkaphatjuk. Ez is könnyű, ez is szép, ennek is megvan a mindennemű varázsa, ha lehet így fogalmazni, hiszen egy-egy Bőrzén meg lehet ezeket érinteni. Kevés az a kiállító, amelyiknél nem lehet megérinteni, nyilván annak oka van, akár a törékenység, akár a ritkaságokán. Ugye a másik út az, amikor terepre kell mennünk és gyűjtenünk kell. Ma Magyarországon mondhatjuk azt, hogy egyre kevesebb a gyűjtési lehetőség, viszont ami van, az kiváló. Uh-huh. Tehát amikor elmegyünk a Mátrába, nekem van rengeteg olyan ismerősöm, aki 2 naponta jár munka mellett. Éppen most 1 hete voltunk pünköst hétfőn Szlovákiában, és egy bazalt feltáráson zafírokat kerestünk. Persze 30 fok árnyékban, vigyázni kellett, hogy meg ne csípjenek a szúnyogok, kígyók, ne találkozzunk medvével, de hát ez a kalandosabbik fele. Nyilván előtte szakirodalmazni, térképeket megnézni, ismerősökkel beszélni, hogy ők mit, hol, merre találtak. Ez egy kalandos dolog. Fel kell mérni, fel kell térképezni, és hajrá!
0: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Olá Róbert, geográfus és történész. Egy szépici szünetet tartunk, aztán fog.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Olá Róbert, geográfus és történészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: Csomó ásványt, illetve fél drágakövet, drágakövet hoztál magaddal, mindjárt beszélünk róla, és hát elérkezett az a pillanat is, amikor egy kicsi gyémánt darabka van kitéve itt az A38-on a Petőfi Rádióban a pultra. Ez egy csiszolt gyémánt, majd a későbbiekben beszélünk róla, és hogyha már arról beszélünk, hogy drága kövek, akkor, vagy ásványok, kettő film jut eszembe, mind a kettőben elég fontos szerepet kapnak, hát vagy a drága kövek, vagy az ásványok. Biztosan láttad mind a kettőt, az egyik ugye a Remény rabjai, amikor Tim Robbins érckalapáccsal ilyen kis sok figurákat farag, a másik pedig maga a véres gyémánt Leonardo DiCaprio főszereplésével.
3: Így van, így van. Hát ugye fontos a beszélgetés elén megjegyeznünk, hogy mi a különbség az ásvány és a nem ásványok között, ugye, hogy a természet hozott létre anyagokat, és ezek az anyagok, ezek meghatározható kémiai képlettel, szerkezettel, kristályráccsal rendelkeznek, ezek lesznek az ásványok. És a drága kövek, ez egy nagyon speciális ásvány, mert valamiért drágák. De miért? Ugye ez egyidős az emberiséggel a szépség iránti vágyunk. Ritkának, keménynek kell lennie, hosszú távon viselhető, tehát ne kopjon el, ne törjön szét, és hát mellette ugye az érzelmi érték is. És amikor ezek filmben megjelennek, akkor nyilván erre hajaznak majd a rendezők, a főszereplők, hogy ezeket kidomborítják, hogy minél értékesebb darabok legyenek. Ennél azért hát romantikusabb filmeket is ismerünk az ásványok, drágakövek világában. Nekem az egyik kedvencem a Smaragd románca. Kathy Turner fantasztikus hölgy.
2: És Michael Douglas.
3: Igen, ő is nagyon jó színész, de hát nekem a hölgy alakítása sokkal jobban tetszett, sokkal jobban beleélte magát az írónő, hogy kalandos smaragdvadászatra indultak. De azt hozzá kell tenni, hogy a legvégén, amit láthatunk smaragdot, amit meg is szereztek, az ugye hát nem igazi, tehát ekkora smaragdot ugye nem ismerünk, vagy legalábbis nem bányázták még ki. És hát hozzá kell tenni, hogy nagyon sokszor a szakmán kívüliek rosszul használják a kifejezéseket. A féldrágakő kifejezést azt mi nem szeretjük használni. Hétköznapoknál, bőrzéken, kiállításokon, múzeumokban is hallható ez. Ez leginkább az ékszeriparnak lesz majd egy műszava. Ezzel is könnyebben eladni a nem drága kő minőségű, szép, de nem drága kő ásványokat. Bízzunk benne, hogy ezt majd előbb-utóbb sikerül így kiírtani a nyelvezetünkből. Jelenleg ott tart ugye a folyamat, 200, ha jól emlékszem, 30 jogszabály tartalmazza a féldrágakő kifejezést, és hamarosan szeretném ezt benyújtani, ezt a megfelelő
2: hogy
3: helyre,
2: cseréljük.
3: Hogy lecseréljük, és végleg ugye vagy drágakő, vagy ásvány. Tehát a kettő között mi nem szeretjük használni, és nem is lehet szakmailag ugye nem indokolt.
2: Hogyha már említettük ezeket a filmeket, maradjunk a véres gyémántnál, amiben ugye egy elég nagy darab ilyen rózsaszín követ találnak, talán fogalmaznak ki. Léteznek még manapság ilyenek? Mit mond a geográfus? Lehet még találni, nem tudom, Afrikában, Sierra Leone-ban, akárhol ilyen nagy gyémántokat?
3: Hát ugye ez már geológia, de 30 év tapasztalattal könnyű megválaszolni. Bármit lehet találni a Földben. Tehát ahhoz szerencse kell, meg nyilván szaktudás, hogy tudjuk, hogy hol gyűjtsük ezeket. Legutóbb éppen, ha jól emlékszem, Botswanában egy éve mutattak be egy hasonló nagy darabot, ami most jelenleg a legnagyobb nyers gyémánt a világon, tehát lehet találni. Nyilván ez ismerni kell a bányaterületeknek a szerkezetét. Tudnunk kell azt, hogy ugye ezek egy ilyen hirtelen heves kitöréses diatrémákat hoznak létre. Ez egy speciális vulkanizmus, pár méter szélességű csövecskét kell elképzelni a földkérekben, ahol hirtelen robbanásszerűen följön a lába. 150-450 kilométer mélységből, tehát a földköpenyből érkezik, és ugye ez fölhozza nekünk a kimberlit nevezetű kőzetet, és ebben a kőzetben vannak úgynevezett potya utasok, és ez ezek lesznek majd a gyémántok. Tehát nem abban alakul ki, csak ez fölhozza. És ezek a kürtők, amikor nagy nyomásra, hőmérséklete hirtelen jön fölfelé ez a irdatlan mennyiségű anyag, akkor ugye ezek vízgőzzel találkozhatnak, ez lesz majd a phlogmás vulkanizmus, és ezek fölrobbannak. És alul pár méter széles kis csövecske, járatunk van, kürtünk, és a tetején pedig akár másfél kilométer széleset. Úgy kell képzelni, mint egy répát. Aha. És ezt a répát, amikor kihúzzuk a földből, magyarán felszíni külfejtéssel letermeljük, akkor ebben keressük majd a gyémántokat, és ebben előfordulhat. De hozzá kell tenni, ma már a gyémántipar az nem a természetes gyémántok feldolgozásán alapul, hanem 90%-ban mesterséges.
2: Hogyha egy ilyen nagyobb követ találnak, mit mond a geográfus, geológus, amatőr, geológus, geográfus egyébként, hogy ezek a gyémántok, amik ilyen nagyban előkerülnek, csinálnak még olyanokat egyébként, hogy egyben nem tudom, lecsiszolják, és akkor egy ilyen borzasztóan nagy kavicsot odaadnak, vagy most már az a trend, hogy akkor hát egy kisebb gyémántot tegyünk bele egy ilyen aranykarikába, és akkor majd két-három havi fizetéséből megveszi valamelyik férfi.
3: Sokszor hozzuk a darabokat és sok eladása. Mindig ugye a kereslet az, ami megszabja az árat. Ha ki tudják fizetni, már pedig ki tudják fizetni, mert van a legfelső 10 000 vagy legfelső 1 000 a nagyon jó társadalmi réteg, amiben milyen jó lenne csatlakozni. Ugye, hogyha ki tudják fizetni, akkor igen, akkor egy nagy darabból egy nagy darabot is ki lehet csiszolni, de hozzá kell tenni. Hogy én most hiába találnék egy bármekkora darabot, annak a kőnek, vagy kavicsnak, most nevezzük így egyszerűen darabokat, hogyha az nem olyan fizikai tulajdonságokkal rendelkezik, tehát tele van repedéssel, zárvánnyal, homályos, nem lehet akkor a mértékben kicsiszolni olyan nagy darabokat, akkor abból csak a picik jönnek majd elő. Aha. Ez a ritka, amikor nagy méretűt és igen tiszta darabot találunk. De lehet, ha valaki kicsit szeretne venni, akkor általában ugye azok már ugye számítógéppel, különböző programokkal le lehet számolni, hogy akkor most egy-egy nagy nyerskőből hány darab és milyen karát ugye súlyú darabok jönnek ki. A maradék, most mondhatnánk azt, mint az asztalos munkánál, hogy a forgácsolásból jönnek elő a kisebb darabok. Azt tapasztalom az ékszerpiacon, hogy már a kisebb darabok is inkább laborban növesztettek. Nagyon drága, ugye a gyémántnak most a világpiaci ára. Hozzá kell tenni azt, hogy minél jobban keressük, annál jobban fölmegy az ára. Ehhez majd reagál a piac, és a laborok előállítják a mesterséges gyémántot, mondván, hogy a nagy a kereslet, akkor minél többet gyártsunk. De hogyha minél többet gyártok, akkor gondolnám azt a világpiac és a közgazdasági szabályokat betartva, hogy akkor csökkenni fog legalább a laborgyémántnak az ára, és nem, mert ezzel a laborgyémánt ára föntebb fogja majd tolni a természetes gyémánt árát, és ezzel a laborgyémánt is emelkedni fog.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Olá Róbert, történész geográfus, geográfus történész, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Olá Róbert, történész geográfus fordítva, mert a történelem a B-t szakja volt, geográfus és történészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: Már a gyémántok világában kalandoztunk az elmúlt szűk negyed órában. Még egy kérdés a gyémántokhoz, aztán megyünk majd az ásványokra, meg a különböző kőzetekre, kavicsokra, amiket hoztál. Nem tudom, igaz-e vagy nem, még mindig a Kohinóra világ legnagyobb egyben lévő gyémántja?
3: Hát ugye akkor tudjuk ezt megválaszolni, hogyha az arab olajsejkeknek a páncél szekrényébe is bepillanthatunk. Legjobb tudomásunk szerint nyilván van egy top 10-es lista, de abban ugye meghatározom, hogy most éppen melyik a legnagyobb, nehéz lenne. Nagyon sokan ugye az angol birodalmi koronának a központi drága kövét tartják a legnagyobbnak. Én úgy tudom, hogy jelen pillanatban még ez. De vannak extrém darabok, a Regency gyémántól kezdve a Hope gyémántig, gyönyörű kék gyémántig, ami sokkal értékesebb egyébként, mint egy 3-4-5-ször akkora színtelen gyémánt, hiszen színes és tökéletes.
2: Hát egyik sincs nálam otthon a vitrínben, ez
3: nálam
2: biztos.
3: Sem, nálam sem.
2: Viszont akkor most már foglalkozzunk ezekkel a közetekkel, amiket hoztál. Kezdjük azzal, említetted, hogy megkövült esőcseppet is hoztál.
3: Igen.
2: Még mielőtt az esőcseppre rátérünk, aztán értjük, hogy oké, egy ilyen esőcsepp meg tud kövülni. Majd a későbbiekben bővebben kifejtjük, viszont a villám az hogy tud megkövülni?
3: No, itt ugye ez egy megint egy olyan kifejezés, hogy a megkövülés, én is így használom. A szakma is így használja, mert ezzel a legegyszerűbb megmagyarázni az érdeklődőknek. Klasszikusan nem olyan megkövülésről beszélünk, mint egy hajdanán élt állat vagy növénynek a mintai, hanem ugye a kőzetek valamilyen formát fognak megőrizni, és minden meg tud kövülni gyakorlatilag. Ugye az esőcseppek esetében egy ritka csapadék területre, hogyha elmenjünk akár egy sivatagi, félsivatagi területre, ott ugye előfordulhat az, hogy olyan kőzeteket ér majd az esőcsepp, ami majd egy kis pici oldásos mintákat fog majd kirajzolni. És ezek megmaradnak. Ez a kvázi megkövülése, de hát ugye nem egy olyan geológia. Így van annak a nyoma. Ugyanígy mondjuk egy tengerhullámzás is rétegesen meg tudja őrizni, ugye, hogy olyan puha kőzetben történik ez, ami később majd szépen lesüllyed, és egy kicsit át fog majd alakulni nagy nyomás hőmérséklet hatására. És ugyanígy akár mondjuk a villámlás is, ami egy nagyon speciális fizikai folyamat, hiszen úgy kell elképzelni a légkörünket, mint hogy egy kondenzátor lenne, és két fegyver között egy kisülésnek kell, és ez a kisülés, ez nem a felhő villám lesz, hanem a felhőföld. Na most a villámnak, most idézőjelben van annyi esze, hogy mindig a legmagasabb pontot keresi, ami nem teljesen igaz, hiszen az ellenás értékekkel azért számolnunk kell, de van olyan ritka pillanat, amikor vagy homokba, vagy kőzetbe csap bele, és akkor egy kerógráfiát, egy villámrajzolatot hoz létre, ez amikor megdermed gyakorlatilag a villámnak a csövecské, és egy kis hosszú ágas bogas szerkezetet fog létrehozni, és ez majd a hirtelen kitágult és megdermett homoknak, vagy a kőzetnek lesz majd a maradványa. Ezek, hogyha nagyon szép a rajzolatunk, akkor nagyon magas szilícium tartalma van, ezek akár 400 millió évig is képesek megmaradni a természetben.
2: Azon gondolkodom közben így a szavaidat hallgatva, hogy elmegyünk, nem tudom, valahová az Adriára, a horvát tengerpartra, és nem tudom, nézegetünk kövecskéket, amiket nem tudom, de szép forma van benne, vagy stb., és nem is foglalkozunk, és elhajít. És lehet, hogy egy geográfus vagy egy geológus számára az egyébként milliókat érő érték lenne.
3: Hát a milliós érték az ritka, de előfordul. Találkoztunk már ilyennel, hiszen Észak-Amerika legnagyobb nyers gyémántját nemrég találták meg, egy eljegyzésre váró vőlegény találta ezt meg, tehát lehet ilyet találni. Nyilván a tengerparton a gyűjtés, ha már az Adriát hoztad fel példaként, ugye fúrókagylós mintákkal szoktak bombázni, akárhány kollégám, ismerősöm, barátom elmegy, mindenki ugyanolyat hoz, mert számukra az a külön. Megkövült villámokat, ezeket fulguritoknak nevezzük, ugye na, ezzel már ritkábban lehet találkozni. Ha jól emlékszem, 96-ban jelent meg New Yorkban egy kiváló munka, egy orosz szerzőpárosra, Rakova és Uman úgy fogalmazott, hogy semmi más nem kell ahhoz, hogy ilyeneket gyűjtsünk, csak el kell menni a tengerpartra, és ásnunk kell. Ez majd, hogy nem, ez teljesen így is van, de már ezeket is lehet hamisítani.
2: Mindent is.
3: Mindent is.
2: Jól van. Rengeteg követ, ásványt, fél drágakő nem létezik, azt mondtad, vagy drágakő, vagy ásvány.
3: De nevezhetjük így, nevezhetjük.
2: Szóval, nagyon sok kő van itt, kitéve most a pultra, az asztalra itt a stúdióban. A gyémántról beszéltünk, a megkövült esőcseppről, meg a hullámzásról, meg a villámról beszéltünk. Folytassuk azzal, ezzel, ami egy kicsit aranysárga színű, na ez mi csoda, és egy dobozban.
3: Igen, ez Dél-Amerikából érkezett, ez egy borosnyán típus, ezt úgy nevezzük, hogy kopál, tehát egy fiatalabb borosnyán. Általában egy 1 és 20 millió éves időtartamban sikerül ez a gyanta megkövülés, és ezeknek az érdekessége, hogy nagyobb számban tartalmaznak élőlényeket. Hogyha itt megnézzük a tetét, akkor egy picike kis termesz család látható benne, papamama gyerekek, lehet azt mondani.
2: Hogyha már behoztad a borostyánt, meg erről beszélünk, akkor, és kis állatkák is vannak benne, és filmekről is beszéltünk, és mondtam a beszélgetés kezdetén, hogy majd a dinoszauruszokat is behozzuk, ugye? A Jurassic Parkban pont az volt, hogy akkor egy borostyánból csináltak mindenféle cuccokat.
3: Így van. A gyerekeknek ez a kedvence, amikor iskolában, és ez az első, amikor borostyánt látnak, hogy dinókat sikerül-e feltámasztani. Hát sajnos ugye nem, hiszen hiába fúrjuk meg ezeket a borostyánokat, hiába szívott az a moszkító szúnyog előtte dinó, vért. Ugye a DNS-nek a lebomlása az ugye egy meghatározott időn belül bekövetkezik, ezért nem lehet ugye újra teremteni az Árpád házat sem, hiszen a DNS ugye tönkre megy és visszavonhatatlanul roncsolódik, tehát hiába találunk dinóvért, abból már dinó nem lesz sajnos. Viszont borostyánban nagyon szép a szúnyog.
2: Gyorsan menjünk végig azokon, mi az, amiket még itt látunk. Ugye a gyémántról beszéltünk, akár a természetes, akár a mesterséges gyémántról, a borostyánról beszéltünk, csak sorold el, hogy mik vannak még.
3: Nagyon sok minden. A Vatikánban egy fejemre pottyant kis szobordarab látható például, amikor ott jártunk karácsonykor, a természetnek a mágnesét hoztam, akár egy nyugat-ausztráliai darab, ami egy 2 milliárd éves homokkőben a bolygónk legidősebb ásványát tartalmazza. Ez 100 millió évvel fiatalabb, mint maga a bolygó. Tehát azóta megőrződött. És ráadásul ott is lakik mellette egy magyar kolléga, tehát mindenhol ott vannak a magyarok. De hoztam ugye például az Antarktiszról származó darabot, ezt 2024 decemberében egy kollégánk gyűjtötte, aki a 7 kontinens legmagasabb vulkánját megmászta, a 7 kontinens legmagasabb hegyei közül már csak 2 van hátra, járt már az északi sarkon, célja a déli sark, tehát egy igazi Iron Man, lehet azt mondani. Hoztam még ugye például, ugye, amit említettem, a vesekő vagy az epekő, hiszen az ember is létre tud hozni ilyeneket. Smaragdot Kolumbiából, szintetikus rubint, kis pici trilobitákat, vagy például folyadékzárványos kvarcot Kínából. Végre láthatatlan a lista.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Olá Róbert, geográfus, történész, icipici szünetet tartunk, aztán

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Olá Róbert geográfus történészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Van még egy-két topik, amiről nem beszéltünk. Kezdjük azzal, hogy ezt nem említettem még eddig, de hogy te olyan kivételezett helyzetben vagy a geográfusok között állítólag, hogy bizonyos francia társaságok felfigyeltek rád.
2: Így van, hát hogy pontosak legyünk, egy ilyen társaságról beszélünk. 2022-ben az Ásványtan nemzetközi évében megkeresett a Francia Ásványtan és Kristálytan Társaság vezetősége, hogy szívesen látnának a sorai között, ami hatalmas nagy lehetőség és hír és öröm volt. Én nem is gondoltam, hogy ilyennel bármikor is kalkulálhatok. Ennek volt az előzménye, hogy az ajkaitot, a magyar borostyánnak az elnevezését kutattam, és ez egészen Franciaországig ment, és egy francia-magyar szerzőpárosnak a munkásság alapján nevezük ajkaitnak a magyar borostyánt, ajka mellőszármazót. És ugye felkértek, én ezt örömmel elfogadtam, és azóta ugye még erősebb szakmai kapcsolatunk van. Minden, ami a kutatás és ami a francia-magyar kapcsolatokat erősíti, az nagykörösen fut össze, mint egyetlen egy ilyen magyar társaságbeli tagként.
1: És azon gondolkodom közben, majd mindjárt beszélünk egyéb társasági tagságokról, mert van pár társaság, ahol te tag vagy, hogy ugye Arany Jánosról is beszéltünk, és ez fel sem merült eddig bennem, de most már így nem tudom így grammatikailag, hogy egyébként neki pont az a neve, amivel te foglalkozol.
2: Így van, hát aranykutató, az lehet, hogy Arany János kutatója is, meg maga a fémkutató is. Igen, ugye Arany Jánosnak egyébként van kapcsolat az Ásványtannal, csak ugye ezt nem szokták kidomborítani az irodalom órákon. Ugye többek között például Debreceni református kollégiumban ő neki ásványt tanulnia kellett, tehát abból neki vizsgáznia kellett, később Gesszel a Tisza családhoz szegődött, mint magántanító, ott az egyik kollégája, akinek közbenjárásával odaérkezett, az nagy ásványgyűjtő volt, szekéren hozta Berlinből a gyűjteményét a kor viszonyai között. A Nagykőség gimnáziumban pont Arany idejében volt a legnagyobb ásvány és kőzet gyűjtemény gyarapodás, több mint 2000 darab ebben a 9 évben, de járt Arany János az Aktelki barlangban is, Petőfi is járt, és egy másik költőtárs megkívására megcsodálta a föld mélyében ezeket a gyönyörű formákat, és mellett, hogy az akadémián ugye Szabó Józseffel, a legnagyobb magyar geológussal is levelezett, többek között a Knyainyai meteoritról, ami most Bécsben a Természettani Múzeumban van kiállítva.
1: Milyen társasági tagságokkal rendelkezel még? Meteorológiai társaságnak is tagja.
2: Felsorolni is sok lenne, igen, a Meteorológiai Társaság, többek között a Magyar Honi Földtani Társaság, a Magyar Minerofil Társaság, a Magyar Földrajzi Társaság, nem is tudnám sorolni, a Puszki Társaság, mint Múzeumi Egyesület, tehát egy ilyen 9-10-11 ilyen szervezet, de ez így nem csak sima tagság, hanem ugye vagy a vezetőségi, vagy pedig valamilyen szakosztályi munkásság is van benne, és hát ugye nyilván a programoknak a színesítése, propagálása és a tanítás az, ami mellette, hogy a kutatás.
1: Az utolsó topik a végére, ez pedig az, hogy van aktualitás az életedben az ásványokkal kapcsolatban, nem sokára megint ásványbörze.
2: Így van, ugye 2026. 6. 13. 14-én rendezzük meg a 21. lelkes ásványbörzét itt Budapesten, ahol ugye kicsik és nagyok megtalálhatják a számításukat. Nem túlzás azt állítani, hogy kismillió program várja az érdeklődőket, ugye egy ásványbörze és kiállítás, tehát nem csak ugye megcsodálni lehet, hanem megérinteni és akár meg is vásárolni ezeket a darabokat. Nyilván, aki az ékszerek irányába érdeklődik, az is megtalálja a számítását. 3D vetítés lesz Magyarország barlangjairól, bonsai kiállítás, szerencsefa készítés, kígyósimogató, interaktív földtudományos játszóház, ásványfotó kiállítás, megkövült természet magángyűjtői kiállítás, szakmai előadások a zafíroktól egészen az ásványgyűjtésig, kavicsokkal bezárólag, és mellette az aranymosás, ásványcsiszolás, kreatív játszóház, egészségsziget. Tehát úgy kell képzelni, hogy ezen a hétvégén az ország apraja nagyja, az érdeklődő kövesek, és akik majd kövesek lesznek. Ez a cél, hogy megtérítsük őket. Részt vesznek ezen a kétnapos rendezvényen. Ugye itt közel 200 kiállítóról beszélünk, közel 10 000 látogatóról, és hát ugye ez egy hatalmas nagy szakmai kapcsolatteremtés is. A kicsiket a legjobb látni ezeken a helyeken, hogy kérdeznek csillogó szemekkel.
1: És pont ez az utolsó kérdés a végére. Említetted, hogy 4-5 éves voltál, amikor az első ásvány a kezedbe került, és onnantól megszállottja vagy ennek. A gyerkőcök manapság, amikor ilyen tech meg kütyű világot élünk, mennyire érdeklődnek a különböző ásványok?
2: Hát, ha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor nehéz őket kiszakítani mai telefonos, közösségi médiás, bármilyen felületekről. Viszont, hogyha egyszer megmutatjuk nekik ezt a lehetőséget, ezt a világot, mert nagyon sokan nem is tudnak róla, hogy van ilyen bőrze, ilyen kiállítás, vagy ilyen múzeumlátogatási lehetőség, akkor fel lehet kelteni bennük azt az érdeklődést, amivel mi hisszük azt szívvel, lélekkel, hogy később kollégák lesznek, gyűjtőtársak lesznek. Látniuk kell, meg kell ismerniük. Nekem a feleségem sem ismert előtt az ásványokat, általam ismerte meg. Tehát a kapcsolatteremtés az, hogy az emberek ezt kézbe vehetik, ez egy gyakorlati terület. Ha ezeket megfogjuk, megérintjük, akkor az egy életre megmarad, az egy emlék, és ezt lehet fejleszteni. Ha látják a gyerekek, már pedig, hogyha eljönnek, akkor a legjobb helyre jönnek, akkor bizony szakmaszeretők lesznek.
1: Utolsó utáni kérdés. Olyan applikációk már vannak, kössük össze egyébként a mai modern tech világ. Az ásványokkal. Olyan applikációk már vannak, hogy nem tudom, lefotózol egy madarat, és akkor az applikáció megmondja, hogy milyen madárról, vagy milyen növényről van szó. Ásványokkal kapcsolatban van ilyen applikáció?
2: Van ilyen, tehát nyíltan elérhető. Most nem tudom, terméknevet mondhatok, a Google-ben is van ilyen lehetőség. Nyilván ezek nem 100%-os meghatározási lehetőségek, kellenek a szakkönyvek, de vannak olyan telefonos programok, túraapplikációk, amik mind-mind segítik. Magyarországi lelőhelylisták, bárki számára ingyenesen, korlátlanul elérhetőek, amelyekkel könnyebb gyűjteni az ásványokat, és meg is mondják, hogy milyen kövek, de érdemes mindig szakemberre bízni a meghatározást, nehogy tévútra vigyen minket. A bőrze erre kifejezetten alkalmas, hiszen ingyenes drága kővizsgálat és ásványhatározás is várja sok-sok érdeklődőt.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Én köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Már indul is a csütörtök hajnal itt a Petőfin, ahol minden magyar. Június 18-a van. Hello, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. A következő órákban jövök hasznos infókkal, érdekességekkel és rengeteg jó hazai zenével az éjszakai műszakod mellé. A kezdés a Balkán VIP-jéhez, a Telihort világ.
0: Egy újabb óra.
1: Kizáró